0: reménységünk Krisztus.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, reménységünk Krisztus adássorozatunk újabb adásában, a mikrofonnál László Zoltán. Nézzük át röviden mai adásunk tartalmát. Amint azt már megszoktuk, adásunk első pontjaként Pillanatkép Krisztussal című rovatunkkal jelentkezünk. Mi volt Jézus feladata a Földön, mi az, amit legfontosabbnak tekintett, és mi az, amiért élt és dolgozott egészen addig, amíg keresztre feszítették. Ezt követően a már beharangozott, beígért sorozatunk kezdődik egy 4 részes tanulmány, amelynek címe Jézus ma. Megpróbáljuk Jézus Krisztus helyét megkeresni a mai világban, az ő tanításait alkalmazni a mi időnkre, és végül választ keresni a kérdésre. Van-e Krisztusnak helye a mai világban és az én életemben? Mindannyiuknak kellemes rádiózást kívánok!

0: Pillanatképek Krisztussal.
1: Lukács evangélium a 4. fejezetének 18. versében a következő szavakat olvassuk. Az Úrnak lelke van én rajtam, mivel hogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, és a vakok szemeinek megnyílását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat, hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét. Ha esetleg nem jelentettem volna be a szöveg olvasása előtt annak helyét az igében, néhány szorgalmas bibliaolvasó hallgatom arra gondolhatott volna, hogy Ésajás könyvéből olvastam ezeket a szavakat, mert ezek pontosan ott vannak leírva. Csak hogy Jézus Krisztus idézte ezeket a szavakat az ő földi munkásságának kezdetén egy olyan helyen, egy olyan időben, ahol sok-sok embernek hallania kellett, mi az ő földi küldetése. Lukács evangélium a 4. fejezetében olvassuk, hogy Jézus a Szentlélekkel telve visszatér a Jordántól, hozzáteszem zárójelben, ahol megkeresztelkedett, és folytatja Lukács, viteték a lélektől a pusztába. Lélek nagybetűvel írva, mármint a Szentlélek. Ő volt az, aki Jézus Krisztus földi munkásságát irányította. Tulajdonképpen az az összekötő személy volt, aki az Atya akaratát érthetővé tette Jézus Krisztus számára, őt megerősítette és támogatta munkájában. És ahogy Jézus Krisztus a kísértések viharát állja, ez a Szentlélek van mellette, hogy erősítse. Végül pedig úgy olvassuk a 14. versben, hogy megtért ugyancsak Jézus Krisztus a lélek erejével Galileába. Tehát a kísértések előtt is a Szentlélek irányítása alatt volt, a kísértések közben és végén is. Nekünk is szükségünk lenne ilyen mennyei irányítóra. Sokszor annyira zűrzavaros az életünk, annyira lehetetlennek látjuk megoldást találni problémáinkra, hogy sokszor felsohajtunk, jó volna valaki okosabb, aki többet tud, aki látja az út végét, mondja meg, hogy mit tegyünk. Hát a Szentlélek pontosan egy ilyen személy. Jézus Krisztusnak segített, és nekünk is segíteni fog. Amint Jézus Krisztus megtért a pusztából, úgy olvassuk, hogy Galileában bement az egyik zsinagógába, egészen pontosan Názáretben, ahol felnevelkedett, olvassuk a 16. versben, és beméne szokása szerint szombatnapon a zsinagógába és felállva olvasni. Akkoriban a zsidó férfiaknak kötelessége volt, különösen az iskolázottabb, jobb szellemi képességekkel bíró férfiaknak, hogy időről időre, a beosztás szerint a zsinagógában olvassanak egy előre kitűzött igeszakaszt, és azt magyarázzák. Ez az a bizonyos tanítók széke, amelybe ülniük kellett, és miután az igét elolvasták, magyarázattal szolgáltak. Jézus Krisztusnak is úgy látszik, hogy ekkor jött el a sora, és olvasott az Ésajás könyvéből egy szakaszt, amelyet már az imént idéztünk. És ez még nem lett volna furcsa és szokatlan, mert a zsidó vallásos naptár szerint ez az ige szakasz volt erre a szombatra kitűzve, mint olvasandó és magyarázandó ige szakasz. Ami meglepő, az az ige szakasz felolvasása után történik. A 20. versben és a 21. olvassuk, és behajtván a könyvet, átadá a szolgának és leüle. És a zsinagógában mindenek szemei őreávalának függesztve. Ő pedig kezdte hozzájuk szólani, ma teljesedett be ez az írás a ti hallásotokra. Jézus Krisztus, amint visszaadta a könyvet, leült, de már feszültség gyűlt fel a hallgatóság körében. Feszültség volt a teremben. Miért? Jézus Krisztus olyan megjelenésű, olyan beszédű ember volt, akinek pusztán már a látványa, pusztán a szavai hatást gyakoroltak az emberekre. Mi is talán ismerünk embereket, talán találkoztunk olyanokkal, akikről nem is igazán tudtuk, hogy ki csodák, de éreztük, hogy valami különleges ember. és még mielőtt közelebbről megismertük volna őket, már egy aféle megmagyarázhatatlan tisztelettel viselkedtünk velünk szemben. Nem tudjuk, hogy miért. Jézus Krisztus is egy ilyen ember volt. Akárhol megjelent, jelenléte azonnal tiszteletet parancsolt, de ugyanakkor szeretetteljes légkörrel hatott a hozzá közel álló személyekre is. Mindenkinek a szeme rászegeződött, és Jézus kijelentette, röviden, velősen, de ugyanakkor nagyon mélyen, ma teljesedett be ez az írás a ti hallásotokra. Jézus Krisztus Ésaiás proféciáit magára vonatkoztatta, és erre a zsinagóga nagyon felzúdult. Hogy lehet? Hát olvassuk a 22. versben, avagy nem József fia ez? Egyesek még gunyolódtak vele. Egy egyszerű ács, minek képzeli magát? Szegény. Biztos az elméjével gondok vannak. Azonban később, amikor Keresztelő János a börtönből elküldi tanítványait Jézushoz, te vagy, aki eljövendő vala, vagy mást várjunk? Jézus nem válaszol semmit, hanem azt mondja, menjetek el, és mondjátok el, amit láttatok. És mit láttak a tanítványok? Hogy a vakok látnak, a sánták járnak, és a szegényeknek az evangélium hirdettetik. Ez már kézzelfogható, letagadhatatlan bizonyítéka volt annak, hogy Jézus Krisztus valóban mesiási munkát végez, ő maga a mesiás. Nézzük meg egy kicsit Jézus Krisztusnak ezt a nyilatkozatát, amelyben küldetésének célját szögezi le. Az Úrnak lelke van én rajtam. Ez már önmagában hatalmat jelent, mert akinek az Úr odaadja az ő lelkét, az gyakorlatilag az ő megbízottjaként, az ő nevében végzi a munkát. Jézus Krisztus tehát ezzel már Isten küldöttjének vallja magát, annak, akit Isten felhatalmazott a munkára. És úgy olvassuk, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdetni szándékozik, ez az ő egyik célja, az örömhírt. A szegényeknek szükségük van örömhírre, és talán kissé furcsának tűnhet Krisztusnak ez a kijelentése. A szegénynek pénzre van szüksége, egy meleg ebédre, esetleg egy pár cipőre vagy fedélre a feje fölé. Mi az az evangélium? Jézus Krisztus a szegénység és az evangélium gondolatát a hegyi beszédben nagyon szépen kapcsolja össze. Boldogok a lelki szegények, mert ők örökségül bírják a földet. Azok, akik lelki szegénységüket beismerik, akik ráébrednek arra, hogy semmi jó nincsen bennük, és Jézus Krisztus nélkül sehová nem jutnak, hanem csak a kárhozatba. Ezek számára az evangélium valódi örömhír. Közli velük, hogy van megváltás Krisztusban. És egy ilyen örömhír többet ér mindennél, ami pillanatnyilag, vagy esetleg hosszabb, rövidebb távon kirángatna bennünket az anyagi helyzetünkből. Jézus Krisztus azt mondja, hogy a töredelmes szívűek meggyógyításáért is jött. Azt hiszem, rég volt olyan idő, ha egyáltalán volt, amikor ennyi szívfájdalom kínoszta, terhelte az emberek életét. Rég volt olyan idő, amikor ennyi veszteség ért volna bennünket. Rég volt olyan idő, talán nem is volt, amikor a magány ennyire kínoszta volna az embereket, a szeretet hiánya, az engedetlen gyermekek, az anyagiasság, és még sorolhatnánk ezt a sok egyéb problémát, amivel küszködik a ma embere. És ha Jézus Krisztus ma eljönne, és mást nem tenne, csak a töredelmes szívűeket megvigasztalná, akkor is hatalmasat javulna életünk minősége. A foglyoknak szabadulást hirdetni jött Jézus, azoknak, akik a bűnnek, a kívánságnak, a szenvedélyeknek a rabjai. Mesélte egy ismerősöm, hogy van egy szenvedélye, a pohár, és amikor pénz van a zsebében, addig nem nyugszik, amíg el nem fogy az egész. Elkölti. És aztán milyen állapotban kerül haza? Milyen hangulat uralkodik olyankor a családban? és hogyan várják őt, rettegve gyermekei és felesége, azt nehéz leírni. Józan a pillanataiban elmondja nekem, tudom, hogy rossz, mindenkit tönkreteszek, családomat, magamat, az egészségemet, de nem tudok szabadulni, meg vagyok kötözve. Jézus Krisztus minden megkötözöttet fel tud szabadítani. Szabadon bocsátja a lesújtottakat, és hirdeti az Úrnak kedves esztendejét. Azt hiszem, hogy Jézus Krisztus a mi életünkben is elvégezhetne legalább egyet ezek közül, a dolgok közül, amelyekért a világra jött. Hogyha lelki szegények vagyunk, elhozza nekünk az örömhírt. És erre szükségünk van, mert a világban elég nehéz átélni egyik napot a másik után. A stressz az állandó hajsza. Szükségünk van örömhírre, hogy Jézus Krisztusban van megváltás. Szükségünk van arra, hogy Jézus Krisztus bánatunkban megvigasztaljon, hogy szenvedélyeink rabságából felszabadítson, hogy betegségünkben erősítsen és támogasson. Ezelőtt több mint 2000 évvel Jézus kijelentette, hogy miért jött a világra. És tulajdonképpen ez a nyilatkozat vonatkozik te rád is, kedves hallgató, én rám is. Jézus Krisztus azért jött a világra, és azért óhajt belépni az életünkbe, hogy mindezt a munkát elvégezze, hogy megvigasztaljon, bátorítson, és vezessen bennünket az üdvösség útján.

0: Ki ez?
1: Hova valósi?
0: Hol tanult?
1: Honnan jön?
0: Hol lakik?
1: Honnan ismer engem?
0: Mit akar?
1: Nincs rá idő.
0: Te ismered?
1: Egy régi könyv lapjairól.
0: Egy régi ember lép be.
1: A mai világba.
0: Van-e mondani valója a mai világnak?
1: A ma emberének?
0: A mai világban neked?
1: Krisztus ma.
0: November 3-ától, minden szerda este 22 órától, 4 előadáson keresztül keressük Krisztus helyét a mai világban. El ne szalassza!
2: Valaki azt mondta, hogy az emberiség a tudományos fejlődés korszakát éli, és ezt azzal is alátámaszthatjuk, hogy a tudományos felfedezések 90%-át az utóbbi 50-60 évben tettük. Világunk rohamosan fejlődik. Elég végignézni az utcán, amilyen autók szaladgálnak körülöttünk. Elég elgondolni azt, hogy mennyi modern eszköz áll előttünk a távközlés terén, televízió, számítógép, az orvostudomány és így tovább. És ezzel párhuzamosan sokan azzal ámítják magukat, hogy az emberiség is fejlődik. Ha azonban mélyebben akarjuk ezt a kérdést megvizsgálni, a következtetés keserű lesz számunkra. Egy gondolkodó azt mondta, hogy a tudományos fejlődés nincsen arányban az emberiség erkölcsi fejlődésével. A tudásunk, az ismeretünk hamarabb gyarapszik, mint a mi erkölcsünk. És ez látható többek között abban, hogy a tudomány vívmányait nem az emberiség életének megjobbítására, megkönnyítésére, a gyengébbek megsegítésére használják, hanem önző célok elérésére. És egy ilyen világban, amelyben egyrészt a tudomány rohamos léptekkel fejlődik, másrészt az emberiség egyre modernebb eszközökkel hajtja végre gonosz szándékait, feltevődik a kérdés, van-e még hely Jézus Krisztus számára? A tudomány fejlődésével együtt a Biblia kutatók is egy úgynevezett fejlődést vélnek látni felfedezéseikben.

modern bibliakritika már egyre inkább tudományos módszerekkel igyekszik górcső alá venni a Szentírást, az evangéliumokat, és ennek az egyik eredménye az volt, hogy igyekezve Jézus Krisztus életének történetét megtisztítani az úgynevezett legenda elemektől, egyes bibliakutatók kihaigálták a Bibliából az összes csodát, az összes természetfeletti elemet, és maradtak egy sovány, csontá aszott életrajzal, amiből Jézus Krisztus nem más, mint egy szépen beszélő, kedves, atyáskodó, jószívű tanító. Ennyivel maradunk. És egy ilyen erőtlen, kedves, de túl sokra nem képes ember nem igen tud rajtunk segíteni. Ha Jézus Krisztus személyére így gondolunk, akkor saját lábunk alól húzzuk ki a szőnyeget. Egy modern világban Jézus Krisztusnak meg kell találnunk a helyét. Pál apostol a zsidókhoz írott levél 13. fejezetében, a 8. versben a következő kijelentést teszi. Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz. Vannak a tudománynak bizonyos kijelentései, szabályai, törvényei, amelyek bizonyíthatók. És vannak úgynevezett axiómák, vagy sarkalatos igazságok, amelyeket nem bizonyítunk, nem is kérdőjelezünk meg, hanem abból indulunk ki, hogy ezek igazak. Pál apostolnak ez a kijelentése, Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz, nem igényel bizonyítást. Ez egy axióma. Ebből indulunk ki, erre építjük a mi hitünket, erre épül az egész Szentírás. És ezt a kijelentést a Szentírás sok más helyen kiegészíti egyebekkel is. Például a zsidókhoz írott levél első fejezetének első 3 verséből kiderül az, hogy Jézus Krisztus ott volt a teremtésnél. Aztán a földre jött, erről szólnak az evangéliumok, és végül feltámadt, és most a mennyben végzi munkáját egészen addig, amíg visszajön az ég felhőin. Erre is bőségesen találunk igeverseket. Jézus Krisztus tehát létezett öröktől fogva, és örökké fog létezni. Az ő létezése azonban nem hasonlítható semmilyen más lénynek vagy egyébnek a létezéséhez. Ő attól kezdve, hogy kijelentette magát nekünk, és az örökké valóságon keresztül mindörökké ugyanaz marad. Emlékszem, hogy egy játszótársammal alkudoztunk, valamit kértem tőle, és ő megígérte nekem. Másnap, amikor emlékeztettem arra, hogy mit ígért, és kértem, hogy hozza el nekem, amit otthonról hozott, legyintett és csúfondárosan azt mondta, á, az tegnap volt, meggondoltam magam. Sokszor találkozunk emberekkel, akik meggondolják magukat, sokszor mi is meggondoljuk magunkat. Megváltozik a gondolkozásunk, a magaviseletünk, a véleményünk. Azonban Jézus Krisztus soha nem változik. A világ azonban sokat változott, és nem csak az életünk, az eszközeink, hanem az emberi gondolkozásmód is változott. Régen másképp látták az emberek a világot. Tudományos szemmel, vallási, erkölcsi téren az emberek sok mindent másképp gondoltak. És ahogy elemezzük életünk utolsó 10, 20, 30, 50 évét, kinek amennyi eltelt, rájövünk arra, hogy valóban egyre másabb és másabb a világ ahhoz képest, mint amikor mi elkezdtük életünket. Azonban feltevődik a kérdés, ez a változás jelent minőségi javulást is? És még egy dolgot meg kell vizsgálnunk. Vajon, ha a világ fejlődött, azt jelenti ez, hogy többé már nincs szükség Jézus Krisztusra? A Szentírás megjövendölte, hogy az idők során
az emberiség milyen irányba fog haladni. Említsünk meg néhány jövendőlést. Olvassuk például Máté evangélium a 24. fejezetében, és az ezzel párhuzamos evangéliumi igehelyeken, hogy az idők vége fele a szeretet sokakban meghidegül, Pál apostol a Timoteushoz írott egyik levelében pedig mondja, hogy lesznek az emberek engedetlenek, önzők, káromlók, és így tovább. Ez tehát a haladásnak az az iránya, amely felé az emberiség halad. Változtunk, de sajnos negatív irányba. Jézus Krisztusnak van tehát mondani valója a mai ember számára? Nézzük meg, hogy Jézus Krisztus idejében, akkor, amikor a Földön járt, az emberek milyen gondokkal küszködtek. Voltak akkor édesanyák, akiknek gyermekeik betegek voltak, édesanyákról ír az evangélium, akik elveszítették gyermekeiket, és szomorúak voltak, szívfájdalom gyötörte őket, akár csak ma az édesanyákat, akik hasonló helyzetben vannak. Írnak az evangéliumok betegekről, akik évtizedekig nyomták az ágyat. Ma nincsenek ilyenek? Ír az evangélium szomorú szívekről, kemény szívekről, szülőkről és gyermekekről, és sok minden olyan társadalmi és egyéni problémáról, amelyek ma is megvannak. S ha bár másképp látunk bizonyos kérdéseket, másképp öltözünk, vagy másképpen oldjuk meg mindennapi teendőinket, de az emberiség alapvető problémái ugyanazok maradtak. A magány, a szeretet igény, az egészségi problémák, és így tovább. És amennyiben Jézus Krisztus az akkori ember alapvető problémáira tudott megoldásra szolgálni, minden bizonnyal fog a mi problémáinkra is. Jézus Krisztusnak igenis van helye a mai világban, mert ő tegnap, és ma, és mindörökké ugyanaz. Jézus Krisztusnak van helye a mai világban, sőt, ezt a helyet igényli magának. Máté evangéliumának 28. fejezetében a fejezet végén kijelenti, hogy ímé én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Jézus Krisztus tehát ezekkel a szavaival biztosítani óhajt bennünket, hogy velünk lesz mindig. A modern világban is velünk van. A kérdés az, hogy elfogadjuk-e őt? Jézus Krisztus megígérte, hogy velünk lesz. És ez az ígéret nagyon szép szavakkal került be az evangéliumba, János evangéliumába a 14. fejezet 16. versében. És én kérem az atyát, és más vigasztalót ad néktek, hogy veletek maradjon mindörökké. Jézus Krisztus tehát velünk maradt azért, hogy a mi problémáinkban segítsen, támogasson, vigasztaljon, útba igazítson, erőt adjon, és ezekre mind-mind szükségünk van, függetlenül attól, hogy átkiabálunk a kerítés fölött, vagy telefonálunk, hogy gyalog, lovon, vagy több száz lóerős sportautón utazunk. Minden embernek, függetlenül a kortól, függetlenül az időtől, amelyben él, függetlenül az életszínvonaltól, szüksége van arra, amit Jézus Krisztus felajánl. Jézus Krisztus átélte mindazt, amit mi is átélünk. Átélte a kísértéseket. Noha egyesek azt vetik fel, hogy Jézus Krisztus nem nézett szembe, például a dohány kísértésével, vagy egyéb dolgokkal, amelyek a modern korban támadnak minket. Jézus Krisztus azonban átélte a kísértéseknek azokat a formáit, amelyeket mi is átélünk. Átélte a test, a kívánságok kísértését, átélte a látvány kísértését, és átélte a büszkeség, a nagyravágy kísértését. Ez három olyan formája Sátán támadásainak, amelybe a legtöbb, gyakorlatilag az összes kísértés, próbatétel besorolható. Erről következő adásunkban majd bővebben beszélünk. Jézus Krisztusnak van helye a mai világban, mert ő ismeri az embert, annak legmélyebb zugait is.
János evangélium a második fejezetének a 25. versében olvastuk, és mivel, hogy nem szorult rá, hogy valaki bizonyságot tegyen az emberről, mert magától is tudta, mi volt az emberben. És ezt a volt igét ragozhatjuk. Mi volt, mi van, és mi lesz az emberben. Ennek bizonyítéka Dávid 139. Zsoltára, amely szerint Isten ismeri felkelésünket, lefekvésünket, gondolatainkat, szándékainkat, még azt is, amit mondunk, még mielőtt kimondanánk. Jézus Krisztus ismer téged is, kedves hallgató. Függetlenül attól, hogy mi a véleményed a mai modern világról, és arról, hogy Jézusnak van-e keresnivalója benne, Jézus Krisztus megpróbál közeledni hozzád. Szükséged van arra, aki a szíveket meg tudja vigasztalni, szükséged van arra, aki a nehézségekben erőt tud adni, szükséged van arra, aki bátorítani tud, és megszabadítani attól, ami esetleg megkötözhet. Éppen ezért kérlek, ne nézd a naptárt, hogy 2004-ben vagyunk. Ne gondolj arra, hogy mi már fejlődtünk és megállunk a magunk lábán. Kedves hallgatom, ma, itt, ebben a modern 21. században szükséged van, szükségünk van Jézus Krisztusra.

99. Zsoltár. Az Úr uralkodik, reszkessenek a népek, kérubokon ül, remegjen a föld. Nagy az Úr a Sionon, és magasságos ő minden nép felett. Tiszteljék a te nagy és rettenetes nevedet, szent az. És tisztesség a királynak, aki szereti a jogosságot. Te megerősítetted az egyenességet, jogosságot és igazságot szereztél Jákobban. Magasztaljátok az Urat, a mi Istenünket, és boruljatok le az ő lábainak zsámoja elé, szent ő. Mózes és Áron az ő papjaival, és Sámuel az ő nevét segítségül hívókkal egybe. Segítségül hívják az Urat, és meghallgatá őket. Felhő oszlopban szólt hozzájuk, megőrizték az ő bizonyságtételét és rendeletét, amelyet adott nékik. Uram, mi Istenünk, te meghallgattad őket, kegyelmes Isten voltál hozzájuk, de bosszúálló az ő hiába valóságaik miatt. Magasztaljátok az Urat, a mi Istenünket, és boruljatok le az ő szent hegyén, mert szent az Úr,

24. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Az Úré a föld és annak teljessége, a föld kereksége és annak lakosai, mert ő alapította azt a tengereken és a folyókon megerősítette. Kicsoda megy fel az Úr hegyére, és kicsoda áll meg az ő szent helyén? Az ártatlan kezű és tiszta szívű, aki nem adja lelkét hiába valóságra, és nem esküszik meg csalátságra. Áldást nyer az Úrtól, és igazságot az üdvösség Istenétől. Ilyen az őt keresők nemzetsége, a Jákob nemzetsége, akik a te orcádat keresik. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel, ti örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? Az erős és hatalmas Úr, az erős hadakozó Úr. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? A seregek ura, ő a dicsőség.

Mózes második könyve, 23. fejezet, 8. vers. Ajándékot ne fogadj el, mert az ajándék megvakítja a tisztánlátókat, és elfordítja az igazak ügyét.

Vajon mi is történik gyermekeinkkel kamaszkorban? És hogyan lehet szülőként a legmegfelelőbben viszonyulni egy kamaszkorba érkezett gyermekhez? Mit tehet egy szülő, hogy jó kapcsolatban maradjon kamasz gyermekével? Kedves hallgatóink, a mai műsorunkban elhangzó rövid beszélgetésben Demeter Irén műsorvezető szerkesztő és Egerváriné Kökényes Zsuzsa lelkész többek között a kérdések mentén igyekeznek hasznos tanácsokkal szolgálni e témában. Mai adásunkban a beszélgetés első részét fogjuk meghallgatni. A beszélgetés előtt egy gyermekeknek, felnőtteknek szóló történetet fog elmondani Tolnai Mária. Köszöntöm Önöket, Fejér Levente vagyok, és jó rádiózást, sok áldást kívánok!

Dániel egy kis gumilabdát pattogtatott a szoba falához, unalmát űzve. Bár az édesanyja számtalanszor figyelmeztette, hogy a nappali nem tornaterem, a kísértés most erősebb volt a szabályoknál. Egy túlságosan lendületes dobás után a labda elpattant az íróasztal széléről, és egyenesen a polc felé repült. Egyetlen másodperccel később a nagymama féltve őrzött, virágmintás porcelán csészéje éles csörömpöléssel tört darabokra a parkettán. A szobában hirtelen dermedt csend támadt. Dániel szíve a torkában dobogott. Ilyettében gyorsan a szekrény mögé pöckölte a labdát, a szilánkokat pedig a szőnyeg széle alá söpörte a lábával. Alig telt el egy perc, anyukája lépett be a szobába, meglátta a polcról hiányzó csészét, majd a sarkon épp besétáló kiskutyára, Pamacsra pillantott. – Jaj, Pamacs, már megint felugráltál és levertél valamit? – sóhajtott anya szomorúan, és a megilletődött kutyust kiküldte a hűvös előszobába. Dániel elsőre megkönnyebbült, hogy elkerülte a büntetést, de a fellélegzés helyett valami egészen furcsa dolog történt. A mellkasára, mintha egy láthatatlan nehéz kő nehezedett volna. A torkában gombóc nőtt, és a játékai hirtelen minden színüket elveszítették. Ahogy kinézett az előszobában szomorkodó kutyára, rájött. A gyáva hallgatás sokkal jobban nyomja a lelket, mint bármilyen szidás. Vett egy mély levegőt, összeszedte minden erejét, és kilépett a konyhába. Anya, nem Pamacs volt, én labdáztam a szobában, és én törtem el a csészét. Nagyon megijedtem, de nem akarom, hogy Pamacs bűnhődjön miattam. Édesanyja letette a kezéből a konyharuhát, és legugolt a fiához. Az arca komoly volt, de a tekintetében nem harag, hanem megértés csillant. Nagyon szomorú vagyok a csésze miatt, Dániel, de annál sokkal büszkébb vagyok a bátorságodra. Hibázni mindenki szokott, de igazi bátorság kell ahhoz, hogy vállald a tetteid következményét. A hazugság csak elrejti a hibát, de az őszinteség az, ami képes helyrehozni a dolgokat. Dániel segített összesöpörni a szilánkokat, és megbeszélték, hogy a zseppénzéből segít meglepni a nagymamát egy új bögrével. Bár a délutáni játék elmaradt, a nehéz kő azonnal eltűnt a mellkasáról, és a szobában újra meleg, békés lett a levegő.

0: Azt gondolom, hogy egy szülőnek nem mondok újat azzal, ha azt mondom, hogy a gyerekek életében, a gyerekkorban az egyik legnehezebb időszak a kamaszkor. Néha nagyon nehéz megtalálni ilyenkor a szülőknek és a gyerekeknek egymással a hangot. Ennek a szépségéről, meg a nehézségéről beszélgetünk Egervárné Kökénye Zsuzsával, aki lelkész és gyerekekkel foglalkozott hosszú időn keresztül, meg fiatalokkal az egyházban. Nagyon sok szeretettel köszöntelek, Zsuzsa, és nagyon örülök, hogy el tudtál jönni most is.
1: Köszönöm szépen a meghívást.
0: A felnőtté válásnak tulajdonképpen ez a legnehezebb éve. És milyen változások alakulnak a gyerekek életében, ami oda vezet, hogy ez egy kicsit olyan nehezebb időszak, és nehéz megélni a kapcsolatot ilyenkor?
1: Hát igen, sok tapasztalatunk van mindkettőnknek, ugye felnőtt gyerekek, felnőtt unokák is vannak már. A helyzet az, hogy olyan rendkívüli gyors a kamaszkorba lépéstől, most már még előbb is, mint azelőtt volt 11-12 év, most már 9 és 10 év körül már megindul ez. Tehát olyan fantasztikus robbanás indul meg a szervezetben, ami testileg is megviseli a gyermekeket, nem tudják hova tegyük magukat, de érzelmileg is. És ugyanakkor pedig az a baj, hogy sokszor nem veszük észre ezt a nagy változást, mert láthatatlan kívülről, illetve belülről, kívülről, meg azt látjuk, hogy a gyerek idegesebb, a gyerek mondjuk elszemtelenedik például, de ugyanakkor több tanulmány beszél arról, hogy a gyerekeknél ez szellemileg is egy rendkívül élesen és nagyon gyorsan fejlődő időszak, úgyhogy például gyerekek, akik matematikai, fizikai, kémiai szabályokra jönnek rá, amiket majd 3 év vagy 4 év múlva fog tanulni a könyvben, a tankönyvben, mint axiomát is, nagyon sok gyerek rájön. Tehát ez egy rendkívüli időszak a kamaszok életében, és amikor egyszerre zúdul rájuk, egyszerre zúdul minden területen rájuk, akkor bizony furcsa magatartást is tud produkálni a gyermekeink életében.
0: Egyébként nagyon örülök, hogy ezzel kezdtük, mert általában ezt úgy szoktuk azért megélni, hogy a szülőknek ez milyen nehéz. És ebből is adódik, hogy ez nem csak a szülőknek nehéz, mert a gyerekekben is olyan óriási változások indulnak el, hogy nekik ezt feldolgozni, akár a testi, akár az érzelmi változásokat, vagy azokat, hogy önállósabbni szeretnének, ezt nekik ugyanúgy nagyon nehéz megélni. Szóval olyankor, amikor kritizáljuk őket, akkor ezt soha ne felejtsük el, azt gondolom, hogy ez az elején nagyon fontos.
1: Igen, pont azért, mert érzi már magában, hogy én önálló gondolkodású vagyok, és rendkívül erőssé válik a szabadságvágy. Van egy nagyon kedves adventista pszichológus, lelkész, Marius Andrei, egy nagyon édes dolgot mondott, azt mondja, ilyenkor van, amikor a szülő behúzza a kéziféket, a gyerek meg rátapos a gázra. Na most az identitását keresi, nem azért, mert rossz akar lenni, vagy nem azért, mert ellenkezni akar feltétlenül a szülővel, hanem keresi önmagát, keresi magát a világban. Hol vagyok én? Ugye a szülőnek ő drága kicsi gyereke volt, kicsi fiam, kicsi lányom, és akkor most észrevesz rajta olyan magatartási vonásokat, amelyek néha bántóak, néha csak hatalmas kérdőjel, hogy ezt miért csinálta az én drága gyermekem, és valamit az elején szeretnék elmondani, aztán majd vissza fogok majd térni rá, hogy ne higgyünk abban a mítoszban, hogy az istenfélő szülőknek a gyerekei mentesek ettől a változástól, és hogy csak pozitívan változhatnak. Ez nagyon nem igaz. Nagyon is lehet, hogy szembesültünk mi is, és szembesülnek még az istenfélő szülők a jövőben is, hogy bizony olyan vonások is előugranak a gyerekekben, a gyerekekből, amelyek nem szeretem vonások.
0: Igen, de végül is a gyerekeknek a fejlődési folyamatában meg ezek teljesen normális dolgok. Tehát az a normális, hogyha el akarsz szakadni a szülőtől, még hogyha nekünk egyébként ez nagyon nehéz akkor megélni, és az, hogy ez milyen dac, meg milyen helyzetben alakul ki, az már egy másik kérdés, de igazából az a folyamat, ami ilyenkor nekik elindul, az egy teljesen normális és egészséges folyamat, hogy addig, amíg a szülő volt neki minden, akkor most már kezd kinyílni a világ, és máshol is megtalál olyan dolgokat, ami hatással lehet rá.
1: Igen, szintén Máriusz Andréi mondott egy nagyon bájos dolgot. Azt mondja, hogy ez olyan, mint egy ilyen rosszul sikerült szoftverkísérlet. Uh-huh. A szülők ragaszkodnak a jól bevált, régi, biztonságos rendszerhez, ami ugyan egy kicsit elavult már. A fiatalok az újhoz, a legeslegújabbhoz, amiben izgalom van, amiben érdekesség van, amiben világfelfedezés van, meg önmagam felfedezése van. Ez nem lehet rossz néven venni.
0: És milyen jó, hogy így van, hogy nem ragadnak le, hanem mennek az új felé. És ez minket is egy kicsit visz magával, meg az, hogy változtatni kell nekünk is, oda kell figyelni az ő igényeikre, és ez egy ilyen szülő-gyerek kapcsolatot is valahogy teljesen normalizál, és így jó irányba viszi, előre viszi.
1: Hát ugye a kamaszok nem értik meg. Igen. Nem értik meg, hogy most miért akadékoskodik anya vagy apa. Most a szülő nem is, az igazi szülő az nem akadékoskodni akar. Azért próbálja egy kicsit meghúzni a féket, mert a szülőnek már a külvilágról, az emberekről komoly tapasztalata van. A helyzetekről is komoly tapasztalata van. Nem akarja beleengedni a gyermekét olyanba, amit majd később nagyon megbán, vagy ami

0: és annyira szeretnének mindent, és tényleg nem érzik a veszélyeket, amit egyébként meg a szülők már jól éreznek, és ez tényleg nehéz is a mai világban. Azt gondolom, hogy visszagondolva a mi gyerekkorunkra, vagy fiatalkorunkra, talán még nagyobb az izgalom a szülők részéről a tekintetben, hogy mennyi veszély leselkedik a gyerekre.
1: Hát de jogos?
0: Igen, igen.
1: És nagyon jogos a szülőknek a szorongása, félelme. Ross Campbell, aki tényleg egy világhírű családterapeuta és ifjúsággal nagyon sokat foglalkozok, a dühöngő ifjak, a nehéz évek írója, vagy a értsük, mert nem pontosan jut eszembe a következő könyvének a címe, de az is arról szól, hogy de értsük meg a kamaszokat. Most ő egy nagyon érdekes dolgot szögez le. Könyvei a 80-as évek végétől jelennek meg, 90-es években, és minden dicséret a Harmat kiadóé, hogy sorozatba kiadta ezeket a könyveket. És ott például leszögezi, amit mindannyian érzünk szülők, meg szerintem az is, aki nem foglalkozik így önbeszélő könyvet, nem olvas bele,
0: nem így
1: az is igen, így van, nem tudatosan, de összönszerűen érezzük, amit ő leszögez, hogy soha a történelemben, de tényleg soha a történelemben nem zúdult a fiatalokra ilyen özönbízszerűen ennyi információ, amiben van jó is, rossz is, ami őket szinte elárasztja. Na most ebből az áradatból megtalálni azt, ami nem okoz nekik kárt, amiből ők gazdagon jöhetnek ki, és foglalkozhatnak a legmodernebb dolgokkal is, nyugodtan foglalkozhatnak, de hogy mi az, amivel foglalkozzanak. Na most itt van a nagy titok, hogy a szülők hogy léphetnek be, igen, ebbe, és hogy ne a sértődöttség, igen, állapotába kerüljenek, hogy pimasz volt a lányom vagy a fiam, és hát akkor menjen a maga útján. Tehát muszáj a szülőnek ott jelen lenni, nagyon is muszáj jelen lenni. Ugyanő írja, Ross Campbell írja, hogy ha volt valaha szükség a minőségi időre. Nem kell órákat tölteni a kamasszal, mert idegesíti. De hogy amit ráfordítunk időt, abba ott legyen a figyelem. A szülőnek a figyelme, teljesen csak téged figyellek, és csak rád fókuszálok. Ez nagyon lényeges dolog.

Adásunk végéhez értünk. Munkatársaim nevében is megköszönöm figyelmüket, minden jót, sok áldást kívánok a holnapi viszont hallásra.

Nyugalomra vágyik a lelke. Hangolódjon rá kitárt szívvel Jézus visszajövetelére a Lelki Pihenő című műsorunkban, ahol nyugalomteli énekeket és nemes gondolatokat hallgathatnak meg. Babos Renáta vagyok, és a következő perceket nyugalomban fogjuk együtt eltölteni, dicsőítve az Urat, a mi teremtőnket.

felismerni Istent, mint minden adomány ajándékozóját. Áldott legyen az Úr, napról napra gondoskodik rólunk, szabadító Istenünk. 68. Zsoltár 20. verse írja ezt a szöveget. A zsidó szertartás rendben a gyermek születésekor felajánlást kellett tenni Istennek saját rendelése szerint. Manapság a szülők különleges erőfeszítéseket tesznek, hogy megajándékozzák gyermekeiket születésnapjukon. Olyan alkalommá teszik e napot, melyen hódolnak gyermeküknek, mintha az emberi lényeknek hódolat járna. Az életért, az egészségért, az élelemért és a ruházatért, valamint nem kisebb adományért, mint az örök élet reményéért, adósai vagyunk minden irgalom adományozójának. Isten méltó arra, hogy felismerjük ajándékait, és hálaáldozattal áldozzunk legnagyobb jótevőnknek. Az ilyen ajándékokat ismerik el a mennyben. Ha a keresztény szülők hozzászoktatták volna gyermekeiket, hogy hálaadományokat ajándékozzanak Istennek, ez üdvösség nagy ajándéka elismeréséül, mennyivel másabb lenne a fiatalok jelleme? Gondolataik önmagukról az áldott megváltóra terelődnének. Meg kellett volna tanítani nekik, hogy Jézus szereti őket, hogy ő minden áldás forrása, és hogy ő a boldogságuk és örök életük reménye. Ha gyermekeink ezt a fajta nevelést kapták volna, akkor ma sokkal kevesebb önzést, sokkal kevesebb irigységet és féltékenységet látnánk. A fiatal emberek férfiasak, a fiatal asszonyok pedig nőiesek lennének. A fiatalok erkölcsi erőben nőnének fel, tiszta elvekkel, kiegyensúlyozott gondolatokkal és szeretetteljes jellemmel, mert a példakép mindenkor előttük lenne. Megérinteni őket annak fontossága, hogy kövessék Jézus a példakép kiválóságát. Isten azt akarja, hogy fiatalok és idősek őrá tekintsenek, hogy szívükben lakozhasson. Akkor egy új élet serkenti fel egész lényüket. Az isteni vigasztaló velük lesz, hogy megerősítse őket gyengeségükben, és vezetőjük legyen megpróbáltatásaikban. Ez az élet ösvényét simává teszi majd számukra.

példánk a megbocsátásban. Jézus pedig azt mondta: Atyám, bocsásd meg nekik, mert nem tudják, mit cselekesznek. Azután sorsvetéssel megosztoztak ruháin. Számolja be ezekről a mozzanatokról Lukács evangéliumának 23. fejezetének 34. verse. Krisztus a példaképünk. Az emberi család fejévé lett, hogy elvégezze a munkát, melynek jelentőségét az emberek képtelenek felfogni, mert nem értékelik a kiváltságokat és lehetőségeket, melyeket Isten emberi családjának tagjaiként élvezhetnek. Isten irgalma nem gyengeség volt, hanem iszonyatos hatalom a bűn megbüntetésére. Ugyanakkor olyan hatalom is, mely az emberek szeretetét felébresztheti. Krisztus által az igazság képes rá, hogy megbocsásson, anélkül, hogy egyetlen jótát is feláldozna magasztos szentségéből. Krisztus így tanított minket imádkozni: Bocsásd meg vétkeinket, amint mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeznek. Majd hozzátette: mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, mennyei atyátok is megbocsátja vétkeiteket. Ha valaki rosszat tesz neked, és túl büszke és makacs ahhoz, hogy bocsánatot kérjen, vajon oda mennél-e az elkövetőhöz, és így szólnál-e: én szeretlek téged Krisztus kedvéért, és megbocsátom a sérelmet, amit ellenem tettél. Jézus tanúja lesz a szeretet e cselekedetének, és jóvá hagyja azt, és amint te cselekszel másokkal, úgy cselekszenek majd veled is. Lelkünkben kell őriznünk a sajnálatot és szánalmat azok iránt, akik vétkeztek ellenünk, akár megvallották hibájukat, akár nem. Ha a bűnbánat és a bűnvallomás elmarad, bűneik felírva maradnak a mennyei könyvekben, hogy szembenézzenek velük az ítélet napján. Ám ha ezt mondják: bánom, akkor szívből meg kell bocsátanunk ellenünk elkövetett vétkeiket. Az igazi boldogság nem a vagyon és a jó előmenetel birtoklásából áll, hanem a tiszta szív birtoklásából, melyet megtisztított az igazság iránti engedelmesség. Mindenki számára adott a lehetőség, hogy megvalósítsa a mennyei elveket. A sérelmek megbocsátása, nem pedig megbosszulása az, ami bölcsességről és igazi jóságról tanúskodik. A krisztusi szeretet az emberek iránt, akikért az Úr küzdött, a jellem igazi átalakulásának megnyilvánulása.

15. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Uram, kicsoda tartózkodhatik sátorodban, kicsoda lakozhatik szent hegyeden. Aki tökéletességben jár, igazságot cselekszik, és igazat szól az ő szívében. Nem rágalmaz nyelvével, nem tesz rosszat fele barátjának, és nem szerez gyalázatot rokonainak. A megbélyegzett útálatos az ő szemeiben, de az urat félőket tiszteli, aki kárára esküszik, és meg nem változtatja. Pénzét nem adja uzsorára, és nem veszel ajándékot az ártatlan ellen. Aki ezeket cselekszi, nem rendül meg soha örök.

45. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Sosannimra, Kórá fiainak tanítása, ének a szerelmetesről. Fölbuzok szívem szép beszédre, mondom, művem a királynak szól, nyelvem gyors írónak tolla. Szebb vagy az ember fiainál, kedvesség ömled ez ajkaidon, azért áldott meg az Isten örökké. Közd derekadra kardodat vitéz, dicsőségedet és ékességedet, és ékességedben haladj diadallal az igazságért, a szelídségért és jogért, és rettenetesre tanítson meg téged a te jobb kezed. Nyilaid élesek, népek hullanak alád, a király ellenségeinek szívében. Trónod, ó Isten, örökkévaló, igazságnak pálcája, a te királyságodnak pálcája. Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, azért kent fel Isten a te Istened öröm olajával társaid fölé. Mirha, áloé, kasszia, illatú minden öltözeted, elefántcson palotából zeneszóval vidámítnak téged, királyok leányai a te ékességeid, jobb kezed felől királyné áll, ofíri aranyban, hall csak leány, nézd csak, hajtsd ide füledet, feledd el népedet és az atyád házát. Szépségedet a király kívánja, hiszen urad ő, hódolj hát néki. Tírusz leánya is, a nép dúsai, ajándékkal hízelegnek néked. Csupa ékesség a király leánya bent, vont aranyból van a ruhája. Hímes öltözetben viszik a királyhoz, szüzek vonulnak utána, az ő társnői néket hozzák őket. Bevezetik őket örömmel, vígsággal, bemennek a király palotájába. Atyáid helyett fiaid lesznek, megteszed őket fejedelmekké mind az egész földön. Hadd hirdessem a te nevedet nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké dicsérnek meg.

Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a keresztútvadását hallgathatják, ami a Speranza Reménytévé stúdiójában készült.

Nagy szeretettel köszöntöm Önöket a Speranza Reménység Televízió magyar adás idejében, az imaheti alkalmak külön kiadásában. Egy héten át szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt, hogy hallgassa meg a hetednapot ünneplő Adventista Egyház imaheti üzenetét, valamint mélyüljünk el együtt az ígében, az imádságban. A mai alkalommal a személyes megszentelődésről és az egyház tökéletessé válásáról hallhatunk, amely Jézus eljövetele előtt megvalósul. Ígéd szól Balalórand lelkipásztor, a hetednapot ünneplő Adventista Egyház etnikai és kiadványok igazgatója. Tartalmas alkalmat kívánok!

Szentírásból azt olvashatjuk, mert meg van írva. Szentek legyetek, mert én szent vagyok. Szeretettel köszöntök mindenkit a 2025-ös imahét alkalmából. George Elpul Rituval, a mai délutáni anyag szerzőjével együtt meghívok mindenkit, hogy közösen elmélkedjünk életünk egyik legfontosabb kérdéséről, a személyes megszentelődésről és az egyház tökéletessé válásáról. Arról a folyamatról, amely az Úr Jézus Krisztus visszajövetelének várásában teljesedik ki. A szentség egy olyan valóság, amely Istenhez kötődik. Azt jelenti, hogy valami vagy valaki Isten által elkülönített, tiszta, a bűntől elválasztott és különleges célra rendelt. És a bibliai értelemben vett szentség tehát nem csak egy belső lelki élmény, hanem életvitelünkben is megnyilvánuló valóság. A Szentlélek munkája által formálódik, alakul ki bennünk, és a Krisztus iránti szeretetből fakadó engedelmesség, erkölcsi tisztaság és odaadás teszi láthatóvá. A szentség fogalmát nem változtathatja meg sem a közvélemény, sem a többséges döntés, sem az emberi preferenciák, sem a legmagasabb földi hatóságok sem tudják megváltoztatni. És hogyha Isten valamit szentnek nyilvánít, akkor az szent marad az élet kezdetétől annak a végéig. Nem volna-e bölcs, ha mi is komolyan vennénk azt, amit Isten szentnek tart, vagy szentnek nyilvánít, mi az, ami szent az ő számára, és vajon szent-e a számunkra is? Amikor a Szentírásban keressük a helyes választ, meglepően gazdag lista tárul elénk. Isten maga szent. Szent, szent, szent a seregek ura, mondja Ésaiás próféta. Isten jelleme, Isten lénye, minden megnyilvánulása szentséget hordoz magában. A szombat szent például. 6 napunk van a munkára. Egyet azonban Isten elkülönített a lelki, fizikai megújulásra. Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt, mondja Mózes második könyve, 20. fejezet, 8. Biblia verse. Ugyanakkor a Biblia azt mondja, hogy a tized szent. A földnek minden tizede az Úré. Szentség az az Úrnak. A jövedelmünk tizede az nem a miénk. Azt Istennek adjuk vissza, mint szent adományként. Isten neve szent a Biblia alapján, az Úrnak nevét hiába felnevedd. Sátán mindent megtesz, hogy Isten nevét közönségessé tegye, de az Istenfélő ember tisztelettel ejti azt ki. A hely, ahol Isten jelen van, szent. Oldd le saruidat, mert szent föld az, ahol állsz, mondta Isten Mózesnek. Ezért volt szent a szent sátor, a templom, a szentély. A szentélynek minden egyes része, minden egyes eszköze, tárgya, az olaj, a főpap ruhája, mindez, amit Isten az ő szolgálatára rendelt, a szentélyben a szent volt. Ugyanakkor a hívásunk is, és a szolgálatunk is szent. Szent hívással hívott el bennünket, mondja Pál apostol Timóteusnak. A Szentváros, Jeruzsálem, és az angyalok is szentek. Láttam az új Szentvárost, ezt lehet olvasni Jelenések könyve 21. fejezetében. A menny angyalai szentek, Isten szent, tiszta küldöttjei. De ugyanakkor van egy jó hírem, Isten népe szent. Azt írja a Biblia, hogy ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok. És ez a szentség nem csupán egy cím, egy név, egy titulus, hanem ez egy életforma. Legyetek szentek, mert én szent vagyok. Az emberi élet igen szent. Isten minden egyes életet meg tud szentelni. A mélyben fejlődő magzatét, a börtöncellában sínlődőjét, az idős otthon gyengélkedőjét, vagy az üzletemberét. Mert úgy szerette Isten a világot. Az élet egyedi, egyedi DNS, egyedi új lenyomat, egyedi hangnem. Te formáltál anyám méhében, mondja a zsoltáríró, és a hajszálaink mind számon vannak tartva.
Nem csak az életünk szent, hanem a házasság is szent. A házasság nem csupán egy társadalmi szerződés, nem csupán egy érzelmi együttélés, hanem egy Isten által elkülönített szent szövetség férfi és nő között. Lesznek egy testé, mondja a Biblia. És amit Isten egybe kötött, az ember el ne válassza, mert tisztességes minden tekintetben a házasság. És Ellen White, Isten proféta nője hangsúlyozza, hogy Isten a házasságot, mint egy legszentebb intézményé alkotta, teremtette meg. És nem szenvedély kielégítésére, hanem szent felelősségként adatott a házasság. A Szentírás azonban szentesít, vagy szembeállít, szembesít bennünket egy mélyebb kérdéssel. Egyetértünk-e Isten szentségéről adott definíciójával? Társadalomként, nemzetként, vajon alávetjük-e magunkat annak, amit Isten szentnek tulajdonít és nevez? A válasz sokszor fájdalmasan egyértelmű. Nem becsüljük az emberi életnek az értékét, és naponta ezrek pusztulnak el születésük előtt. A házasságot napjainkban átfogalmaztuk és kiüresítettük. A bujálkodást szabadságként ünnepeljük meg. A munka fontosabbá válik, mint az Istennel való kapcsolat. A szombat pedig terhet jelent, nem pedig ajándékot. A hanyatló társadalmak jellegzetessége az, hogy semmibe veszik azt, ami szent. De mi a helyzet velünk? Egyénekkel. Könnyű a társadalomra mutatni, ám Isten arra hív, hogy mi nézzünk tükörbe. Ő azt kéri, keressük és tiszteljük mindazt, amit ő szentnek mond. Isten parancsolatai nem terhek, hanem védő korlátok. A szombat napja, hogy lelassuljunk, és azért van, hogy helyreálljunk. A tized, hogy a pénz ne legyen urunká. A tisztelettel ejtett isteni név, hogy mindig emlékezzünk, kinek szolgálunk. Ezek mind olyanok, mint a fekvőrendőrök és a járdaszegélyek. Megóvnak attól, hogy letérjünk a keskeny ösvényről. Ugyanakkor fontos kimondani azt is, hogy nem a saját jóságunk által üdvözülünk. Nem vagyunk elég jók ahhoz, hogy kiérdemeljük Isten megbocsátását. Mérlegre kerültünk, és hiányosnak találtattunk. De Krisztus szentsége elvégzi azt, amire mi képtelenek vagyunk. Ő a saját igazságát tulajdonítja nekünk. És amikor az ő kegyelme munkálkodik mi bennünk, ébredezni kezd a szívünkben a vágy, az óhaj a szentség iránt, az őszinte, tiszta, Istennek tetsző élet iránt. Engedd, hogy a kegyelem elvégezze benned a maga munkáját. Mert ahol a szentség iránti vágy megszületik, ott valójában Isten lelke munkálja az újjáteremtést. A megszentelődés bibliai fogalma alapján a szentség keresése nem pusztán elméleti kérdés, hanem egy egész életen át tartó folyamat, amelyet a Biblia megszentelődésnek nevez. És a megszentelődés Isten munkája mi bennünk, amely által jellemünk, vágyaink, szándékaink és életgyakorlatunk összhangba kerül az ő akaratával. A megszentelődés lényege az, hogy elkülönítés a bűntől és odaszánás Isten számára. A Biblia legalább 5 fontos dimenzióban mutatja be a megszentelődést, és próbáljuk ezeket elmélyíteni. Elsősorban a megszentelődés folyamatosan zajlik. Egy mindennapi gyakorlati folyamat, amelyben a Szentlélek munkálkodik mi bennünk. Ez a lelki növekedés jellemfejlődés, amely fokozatosan formál bennünket Krisztus hasonlatosságára. Mert aki megkezdte bennetek a jó munkát, be is fogja fejezni, mondja Pál apostol. Változunk dicsőségről dicsőségre az Úr lelke által. Ez a folyamat harcot, küzdelmet jelent a bűnnel, győzelmet Krisztus által, növekedést, fejlődést a szeretetben, fejlődést a tisztaságban, az engedelmességben, változást a gondolkodásban
és változást az életmódban. A megszentelődés így hát nem kényszer, hanem Isten szeretetének gyümölcse mindannyiunk életében. És aki Krisztushoz tartozik, annak életében megjelennek a lélek gyümölcsei. Megjelenik a szeretet, megjelenik az öröm, megjelenik a békesség, megjelenik a türelem, a jóság, a hűség, a szelídség, az önmegtartóztatása. Krisztus ereje által férfiak és nők tépték szét már bűnös szokások béklyóit. Lemondtak az önzésről, bűnösök tisztelettudókká, iszákosok józanná, erkölcstelenek tisztává lettek. Olyan lelkek, akik Sátán képmását viselték, átalakultak Isten képmására. Ez az átalakulás a csodák csodája. És az igének ez az átformáló ereje, Isten szavának legmégségesebb csodája. Ellen White, apostolok története, 476. oldal. Másodszorban a megszentelődés teljessé válik Krisztus visszajövetelekor. A Biblia tanítása szerint a megszentelődés végső beteljesedése akkor következik be, amikor Jézus Krisztusunk visszatér. Maga békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, igen, akkor jellemünk véglegesen és visszafordíthatatlanul tiszta lesz, amikor megjelenik, hasonlóvá leszünk hozzá. A megszentelődés tehát ma reménység, amely előremutat a mennyei tökéletesség fele. Harmadsorban a megszentelődés nem önmegváltás, hanem Isten munkája mi bennünk. És fontos ezt hangsúlyozni, fontos kimondani. A megszentelődés nem önmegváltás, nem is erkölcsi teljesítmény, amely üdvösséget szerez. A Biblia egyértelműen tekintetben kegyelemből tartattatok meg hitáltal, nem cselekedetekből. A megszentelődés tehát nem az üdvösség érdemszerző feltétele, hanem annak következménye. Mi nem a jó cselekedetek által leszünk Isten gyermekei, de akik valóban Isten gyermekei, azok életében megjelennek a jó cselekedetek. A megszentelődés válasz Isten szeretetére, engedelmesség a Szentlélek késztetésére, és együttmunkálkodás Krisztus átalakító, átformáló erejével. Negyedsorban a megszentelődésnek vannak gyakorlati területei. A Biblia konkrét területeken mutatja meg a megszentelődésnek a valóságát. Gondolataink tisztasága, beszédünk szentsége, testünk tisztelete, kapcsolatainknak a tisztasága, időnknek a megszentelése, ilyen tekintetben segít a szombat, anyagiak kezelése, tized és bőkezűség, imádság és igeolvasás, ez a Szentlélek terepe, a hitben való kitartás, ez a próbák megszentelő ereje. És mindez nem emberi erőfeszítés eredménye, hanem az, amit Pál apostol így foglal össze, Krisztus bennetek, a dicsőség reménysége. És ötödsorban a megszentelődésnek van egy célja. Krisztus jellemének visszatükrözése, Isten nem erkölcsi robotoknak teremtett vagy nevel bennünket, hanem olyan emberekké akar nevelni, akik szívből szeretik az ő akaratát. És a megszentelődés végső célja az, hogy Jézust visszatükrözzük a világ felé. Minél közelebb vagyunk Krisztushoz, annál inkább megjelenik mi bennünk. Megjelenik mi bennünk az ő türelme, az ő könyörülete, az igazság szeretete, megjelenik az ő tisztasága, az ő önzetlensége, az ő hűsége és irgalma. Igen, a megszentelődés ott van, mint a maradék egyház jellemzője. A Jelenések könyve szerint Isten végidei népe két dolgot őriz majd meg, akik megtartják Isten parancsolatait és Jézus Krisztus hitét. Ez a megszentelődés két alappillére. Parancsolatoknak a külső engedelmessége és Jézus Krisztus belső élő hite így válik teljessé. Isten népének jelleme, Krisztus visszajövetele, Krisztus megjelenése előtt. A megszentelődés tehát nem más, mint Jézus életének formálódása mi bennünk. És ez a bibliai megszentelődés lényege. Ez az a folyamat, amely a hívők és az egyház tökéletessé válásában teljesedik ki az ő eljövetele előtt. És a Biblia világossá teszi,
hogy a megszentelődés nem csupán egy személyes belső folyamat, hanem egy közösségi valóság is. És ezt Giorgio Perlito kihangsúlyozza. Isten soha nem csak egyéneket, hanem egy egész népet hívott el a szentségre. Már az Ószövetségben elhangzott, szent nép legyetek előttem. Isten Izraelt nem csupán egyenként formálta, hanem mint közösséget formálta, mint népet különítette el a világ többi népétől. A szentség tehát nem pusztán a magányos hívő belső útja, hanem közösségi küldetés és egy kollektív tanúságtétel. A megszentelődés közösségi dimenziójának egyik alapelve az, hogy a közösség lelki állapota hatással van az egyénre, és az egyén lelki állapota hatással van a közösségi egészségre. Amikor Pál apostol a korintusi gyülekezethez írt, az erkölcsi visszaéléseket nem csupán egyéni bűnként nevezi meg, hanem úgy tekint rájuk, mint a gyülekezet egészének megszentségtelenítésére. Nem tudjátok, hogy egy kicsiny kovász az egész tésztát megkereszti? A bűn tehát nem csak az egyén szentségét rontja meg, hanem a közösség egészét szellemi gyengülésvel is sodorja. Ebből következik az a felelősség, hogy a közösség támogatja, óvja és segíti egymást a szentségben. A keresztény közösség az új szövetség szerint Krisztus teste, amelyben tagok vagyunk egymás mellett és egymásért. A megszentelődés ezért testi metaforát.

és az egység itt nem két külön elszigetelt fogalom, hanem szorosan összefonódnak, összekapcsolódnak. A közösség valódi szentsége nem érhető el széthúzással, ellenségeskedéssel vagy bizalmatlansággal. A megszentelt közösség, a megbocsátás, az egymás terhének hordozása és az építő szeretet légkörében élni. A közösségi megszentelődés másik területe a tanításnak a tisztasága. A Szentírás szerint a gyülekezet feladata az, hogy a hit egységére és az Isten fia megismerésére jusson el. Amikor a tanítás tisztasága megőrződik, a közösség stabil, erős és Krisztusra mutató marad. Amikor azonban tévtanítások, megosztó eszmék vagy világi elvek hatolnak be, a közösségnek a lelki immunrendszere legyengül. Tehát a megszentelődés a tanítás őrzését is jelenti. Nem keménységből, hanem azért, hogy a gyülekezet tisztán és szeplő nélkül álljon meg Krisztus előtt. A közösség megszentelődésének fontos része a közös imádság és a közös igevizsgálat. A korai keresztények álhatatosan kitartottak. Az apostolok a tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádságban. Az ilyen közösség növekszik, az ilyen közösség érik be, és Krisztusi elleme egyre láthatóbbá válik benne. Amikor a gyülekezet együtt imádkozik, amikor a gyülekezet együtt bőjtöl, együtt keresi Isten akaratát, akkor a megszentelődés nem az egyén elszigetelt küzdelme, hanem a közösségnek a közös útja. Végül a közösségi megszentelődés a misszióban is nyilvánvalóvá válik. A megszentelődött közösség tanúságtétele vonzó, meggyőző és hiteles lesz. És Jézus ezért mondja, hogy erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. A világ nem elsősorban a teológiánkat, hanem a jellemünket és a közösségi életünket látja. A megszentelődés tehát missziós erő, amikor Isten népe tiszta, szeretetteljes és Krisztusra mutató életet él, akkor a körülötte lévő világ is meglátja Isten dicsőségét. Ugyanakkor a megszentelődés és az egészséges életmód jelen van, mint kapcsolat, mint szoros kapcsolat a Bibliában. A Biblia a megszentelődést nem csupán egy erkölcsi vagy egy lelki síkon mutatja be, hanem az ember egész lényére kiterjedő folyamatként, testre és lélekre egyaránt. A Szentírás következetesen azt tanítja, hogy Isten nem csak a gondolatainkat és érzéseinket kívánja megtisztítani, hanem a testünket is. Mert a kettő szorosan összefügg. A bibliai látás szerint az ember egy egység, ezért a megszentelt élet szükségképpen áthatja a fizikai, a testi életmódot is. És Pál apostol így fogalmaz, a ti testetek a Szentléleknek a temploma, ezért dicsőítsétek az Istent a ti testetekben. Ez az alapige világossá teszi azt, hogy a test nem egy közömbös, nem egy semleges, nem egy jelentéktelen elem. Isten temploma egy szent hely, amely elkülönítve Istennek van fenntartva. Ahogyan a bibliai szent helyen sem lehetett bármit megtenni vagy bevinni oda, ugyanúgy a hívő ember testét is Krisztus uralma, Krisztus tisztasága is rendje kell, hogy jellemezze. A megszentelődés tehát magába foglalja az életmód, az életvitel megszentelődését is. Ez nem egészségmániát jelent, hanem azt a bibliai elvet, hogy Isten törvényszerűségei a teremtett világ működésére nézve jók, és az ember akkor él teljes, kiegyensúlyozott életet, ha a törvények összhangjában él. A test, mint Isten ajándéka. A józan életmód része a megszentelődésnek, tehát a Szentírás szerint az emberi test Isten csodálatos alkotása, amelyet gondozni, megőrizni kell, és a Zsoltáros így vallja, csodálatosan megalkottál engem. A megszentelődés része tehát az a belátás, hogy a test ápolása, a pihenés, a tisztasság, a józan mértékletesség nem öncélű, hanem Isten tisztelete. Az egészséges életmód nem önmagáért való fegyelem, hanem a szolgálatra kész élet feltétele.
Minél egészségesebb a test,

annál alkalmasabb a lélek az Isten iránti engedelmességre, és annál alkalmasabb a mások szolgálatára. Pál apostol ezért inti Timóteust. Légy mértékletes mindenben. A mértékletesség a megszentelődés egyik gyakorlati, hasznos területe. Ugyanakkor a test megtartóztatása a szent élet része. A Biblia azt tanítja, hogy a lélek munkája nyomán az ember uralkodik vágyain, uralkodik étvágyán, szokásain, nem pedig azok uralják őt. Megzabolázom a testemet, és szolgává teszem, mondja Pál apostol. A megszentelődés nem csak a gondolatok, hanem a szokások, étkezési döntések, időbeosztása és életvitel szintjén kifejeződik a megszentelődés. Az egészségtelen életmód, a túlzás, a mértéktelenség, a függőségeink a Biblia szerint gyengíti az ember ítélő képességét, és gyengíti a lelki érzékenységét. Éppen ezért a bibliai egészségüzenet nem moralizálás, hanem a megszentelt élet gyakorlati védelme. És Isten eredeti étrendje, a teremtett rend része, a Biblia bemutatja azt, hogy Isten gondoskodott az ember megfelelő táplálékáról. Nektek adom az egész földön a maghozó füvet és a gyümölcstermő fákat. Ez a teremtési étrend növényi alapú, amelyet a tudomány is az egyik legegészségesebb táplálkozási formaként tart számon. És a bibliai egészségüzenet tehát nem új találmány, hanem a teremtésbe helyezett isteni bölcsesség része. És a vízözön után Isten bizonyos feltételek mellett megengedte az állati eredetű táplálékot, de világosan megkülönböztette a tiszta és a tisztátalan állatokat. És a megkülönböztetett célja nem csupán kultikus volt, hanem egészségügyi és lelki érdekeket szolgált. A tiszta életmód így kapcsolódott össze a tiszta Isten tisztelettel. Ugyanakkor a pihenés és ritmusnak van egy szentsége. A szombat, mint egészségi ajándék, a megszentelődés része a pihenés ritmusának elfogadása is. A szombat nem csupán egy vallási rituálé, hanem élettani szükséglet, amelyet a Teremtő helyezett az ember életbe. A szombat a testi és a lelki helyreállításnak a napja, hogy megpihenjen a te örökösöd, a te szolgád, sőt, a te állatod is. A modern kutatás bebizonyítja, amit a Biblia már állított. Az embernek szüksége van a rendszeres, ciklikus pihenésre, a stresszoldásra, a kapcsolati és a lelki megújulásra. A szombat ennek Istentől rendelt eszköze. Így a megszentelődés és az egészség mélyen összefonódik a szombatban. Ugyanakkor a tisztaság törvényei, a testi higiénia, lelki jelentősége a mózesi törvények között számos egészségügyi, higiéniai rendelkezés található. Karanténszabályok, tisztálkodási előírások, fertőzések elleni intézkedések. Ezek Isten népének egészségét védték egy olyan korban, amikor a világ többi részén ezek ismeretlenek voltak. És a Biblia azt tanítja, hogy a külső tisztaság nem helyettesíti a belsőt, de nem is áll vele szemben. A külső és a belső tisztaság összetartozik, mert ugyanaz az Isten, a teremtőnk és a megváltónk. Így az egészséges életmód nem szemben áll a megszentelődéssel, hanem annak az egyik természetes következménye. Igen, a Szentlélek temploma, az egészség, mint missziós eszköz, az egészséges életmód sokszor erőteljes tanúságtétel lehet. A világ egyre inkább vágyik a békességre, a hosszú életre, a józanságra. És amikor a keresztény közösség egyszerű, tiszta, egészséges életet él, akkor láthatóvá teszi Istennek bölcsességét. Fénylik, így fénylik a ti világosságtok, mondja Jézus Krisztus. A megszentelt élet, amely összhangban van Isten egészség üzenetével, világító példává válik. A test és a lélek egysége, a megszentelődés holisztikus bibliai képe. A Biblia nem választja szét a testet és a lelket, ezért a megszentelődés sem érinti csak az egyiket. Isten egész embert akar újjáteremteni. Maga pedig a békességnek Istene, szenteljen meg titeket mindenestől, és a ti egész valótok, mind lelketeket, mind testeteket, fedhetetlenül őriztessétek meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére.
A megszentelődés tehát teljes, átfogó és az élet minden területét átjáró isteni munka. Az egészséges életmód, amely a teremtés rendjével és Isten igéjével összhangban van, nem egy mellékes részlet, hanem a megszentelt élet természetes gyümölcse. A megszentelődés és a megigazulás kapcsolata a Biblia egyik legmélyebb és legszebb összefüggése. A két fogalom nem felcserélhető, de elválaszthatatlanul összetartozik. A megigazulás a keresztény élet kiinduló pontja, a megszentelődés pedig annak a folyamatos útja. A megigazulás Isten egyszeri, teljes és végleges ítélete a hívő felett. A bűnbocsánatot ad, Krisztus igazságát tulajdonítja nekünk, és Isten gyermekei közé fogad bennünket. Ez nem érdem, hanem Isten kegyelmi ajándéka, hiszen kegyelemből van üdvösségtek hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. A megigazulás pillanatában a hívő békességet kap Istentől, és bár természete még nem változik meg teljesen, státusza megváltozik. Többé nem bűnösként, hanem megváltott gyermekeként áll Isten előtt. A megszentelődés ezzel szemben az a folyamat, amelyben Isten azzá formál bennünket, amivé a megigazulás által már nyilvánított. Ha a megigazulás kimondja rólunk, hogy igazak vagyunk Krisztusban, akkor a megszentelődés valóságos életté formálja ezt az igazságot. A kettő kapcsolata így fejezhető ki. Amit Isten kijelent rólunk, az a megigazítás. Az valósággá is teszi bennünk a megszentelődés által. A Biblia ezt az egységet több helyen hangsúlyozza, és Pál apostol azt írja, és akiket elhívott, azikat meg is igazított. Akiket pedig megigazított, azikat meg is dicsőítette. A megszentelődés tehát nem opcionális kiegészítés, hanem a megigazítás természetes következménye. Aki igazként áll Isten előtt, az elindul azon az úton, amely Isten szeretetét és jellemét tükrözi vissza. Ezért mondja Jakab, hogy a hit cselekedetek nélkül halott, mert a megigazulás gyümölcse az a megszentelt élet. És a kettő közötti feszültség és harmónia itt van. A keresztény ember egyszerre él két valóságban. Már igaz Isten előtt a hit által, ugyanakkor napról napra küzd a régi természetével. Ez nem ellentmondás, hanem a keresztény életnek a dinamikája. A megigazulás biztosíték a megszentelődés növekedésére. A megigazulás békességet ad, a megszentelődés átalakulást. A megigazulás egyszeri alkalom, a megszentelődés élethosszig tartó folyamat. A gyakorlati következménye a megszentelődésnek a következő. A hívő soha nem a megszentelődés eredményeire támaszkodik, amikor az üdvösségről gondolkodik. Ez a megigazulás kegyelmében nyugszik, de ugyanakkor soha nem állhat meg a megigazulásnál. Mert aki valóban elfogadta Krisztus igazságát, abban a Szentlélek elkezdi megteremni a szent életnek a gyümölcseit. Röviden összefoglalva. A megigazulás a keresztény élet kapuja. A megszentelődés az ezen a kapun túli élet. Mindkettő Krisztus kegyelméből fakad, és mindkettő az üdvösség nagy művének a megvalósítása. Ez a kapcsolat teszi a keresztény életet egyszerre biztossá és dinamikussá. Ezt az életet kívánom. A megigazított és a megszentelt életet kívánom mindannyiatok számára. Ezért az életért imádkozzatok, ezért az életért harcoljatok. Nap mint nap megéri harcolni a bűn ellen. Megéri harcolni Krisztus kegyelme ereje által. Ezért imádkozzunk. Szerető jó atyánk, köszönjük szépen, hogy te szent vagy. Köszönjük a Szentírást, a Bibliát. Köszönjük a Szent Szombatnapot. Köszönjük a Szent Várost, Jeruzsálemet, amit készítesz számunkra. Köszönjük Szent Angyalaidnak munkáját. De köszönjük szépen, Szentlélek Isten, tevékenységedet életünkben. Köszönjük, hogy te vagy az, aki megigazítasz Jézus vére érdeme által. És köszönjük, Szentlélek Isten, hogy te vagy az, aki a
a megszentelődés folyamatát elkezded, folytatod, és befejezed mindannyiunk életében. Egy szent életért imádkozunk. Azért imádkozunk, hogy ez az élet bizonságtevő élet legyen. Egy olyan élet, ami bemutatja a te szentségedet a mai világnak. Hallgass meg imánkat, szenteld meg életünket, jöjjön el országod, és legyen meg dicső akaratod Jézus által. Amen.

Köszönöm, hogy velünk tartottak. A bűn feletti lelki győzelmet maga Jézus Krisztus viszi véghez egyéni életünkben, de az egyházunk életében is. A hitáltali megigazításunk és megszentelődésünk, melyet Jézus visz véghez kegyelemből életünkben, elmaradhatatlan, egzisztenciális jelentősége van. Jézus igazsága és tökéletessége az, amit hit által Jézus nekünk ajándékoz, ránk ruház, és ezáltal Isten Jézus érdemeire tekintve és tökéletességét látva bennünk, amit nekünk tulajdonít, kegyelmébe fogad. Az igazi hit látható változást eredményez ugyanakkor. Ennek oka pedig Jézus elfogadása és jelenléte életünkben. Szeretettel várom Önöket az előttünk álló héten, minden este a magyar adásidőben, a hetednapot ünneplő adventista egyház imaheti üzenetének meghallgatására. Békés és áldott estét, imahetet kívánok!

87. Zsoltár. A Kórá fiainak Zsoltára. A szent hegyeken vetette meg az ő fundamentumát, szereti az Úr Sionnak kapuit, jobban, mint Jákobnak minden hajlékát. Dicsőséges dolgokat beszélnek felőled, te Istennek városa. Előszámlálom Egyiptomot és Bábelt, mint ismerőimet, ímé Filisztea és Tírus Kússal együtt, ez ott született. És ezt mondják a Sion felől, mindez, mind amaz ott született, és ő a felséges erősíti azt. Az Úr beírván feljegyzi a népet, ez ott született. És táncolva énekelik, minden forrásaim te benned vannak.

Harmadik Zsoltár. Dávid Zsoltára, fia, Absalon elől való futásakor. Uram, mennyire megsokasodtak ellenségeim, sokan vannak a reám támadók, sokan mondják az én lelkem felől, nincs számára segítség Istennél. De te, ó Uram, pajzsom vagy nékem, dicsőségem, az, aki felmagasztalja az én fejemet. Felszóval kiálték az Úrhoz, és ő meghallgata engemet az ő szentsége hegyéről. Én lefekszem és elalszom, felébredek, mert az Úr támogat engem. Nem félek sok ezernyi néptől sem, amely körös körül felállott ellenem. Kelj fel, Uram, tarts meg engem, Istenem, mert te verted arcul minden ellenségemet, a gonoszok fogait összetörted. Az Úré a szabadítás, legyen a te népeden a te áldásod.

0: élet és egészség.
1: De az én órám, illetőleg a mai óra feladata az lett volna számomra, hogy a genetikai állományunkról beszéljünk, hogy az hogyan határozza meg az élettartamot. Ehhez, hogy ezt megértsük, néhány dolgot a genetikáról kell mondanom. Ugye a genetika mellé egy új terminus technicus, a genomika szó jött az elmúlt évtizedben, és ezt a két dolgot ma már tudnunk kell, hogy mi mit jelent. A genetika összességében az öröklődés tudományát jelenti, annak a törvényszerűségeivel foglalkozik, és hát tulajdonképpen a Mendel által meghatározott törvényszerűségek jelentették hosszú ideig ezeket a genetikai tudományokat. És ugye a 2000-es év volt az a döntő, amikor eljutott a tudomány arra a pontra, hogy az emberi örökítő anyag, a DNS molekula teljes szekvenciáját megfejtették, vagyis kompjúterre lehetett írni. Ugye 3,2 milliárd apró kis egységből áll a DNS molekula, az emberi örökítő anyag, és hát ennek a teljes állománynak a föltérképezése, azt hívjuk strukturális genomikának, és ennek a struktúrának, a működésének a megértésével pedig a funkcionális vagy működési genomika foglalkozik. A genetikával már az ókorban is foglalkoztak, Hippokrátész, a nagy görög orvos is képes volt már olyan törvényszerűségek leírására, amit a saját megfigyeléseiből meglehetősen patriarchális szinten, ugye a matriarchátus után következett a férfi uralmú társadalom, és Hippokrátész is ennek az elvnek a híve volt. Ő azt a nézetet terjesztette, hogy ugye az örökítő anyag, hogy hogyan megy át az információ a szülőből a gyerekbe, azért pusztán az apa felelős. Az apában mindenütt termelődik az örökítő anyag, a sperma, ugye a fejébe, a szemébe, a fülébe és májába, és összegyűjtik egy bizonyos helyen, amit mindannyian tudunk, hogy hol, és így jut az anyába, mint termőtalajra. És ezáltal ugye az apa tulajdonságai fognak dominálni az újszülöttben, illetőleg a gyermekben, a felnőttben, és akkor a kopasz embernek kopasz gyereke, a kancsalnak kancsal, a hosszú életű Matuzsálemnek pedig Matuzsálem korú utódai lesznek. Hát ez összességében ugye nem igaz, kijelenthetjük, de egy nagyon fontos tény az információ. Ugye a mai korban az informatika korát éljük, és az a mód, ahogy Hippokrátész megfogalmazta, hogy az információ egységeit össze kell gyűjteni az apából, és így jut át az utódba, így tulajdonképpen úttörőnek számíthatjuk. A genomika a 21. századnak a tudománya. Tulajdonképpen a kompjúter technológia nélkül nem létezne. Nem is beszélhetnénk róla, hiszen olyan óriási adatbázis, amely az emberi DNS molekula 3,2 milliárd nukleotid egysége, ennek a kezelése az lehetetlen volna. Ha beírnánk egy könyvbe, akkor 200 ezer oldalas könyvre volna szükség ahhoz, hogy ezt a 4 nukleoditet, amik egymás után ismétlődnek különböző variációkban, ezt elolvashatnánk. Nyilván 200 oldal, vagy 200 könyv, 1000 oldalas könyvnek az elolvasása és folyamatos karbantartása az emberi elmével az lehetetlen. Tehát ehhez komputer technológia kell. A genomika viszont így módon ugye kifejlődhetett, hogy a komputer korszakban ezt a hatalmas adatbázist tudjuk kezelni, sőt, egymás mellé fektethetjük a különböző genomokat, az emberi genom mellé oda tehetjük az egérnek a genomját, a muslicájét, és így tovább, ezáltal az összehasonlítás a különböző élőlények között valójában könnyebbé válik. A genomnak a struktúrájának a tanulmányozásával lehetségessé válik, hogy egy-egy betegségnek a genetikai hátterét is mélyebben megérthessük, hiszen a struktúrában való eltérésekhez tartozó működés sokkal könnyebben tanulmányozható. Tulajdonképpen a genomika tehát három alappilléren nyugszik. Az egyik a bioinformatika, ugye ezt harmadikként van felsorolva, a különböző genom projektek. Vannak ugye a humán genom projekt, aminek a strukturális része 2000-ben fejeződött be, amikor a 3,2 milliárd bázispárból 2,7 milliárdot már ismertük. Ez a legfontosabb, mert a maradék, a fennmaradó rész az igazából azt nincs kódoló szekvencia, és valójában nem is tudjuk még, hogy igazán mit jelent. Ugye az egér, a rizs, a nyúl, a csimpánz, patkány és minden élőlény, legyen az állat vagy növényvilágba tartozó, DNS molekulája szépen egymás mellé fektethető, és olvasható a struktúrája. És mindez, hogy az orvosi tudományban is föl lehessen használni, létezik egy lapka vagy chip technológia, amivel ezeket a struktúrákat olvasni tudjuk. És feldarabolva a DNS-t, ezek egy tárgylemez, tehát egy orvosi tárgylemez, ami nem nagyobb, mint 10 cm, de szépen föl lehet rakni az akár 10-15 ezer gént is. Majd látni fogjuk, hogy igazából ez messze van az egész emberi DNS molekulától, ez a 15 ezer génnek a vizsgálata, hiszen ma már a legnagyobb meglepetés az volt a számunkra, hogy a DNS molekulának csak a 2%-a működik. A 98% igazából halvány fogalmunk sincs, hogy mit csinál, hogy miért van ott. Ma kezdjük sejteni, hogy nem fölösleges, mert eddig csak azt gondoltuk, hogy valami junk, valami szemét, valami egyéb, de ma azt mondjuk, hogy nem kódoló szekvencia, amely a gének regulációjába, a szabályozásában vesz részt. Valójában a kódoló szekvenciák, a gének, az csak a DNS molekula 2%-át alkotják, és az emberi gének száma 25 ezer. Amikor én tanultam a genetikát, akkor még 120 ezer génről beszéltek. Sőt, mi több, 5-10 évvel ezelőtt is még 80 ezer volt a géneknek a feltételezett száma. Ma már tudjuk, hogy ez folyamatosan ugye kevesbedik, de azért kevesebb, ezt becslés alapján mondták, vagy gondolták, hogy ennyi a géneknek a száma. Igazából megszámolni senki nem tudta, most próbálják ugye megszámolni, hogy valójában az ismert struktúrából mennyi lesz a géneknek a végleges száma, de 25 ezer körül van. Az, hogy ez a 25 ezer gén elegendő, a rizsnek lényegesen több, vagy a búzának, sőt a muslicának is 18 ezer génje van, nem a gének száma teszi az embert, hanem a gének működése. Egy gén akár több százféle működést képes ellátni, attól függően, hogy éppen milyen hatás éri. És éppen ezért elég nekünk a 25 ezer gén. Az, hogy nem pusztán csak a gének tanulmányozásával jutunk előre a genomika tanulmányozásába, az onnan tudjuk, hogy a nem kódoló szekvenciák tanulmányozása rendkívül fontos, hiszen ezek alapvetően befolyásolják a géneknek a működését. És tulajdonképpen kicsi betűvel szerepel, nem is kell látni róla semmit. Valójában a nem kódoló szekvenciáknak számos, egyelőre még rejtélyes oldala van, de úgy tűnik, hogy ezen a téren is jelentős változások vannak, változások lesznek, sokat fogunk megismerni. Például csak a több újúságot, ha megnézzük, ennek nincs egyetlen gén vonzata se, hanem egy bizonyos nem kódoló szekvenciában egy specifikus gén szekvencia adja meg, hogy az illetőnek polidaktíliája vagy több újúsága legyen. Tehát ugye a genomika az valójában összefoglalva azt jelenti, hogy az összes gén egyszerre való tanulmányozása a különböző chip technológiával, illetőleg az egyes szakágak, az orvosi szakágak részéről történő hozzáférés lehetősége, tehát a molekuláris alapoknak a tanulmányozása a genomika révén lehetséges. Ezáltal átalakul minden orvostudományi szubdisziplína, legyen az a belgyógyászat, legyen az a szülészet, nőgyógyászat. Másként látjuk a betegségeket, másként látjuk akkor, hogyha ismerjük az alapokat. Másként járunk egy olyan padlón, ahol teljesen sima van és könnyedén mehetünk, és másként járunk olyan, ahol csak drótok és lécek vannak, ott nyilván már óvatosabban fogunk közlekedni. Ezt azért mondom, mert a strukturális, funkcionális genomika tanulmányozása meglehetősen érdekes dolgokat fog a számunkra elhozni. Olyan dolgok fölött nem fogunk átsiklani, amit csak egy sima padlónak látunk, látni fogjuk, hogy mennyire fontos és talán életbe vágó, sőt élettartamba vágó dolgok derülnek majd ki ebből a tudományból. Kiderülnek a gyakori emberi betegségek, amelyek közül a korai degeneráció a legfontosabb. Mindannyian tudjuk, ugye, hogy a statisztikák a tumorokról, a szív-érrendszeri betegségek igen magas, vagy ilyen jó helyen lévő, hát, hogy is mondjam, első helyen lévő statisztikai szerepéről szólnak, és hát ezek ugye a célok, hogy ezeket a betegségeket megelőzzük. Van ennél egy sokkal gyakoribb a korai degeneráció, amely szinte a pubertás idején már elkezdődik, csak nem veszük észre, mert nem olyan drámai sebességgel megy. Valójában korai degeneráció képezi az öregedésnek az alapját. Mindannyian tudjuk, hogy a sejtek osztódása behatárolt, és egy bizonyos idő után nem képesek osztódni a sejtek. De ez igazából ez sem teljesen igaz, hiszen a úgynevezett neopláziás vagy új képződmények alkotta, tehát a tumorokat alkotó sejtek, ezek végtelenül képesek osztódni. Tehát a genomika fényt fog deríteni arra, hogy mi módon lehet befolyásolni a sejteknek a fiatalságát, a degeneráció elleni küzdelmet, és hogy a degeneráció ne vonatkozzon a szív-érrendszeri betegségekre, ne vonatkozzon a diabéteszre, és így tovább. Még egy dolgot szerettem volna elmondani, ami ebben a vonulatban tartozik, ez pedig az, hogy miért vagyunk mi mindannyian különbözőek, akik itt ülünk, mindannyian emberek vagyunk, de egymásra nem hasonlítunk, és ez valójában a DNS molekulában lévő egy nukleotid eltérések vannak. Ezek az eltérések, tehát mondjuk lefektetnénk itt a jelenlévőknek a genómját, szép sor, 2,5 méter hosszú lenne a molekula, és megnéznénk, akkor különböző helyeken eltéréseket találnánk, és ezek a kis eltérések megnyilvánulnának a gének expressziójában, és ezáltal úgynevezett polimorfok, tehát különböző alakúak, különböző formájúak vagyunk. Ezeket hívja a tudomány SNP, vagy angolul SNP-eknek. Egy ilyen eltérés mondjuk egy gyógyszer metabolizáló enzimben azt jelenteti, hogy az illető képtelen úgy bevenni az algopirint, hogy ne lyuk, vagy az aspirint, hogy ne lyukadjon ki a gyomra. Mert nem képes átalakítani a szervezete az aspirint. Ezáltal eljutunk ahhoz a nagyon fontos kérdéshez, hogy a genomika esetleg majd personalizált, egyedre szabott gyógyszer tervezést lesz képes megvalósítani. Én nem ugranék ennyire előre, mert ez a tudomány és igazából nem is a mi dolgunk, inkább ebből azt a következtetést hangsúlyoznám, hogy ne vegyük be azt az aspirin, meg azt a másik gyógyszert sem, mert nem biztos, hogy éppen elérjük azt a hatást, amit szerettünk volna. Egyébként egy-két óra múlva magától is megszűnő gyomorfájás miatt. Ugyanis a gyomor perforáció következtében ugye elvérezhet valaki, és így tovább a gyógyszereknek a tervezésénél ma már rendkívül óvatosnak kell lennünk, és figyelembe kell venni azokat a tényeket, amelyek például az Egyesült Államokban láttak napvilágon, hogy az egyik vezető halálozási ok a gyógyszer mellékhatás. 100 000 ember hal meg évente az Egyesült Államokban gyógyszer mellékhatás következtében. Ugye hallottuk azt, hogy még petefészekrákban 10 000 ember, vagy 8-10-5 000, az Egyesült Államokbeli adat, szívérrendszeri betegségek, majdhogy nem ott van az első három között, hogy igazából melyik a vezető halálok, azt nem tudni, de a gyógyszer mellékhatás mindenképpen különleges helyet foglal el. Hát tulajdonképpen a SNP-ek talán megoldást fognak jelenteni. Nem azt, hogy minden egyes emberre fogunk gyógyszert találni, hanem egy bizonyos embercsoportra. Ennek viszont már meglehetősen komoly etikai vonzatai lesznek, hogy én tudom, a gyógyszerész tudja, hogy ennek a csoportnak adhatom ezt a gyógyszert, hogy nyilvánvaló ott már komoly diszkrimináció lesz. Itt az etikai vonatkozásokban nem szeretnék tovább belemenni, mert itt számos csúsztatás és probléma lehet. Itt most elnézést kell, hogy kérjek a hallgatóságtól, mert a genomikáról beszélni úgy, hogy mondjuk nem orvosoknak, meglehetősen nagy kihívás, és különösen igaz ez egy olyan tudományra, amit még az orvosok sem értenek. Nem akarom, hogy is megsérteni orvos kollégáimat, de ők maguk bevallják, és ezt világosan leírta a Francis Collins professzor, a mai genetika egyik atya, hogy olyan hatalmas információ robbanás történt a genetikában. Mert régen még csak megbarátkoztak azzal, hogy igen, a genetikus az sok mindent tud, olyat, amit mi nem tudunk. Én elefántcsont toronyba ülő valaki, aki ismeri a különböző törvényszerűségeket, meg a ritka betegségeket. De a genomika pontosan az a tudomány, ami azokkal a betegségekkel is képessé tesz bennünket foglalkozni, amelyeket nem ritka betegségeknek, hanem mindennapi betegségeknek hívunk, és a leggyakoribb emberi betegségeket jelentik. És a legtöbb gyakorló orvos néhány genetikai óra képzést kapott, és ennek következtében számukra is komoly kihívás ennek a dolognak a megértése. Úgyhogy az oktatásban igen nagy feladatunk van minden szinten, az egyetemi oktatást illetően is. Mit tesz bennünket emberré? Ugye a különböző DNS molekulák, különböző fajoknak a DNS molekuláit egymás mellé tesszük, mondjuk az egér, amely azért választottam, mert az egyik legjobb modell, állatkísérletes modell, amin kísérleteznek különböző emberi betegségeket vagy gyógyszereket, 96%-ban egyezik meg az emberi genommal. De van 6 olyan terület, amelynek a DNS-ében jelentős eltérés van az emberéhez képest, és az egyik ilyen átformált terület az a legemberibb tulajdonságot, az emberi beszéd megvalósulásához szükséges genetikai információt hordozza. Ez ugye azt sugallja számunkra, hogy azért meglehetősen jól determináltak bizonyos képességek, és valójában a génjeink alapján meghatározott a sorsunk. Hát annyiban, hogy vagy egér, vagy emberek vagyunk, úgy igen. De mint ember embernek a sorsa, úgy valójában kevésbé, hiszen a gének nem végzetes determinizmust jelentenek, mert a géneknek a működése valójában csak egy környezetben zajlik le, és a környezet különböző hatásaira megfelelő módon reagál a genom. Talán úgy képzeljék el leginkább, és ezáltal már egy kicsit azt is mondhatjuk, hogy a sorsunkat ne egy determinizmus alapján, egy eleve elrendelés alapján képzeljük el, hanem egy kicsit a kezünkbe is vehetjük a sorsunk alakítását, mert ugye a mai nem ritka monogénes betegségek, hanem elsősorban a dömpinget okozó poligénes, komplex betegségeket illetően alapvetően úgy képzeljük el, hogy a sorsunkat mi magunk nem az, hogy döntjük el, hanem a mi tevékenységünk alapján dől el. A mi mindennapi tevékenységünk alapján dől el a sorsunk. Úgy képzeljük el, hogy van egy zongora, aminek a billentyűi megfelelő szép hangokat adnak ki, és ha mi elkezdünk tanulni a zongorán, akkor nagyon szép dallamokat, harmóniákat képesek vagyunk előadni. Sőt, hogyha Liszt Ferencet keltenénk föl, vagy egy mai igazán komoly zongoraművészt, ő csodálatosan képes zongorázni ezen a zongorán, amit mi humán genomnak hívunk. A genomika feladata az, hogy megtanítson bennünket zongorázni ezeken a géneken, megtanítson bennünket valóban úgy kezelni a saját génjeinket, és azt mondtam, hogy mindenki, mi a polimorfak vagyunk, mindenkinek külön zongorája van, és ez alapján tudjuk egy kicsit a saját jövőnket befolyásolni. Nézzük meg, hogy a genetika mit ígérhet a fiatalság, vagy a fiatalon maradás forrásaként. Ugye a génterápia volt az első igazán nagy ágyú, amit sütögetni kezdtek a 80-as években, hogy igen, majd a genetika fejlődésével eljutunk oda, hogy a beteg gént kijavítjuk. Ma rájöttünk, hogy ez nem olyan egyszerű, sőt, kifejezetten nagy problémákat jelent, és valójában nem is tartozik jelenleg a vizsgálandó területek közé, mert ennek kétféle lehetősége van. Az egyik az ivarsejtekbe történő génterápia, a másik pedig a szomatikus vagy testi sejtjeinkbe történő génterápia. Na most, ha a csírasejtbe, amelyet az utódaink örökölnek, tehát a petesejt, a hímivarsejtbe, vagy a megtermékenyült petesejtbe juttatunk be gént, az onnantól kezdve konzekvensen megjeleníti a hatását. Ez a lehetőség tiltva van minden világ, a világ minden országában, tehát a csírasejtekben történő génterápia, aminek a jövője az beláthatatlan, és a következményei beláthatatlanok, az nem igazán járható út. A testi sejtek viszont elérhetetlenek a génterápia számára,

gyorsan be kell juttatni a gént, mert utána az el fog halni. Tehát a testi sejtekben történő génterápia az igazából hát a mai tudásunk szerint nem működik. A klónozás. Ugye csináljunk kópiát magunkról. Hát a sárgarépáról könnyű ezt elmondani, de az embernél a klónozás nem ilyen egyszerű. Az őssejt terápia az megint csak problematikus. Vannak ígéretes dolgok az őssejtekről. Annyit szeretnék csak elmondani, hogy többféle őssejtünk van. Erről később beszélek, jó? A genom repair az, ami igazán fontos. A humán genom tartalmaz olyan géneket, amelyek karbantartó géneknek hívjuk. És ezek szépen ellenőrzik, mint ahogy a rendőrök az utcán a rendet. Ellenőrzik, ha probléma van, akkor hívják a javító géneket, és kijavítják a hibákat. Valójában az emberrel probléma akkor lesz, hogyha tönkre tesszük ezt a javító műhelyt, a genom repair géncsaládot. Itt, ha egy bizonyos mennyiségű károsodás, 10^-x-en károsodás, tehát rengeteget ronthatunk rajta, tehát van időnk arra, hogy meg is gondoljuk. Ha ezt karbantartjuk, akkor igazából baj nem lehet az ember egészségével és a betegséggel. És itt jön be tulajdonképpen az életmód, a különböző önsors rontó vagy önsors javító technikáknak az ismerete. Segítségünkre vannak a korai öregedés szindrómák modellek, amellyel tanulmányozhatjuk az egyes az öregedésben különösen szerepet játszó géneket. Van két korai öregedés szindróma, amelyek közül a progéria, az 10 éves kor előtt kezdődik már meg, és a génje még máig sem ismert, vannak föltételezett helyek, és a Werner szindróma, amely a 8-as kromoszómán van a kóros gén, a pubertás idején kezdődik, a szív, érrendszer öregedésével, a bőr, a kötőszövet öregedésével, hajhullás, és valójában egy pubertás korú gyermek úgy néz ki, mint egy 70-80 éves, és hát ez bizony rendkívüli nagy problémát jelent, mert nem lehet korrigálni, nincs javítási lehetőség. Ilyen esetekben a cukor anyagcsere szabályozási zavara is mindig megfigyelhető, és a cukor anyagcsere, mint ugye a 2-es típusú diabétesz, ugye egyre inkább növekszik a gyakorisága. Ez minden bizonnyal annak köszönhető, hogy a környezet, amiben a genom került, az rendkívüli módon megváltozott, és ennek következtében hát a cukor diszreguláció, cukoranyagcsere diszregulációja van. A klónozásról ugye a dolly bárányon kívül mást nem nagyon szeretnék elmondani. Magyar szereplője is van, Vajta Gábor nevével fémjelezve, aki hát egyelőre hazánkban is dolgozott, és főként Dániában és külföldön ért el igen nagy sikereket, de hát rendkívüli módon megnehezítettek az ilyen irányú kísérletek szerencsére. Mert úgy gondolom, hogy senki nem szeretné, hogyha a klónozást bevezetnék a mindennapi gyakorlatban. Az őssejtekről annyit szeretnék még elmondani, hogy a különböző médiákból hallott hírek, a köldökzsinór vérben található őssejteknek a kinyeréséről beszélnek, és ezzel hitegetik a lakosságot, hogy bizony majd megmentik az esetleg leukémiába esett gyermeket a betegségtől. Az igazság az,

hogy ez nem igaz. Az igazság az, hogy ez hazugság. Mert ma senki nem mer vállalkozni arra, hogy abból a néhány milliliterből annyi őssejtet hozzon, amit a leukémia kezelése, hát aki ne is tudják meg, hogy az miből áll, gyakorlatilag a csontvelő teljes kiirtásából, és arra a néhány sejtre rábízni az illető gyereknek a jövőjét, ezt nincs, aki vállalja egyenlőre. Nem beszélve arról, hogy ennek az esélye, hogy ez bekövetkezzen, szerencsére nagyon ritka. Tehát az, hogy egy köldökzsinór vér vagy bankban lévő vért felhasználjanak, annak az esélye 1 a 100 000-nél kisebb, szerencsére. Tehát úgy gondolom, hogy vannak bizonyos dolgok, amikben nem szabad előre futni olyan messzire, amit még senki nem is lát be. Egyelőre azt sem lehet tudni, hogy meddig vagyunk képesek eltartani az őssejteket. Az őssejtek eltarthatósága egyesek szerint 5 év, az ígéret szerint 15-20 év, de ki tud erre válaszolni ma? A hosszú élet receptjét én nem fogom önöknek most megadni ezen az órán, de néhány támpontot mindenképpen szeretnék hozzá tenni, és valójában tegyük fel a kérdést, hogy a hosszú élet az egyenlő lehet a betegségek elkerülésével? Hogyha a degenerációt annak vesszük, betegségnek, már pedig az, gondoljunk csak a csikorgó ízületekre és egyebekre, vagy a nehezen forgó nyakcsigolyákra, recsegő nyakcsigolyákra, ugye ott nagyon korán megkezdődik a degeneráció, már akár 20-30 éves korban is a nyakfordításánál meglehetős ropogást lehet csukott szemmel hallgatni. Tehát valójában ugye erre kellene összpontosítanunk, hogy milyen lehetőségeink vannak. Ugye itt a felsorolt 5 fő problémának a megoldására a szívérendszeri betegségek, mint a top betegségfajta, a daganatok, az anyagcserebetegségek, amelyek között a cukorbetegség, a 2-es típusú diabétesz kiemelkedő helyen van. Egyébként ezt a halálos 4-es nevű betegség részeként ismerjük. A halálos 4-es az elhízás, a magas vérnyomás, a cukorbetegség és a degeneráció valójában egy olyan kórkép, aminek az elmúlt években az évenkénti előfordulása egyre inkább emelkedik. Vannak olyan jóslatok, hogy 10 év múlva a lakosságnak nem 7-8%-a lesz cukorbeteg, hanem 20-25%-a. Sőt, ennél borúlátóbbak is vannak, közel 50-60%-ról is szól a példa. Ez egyébként nagyon könnyen elképzelhető, hiszen vannak olyan szigetek, amelyek elzárva voltak hosszú ideig a civilizációtól, és ismeretlen volt ez a betegség, és a kultúra, idézőjelbe történt bevitele, ezeknek a betegségeknek az elharapózásához vezetett. Gyakorlatilag ezek a populációk védtelenek voltak ezzel az új életmóddal szemben, és 40-50%-os gyakoriság van ezeknek a betegségeknek. Ugye a degeneratív betegségek közül az idegrendszeri degeneráció a kiemelkedő helyen van, ugye a memória, a csökkenés. A leggyorsabb degeneráció egyébként a szemlencsében zajlik le, ami ugyanis a szemlencse és a neuronok, az idegsejteink azok, amelyekbe képes lerakni a szervezet olyan anyagokat, amire nincs szükség, de nem is tud megszabadulni a szervezet tőle. Tehát úgynevezett az a salak kérdés, hogy ott
bontakozik ki legelőször, és ennek következtében a látásunk egyre romlik. Ma úgy tagsáljuk, hogy a korai öregedés mindannyiunkra jellemző, mert a humán genomban legalább a kétszerese van meg, a lehetősége, az élettartam lehetősége legalább a kétszerese van, tehát nem 70-80, hanem 120-160 év is benne van. Ez minden bizonnyal így igaz, hiszen senki nem próbálta, senki nem közelített még a dologhoz tudományos szinten, nem is végezték el a vizsgálatokat ehhez. Tehát azt mondhatjuk, hogy ma egy év alatt 2 évet öregszünk. A komplex betegségek megelőzhetők, erre viszont már nagyon jó tanulmányok vannak, és hát ezek a táblák, oszlopok azt mutatják, hogy bizony mind a vastagbélrák, mind a szívinfarktus, mind a koszorúérbetegségek, a cukorbetegségek jelentős százalékban megfelelő életmóddal befolyásolhatók és megelőzhetők. Hogy láthatjuk a bennünket, magunkat, tehát ebben a világban? Ugye a környezet és a genom egymásra hatása, ugye ékszerűen és egy meghatározott négyszögben érvényesül, és ezen belül van ami mozgásterünk. Minden betegségünk ennek megfelelően részben genetikai és részben környezeti hatás. Az egésznek a komplexitását az a szám adja meg, hogy ugye 3,2 milliárd a géneknek a variációs lehetősége, és hát én megkockáztatnám azt a lehetőséget, hogy a környezetben is legalább találunk ennyi faktort. Most ezek után meglehetősen nagy a káosz, hogy akkor mit csináljunk ilyen hatalmas információval. Nyilván csoportosítani kell ezeket az információkat, és úgy fogunk megoldást találni, és erre vállalkozott ma a genomika. Ez a komplexitás ugye azt jelenti, hogy ha például a testmagasságot vesszük, csak egy kiragadott tényezőt, ugye most nem az élettartamot nézzük, hanem a testmagasságot. Ugye van alacsony, van magas ember, de a legtöbb ember, annak az átlaga ugye 170 cm körül van. Ugye az eloszlás, az úgynevezett Gauss-görbe szerint van ennek a tulajdonságnak, ez egy mennyiségi mérhető tulajdonság, amelyet a gének és a fének, tehát a környezet határoz meg. A gének bizonyos mértékig, hogy milyen növekedési hormont mennyiségben termelnek, de azokat a hormontermelő géneket viszont a környezeti hatások jelentősen befolyásolni képesek, és a mai generáció már akár 10-20 cm-rel is magasabb, mint az előző, mert más, kedvezőbb, a testmagasság szempontjából kedvezőbb hatások érvényesülnek. Tehát ezt kellene az élettartamra is átvinni. És ezt ugye úgy tudjuk elérni, ez a bizonyos alternáló funkció. Biztos tudják azt, hogy a villanykapcsolóban is van alternatív kapcsoló, hogy fölkapcsolom ezt, és a másik oldalra is föl tudom kapcsolni ugyanazt azt a villanyt. Hát ugyanúgy a géneknek a működése is sok helyről befolyásolható. Említettem, hogy egy gén akár képes előállítani több száz fehérjét is. Ugye a géntermék az mindig egy fehérje formában nyilvánul meg, és a 25 ezer génünk mellett ugye 25 ezer fehérjét kellene ismernünk, de tudjuk azt, a kémikusok már tudják, hogy 150 ezer fehérjénél is több van az emberi szervezetben. Tehát ezáltal mi magunk vagyunk képesek regulálni, hogy milyen fehérjéket termeljünk,
A fehérjék között ugye vannak olyanok, amelyek az öregedés folyamatában is jelentős szerepet játszanak. Ugye itt a szegény Pima indiánok, aki az Egyesült Államok kultúrájában részesültek, korábban abszolút nem voltak diabéteszesek, de most praktice az egész lakosság érintette. Amikor a komplexitásról, komplex betegségekről és az élettartamról beszélünk, feltétlenül meg kell beszélnünk azt is, hogy melyek azok a tényezők, amelyek a rák kialakulásához vezetnek. Hiszen ez az egyik legkomolyabb betegség, amely az emberi élettartamot megrövidítheti. Több géncsaládot ismerünk, amelyek a rák kialakulásában szerepet játszanak. Az úgynevezett proto-onkogének, onkogének, amelyek dominánsak, uralkodóak, irányítják a sejtosztódást. A sejtosztódás beindulásával, ezzel viszont ugye a normál sejtek bizonyos regulációs képességgel szabályozni képesek a sejtosztódást, és ez a szabályozás a következő géncsalád, az úgynevezett szupresszor, vagy gátló, tumorszupresszor gének, amelyek recesszívek, tehát mind a két szülőtől kell, hogy származzon a mutáció ahhoz, hogy ne tudjon működni ez a géncsalád. Ezek szabályozzák a sejtciklust. És amikor sejtosztódás ciklusát szeretném csak sematikusan ábrázolni, ugye a sejtosztódás végtelensége következtében alakul ki a rákos sejt. Ha a szupresszor gének megállást, stop tábla, checkpointot parancsolnak, hogy igen, meg kell állni, mert itt valami nincs rendben, és a sejtosztódásnak normális irányba kell menni. Amennyiben nem képes megállítani a sejtosztódást, akkor képes ő magával rántani, és a sejtet elhalasztani, tehát hogy ne keletkezzen rák a sejtben. Ez az úgynevezett apoptózis géncsalád. Egy meglehetősen jó folyamat a szervezetben. Igazából ugye az zajlik le, hogy a tumorszupresszor gének stoppot parancsolnak, és elküldik az úgynevezett előbb említett reparáló vagy javító géncsalád. Vagy hívják őket, hogy javítsák ki a hibát a sejtosztódásban, normál irányba menjen. És valójában ez az úgynevezett javító géncsalád, ha kellőképpen elegendő, akkor ha még tehát eredetiben működik, akkor nem lehet probléma a szervezetben. A normális sejtben 6 speciális mutáció tumort okozhat. A Ripper géneknél 10 a mínusz 6-on mutáció, az rengeteg, kell, hogy létrejöjjön ahhoz, hogy nem működjön ez a javító műhely. Tehát igazából nagyon nagyok az esélyeink arra, hogy ezeknek a dolgoknak az ismeretében és ezeknek a felhasználásával megpróbáljuk azt elérni, hogy a reparáló működést biztosító, az úgynevezett javító géncsaládunkat karban tudjuk tartani. Egy bizonyos idő után, ugye ezek a genetikai jóslatok azt mondják, hogy egy újszülött genomját akár egy lemezen a kezébe kaphatja, és majd ezzel keresi fel az orvosát, és akkor az orvos ez alapján adja meg a terápiáját. Én nem mennék el ennyire, hogy mondjam, artificiális virágba, és sokkal inkább az egyén felelősségét hangsúlyoznám abban, hogy és kellő nevelését, hogy az illetőnek mi lesz a sorsa. A nők és férfiak. Egy kis kitérőt kell, hogy térjek, mielőtt befejezem az előadást, néhány perc. Azt mondjuk ma, hogy a nők genetikailag
változatosabbak. Ugye a nő 40, szintén 46 kromoszómát bír, a férfi is 46-ot, de a nőnek egy X-el több van. Nem azt mondom, hogy a férfinak Y-nal kevesebb, de valójában ez jelentős egészségbeli különbséget tartalmaz. A nőknél a két X kromoszómából csak az egyiknek kell működnie, mert ellenkező esetben mind a két X kromoszóma fehérjéket termelne, és hát ez, hogy is mondjam, 1098 gént tartalmaz, szemben az Y kromoszóma 78 génjével, tehát több mint 13-szor annyi gént tartalmaz. És ahhoz, hogy valaki normális legyen, ahhoz elég férfinak lenni. És a nők is úgy gondolták, hogy a fölösleges génszámot, tehát több mint 1100 vagy 1010 gént, az inaktivál a szervezet. És addig tartalékba helyez, csendes X-kromoszómának hívjuk, ott lapul és nem játszik szerepet, de időközönként, akkor baj van, akkor fölhasználható a tartalék, és kompenzál. Tehát gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy az úgynevezett csendes X-kromoszómából is legalább 15%-a a géneknek néha működik. Ezáltal sokkal jobb a kompenzatórikus lehetőség, és sőt még az, hogyha nagyon nagy baj, akkor még plusz 10%-ot, tehát majdnem a negyedét aktiválni tudja a nő a probléma áthidalására. Az X-kromoszóma betegségei általában a férfiakon nyilvánulnak meg, ugye vérzékenység és így tovább. Ez érthető is az elmondottakból, hiszen ott van a kompenzatórikus X-kromoszóma a nőknél, amely alkalmasint ugye a normál allél működést biztosítja. Ezért ugye a mentális fejlődésük is a nőknek kiegyensúlyozottabb, és talán ezzel magyarázzák azt, hogy a fiúknál a mentális fejlődés nem olyan gyorsan következik be. Például az érési folyamatokat, ha figyelembe vesszük, egy pubertáskorú lány vagy egy pubertáskorú fiúnak az érettsége között jelentős különbség van, az éretlenséget is mondhattam volna, jelentős különbség van. Ezt egy olyan érési diszociációnak mondok ezt annak idején 30, meg 40 évvel, de ma úgy tűnik, hogy ez a távolodás egy kicsit megnövekedett. Tehát még inkább késik a fiú érés. Viszont azért nem kell nagyon kétségbe esni a férfiaknak se, mert nekik is van genetikai jussuk, és ez a genetikai juss, hogy sokkal nagyobb arányban fordulnak elő a férfiak között kiemelkedő képességű, kiemelkedő intelligenciájú egyedek, ilyen csúnya szóval, mint a nők között. És ezt annak tulajdonítják be, hogy nekik nincs másik X-kromoszómájuk, ami gátolná a kiemelkedő képességnek a kifejlődését. Mint tudjuk, a másik X-kromoszóma kompenzatórikus, hogy ne legyen túl rossz se, túl jó se, de egy jó magas átlagot tudjunk hozni. Hát ezt tudjuk ma elmondani a nemek közötti különbségekről. Szeretnék még a mai korunk egyik problémájához néhány kommentárt fűzni, ez pedig az előregedő népesség. Az a célunk, ugye, hogy minél hosszabb és egészségesebb életet éljünk, ez automatikusan a populáció előregedéséhez vezet. És ez igazából kicsit pejoratívnak is gondolhatják néhányan, azonban meg kell, hogy mondjam, hogy nem egészen pejoratív, hiszen az emberiség fejlődése az ásatások alapján kiderült, hogy akkor ugrott meg igazán, amikor voltak már öregek.
Tehát elértek egy bizonyos kort, volt egy úgynevezett előző generáció, aki tudott vigyázni a gyerekekre, tudott vigyázni és gardírozni őket, és akkor ugrott meg a történelem folyamán mindig az emberi populációnak a száma. És hát hogy a fiatal munkaképes korúak viszont elvégezték a munkát a mezőn, vagy a vadász mezőn éppen. Tehát úgy gondolom, hogy amikor eljutott a társadalom egy olyan szintre, amikor már tisztelték az öregeket, megfelelő tiszteletet és funkciót adtak nekik, akkor virágzott fel igazán az emberi társadalom. És én azt gondolnám, hogy ez ma is érvényes, és hát megfelelő megoldásokat kell erre találni. Megfelelő megoldás, a legfőbb probléma ma az, hogy nem lesz majd munkaképes lakosság, aki megtermeli majd a nyugdíjat a jelenlegi dolgozók, amikor nyugdíjasok lesznek. Erre vetették fel, hogy nem feltétlen kell TB járulékkal hozzájárulni a nyugdíjakhoz. Van egy úgynevezett fogyasztási alapú forrásgyűjtés is. Tehát az árakba kell beépíteni a járulékot, és úgy is összegyűlhet. Na nyilvánvaló, ez viszont már nagyon komoly kérdéseket vet fel a globalisták részéről, hogy hajlandók lesznek-e majd ezt a bizonyos forrást elkülöníteni erre. De minden esetre ez egy javaslat, és úgy gondolom, hogy nem is javaslat. Összefoglalva, ugye a hosszú élet, az élettartam megnövelhetője 10 évvel, ahogy ez a mostani kongresszus előadás sorozatnak a címe, és nagyja, én azt mondom, hogy minden bizonnyal lehetetlen, nem lehetetlen, biztosan elérhető. A lényeg a megelőzés. Ismerjünk olyan dolgokat, amelyek nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy a genom karban tartva legyen. A genom karban tartására ma ismert, évezredek óta ismert technológiák állnak rendelkezésre, és ez pedig a rend és a tisztaság. A rend és a tisztaság pedig hogy érhető el, ha nem szennyezzük, most nem a környezeti tényezőkre gondolok, a vegyszerekre, meg egyebekre, arra is, de a legnagyobb szennyezést valójában az ételeinkkel okozzuk, azzal a külső környezettel, amit közvetlen belső környezetünké teszünk, és a probléma a belső környezetből indul ki, amely teszi tönkre a génjeinket. A megfelelő rend, a tisztaság a rendszeres salaktalanítással, böjtökkel elérhető, és ezáltal nagyon-nagyon közel, testközelbe kerülhet az a tény, hogy az emberi élet, a megfelelő kiegyensúlyozott a genom és a környezet hatása, akkor a kellő hosszúságot is elérheti, és nem álom lesz a 100 év feletti vitális életkor. Köszönöm szépen a figyelmüket!

85. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Kórá fiainak zsoltára. Jó akarattal voltál, Uram, a te földedhez, visszahoztad a Jákob nemzetségéből való foglyokat, elengedted népednek álnokságát, elfedezted minden bűnüket. Elhárítottad róluk minden búsulásod, elfordítottad haragod gerjedezését. Hozz vissza bennünket, szabadításunk Istene, és szüntesd meg ellenünk való bosszankodásodat. Avagy mindörökké haragszol éránk? Nemzedékről nemzedékre tartod-e haragod? Avagy nem elevenítesz-e meg minket ismét, hogy néped örvendezzen benned? Mutasd meg nékünk, Uram, a te kegyelmedet, és a te szabadításodat adjad mi nékünk. Hadd halljam meg, mit szól az Úristen. Kétség nélkül békességet szól az ő népének és kegyeltjeinek, hogy vissza ne térjenek a bolondságra. Bizonyára közel van az ő szabadítása az őt félőkhöz, hogy dicsőség lakozzon a mi földünkön. Irgalmasság és hűség összetalálkoznak, igazság és békesség csókolgatják egymást. Hűség sarjad a földből, és igazság tekint alá az égből. Az Úr is megadja a jót, és földünk is megtermi a gyümölcsét. Igazság jár előtte, és követi őt az ő lépéseinek.

29. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Adjatok az Úrnak, ti fejedelmeknek fiai, adjatok az Úrnak tiszteletet és dicséretet. Adjátok az Úrnak neve tiszteletét, imádjátok az Urat szent ékességben. Az Úr szava zeng a vizek fölött, a dicsőség Istene mennydörög, az Úr ott van a nagy vizek felett. Az Úr szava erős. Az Úr szava fenséges. Az Úr szava cédrusokat tördel, összetöri az Úr a Libánon cédrusait is. És ugrándoztatja azokat, mint a borjút, a Libánont és a Szíriont, mint a bivajfiat. Az Úr szava tűzlángokat szór. Az Úr szava megrengeti a pusztát,

96. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket. Énekelj az Úrnak, te egész föld. Énekeljetek az Úrnak, áldjátok az ő nevét, hirdessétek napról napra az ő szabadítását. Beszéljétek a népek között az ő dicsőségét, minden nemzet között az ő csoda dolgait. Mert nagy az Úr, és igen dicséretes, rettenetes minden Isten felett. Mert a nemzeteknek minden istene bálvány, az Úr pedig egeket alkotott. Ékesség és fenség van előtte, tisztesség és méltóság az ő szent helyén. Adjatok az Úrnak, népeknek nemzetségei, adjatok az Úrnak dicsőséget és tisztességet. Adjátok az Úrnak neve dicsőségét, hozzatok ajándékot, és jöjjetek be az ő tornácaiba. Hajoljatok meg az Úr előtt, szent ékességben, rettegjen előtte az egész föld. Mondjátok a népek között, az Úr uralkodik, megerősítette a földet, hogy meg ne induljon, ő ítéli meg a népeket igazsággal. Örüljenek az egek, és örvendezzen a föld, harsogjon a tenger, és minden benne való. Viduljon a mező, és minden, ami rajta van, örvend akkor az erdő, minden fája is. Az Úrnak orcája előtt, mert eljön, hogy megítélje a földet. Megítéli majd a világot igazsággal, és a népeket az ő hűségével.

0: reménységünk Krisztus.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, reménységünk Krisztus adássorozatunk újabb adásában, a mikrofonnál László Zoltán. Nézzük át röviden mai adásunk tartalmát. Amint azt már megszoktuk, adásunk első pontjaként Pillanatkép Krisztussal című rovatunkkal jelentkezünk. Mi volt Jézus feladata a Földön, mi az, amit legfontosabbnak tekintett, és mi az, amiért élt és dolgozott egészen addig, amíg keresztre feszítették. Ezt követően a már beharangozott, beígért sorozatunk kezdődik egy 4 részes tanulmány, amelynek címe Jézus ma. Megpróbáljuk Jézus Krisztus helyét megkeresni a mai világban, az ő tanításait alkalmazni a mi időnkre, és végül választ keresni a kérdésre. Van-e Krisztusnak helye a mai világban és az én életemben? Mindannyiuknak kellemes rádiózást kívánok!

0: Pillanatképek Krisztussal.
1: Lukács evangélium a 4. fejezetének 18. versében a következő szavakat olvassuk. Az Úrnak lelke van én rajtam, mivel hogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, és a vakok szemeinek megnyílását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat, hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét. Ha esetleg nem jelentettem volna be a szöveg olvasása előtt annak helyét az igében, néhány szorgalmas bibliaolvasó hallgatom arra gondolhatott volna, hogy Ésaiás könyvéből olvastam ezeket a szavakat, mert ezek pontosan ott vannak leírva. Csak hogy Jézus Krisztus idézte ezeket a szavakat az ő földi munkásságának kezdetén egy olyan helyen, egy olyan időben, ahol sok-sok embernek hallania kellett, mi az ő földi küldetése. Lukács evangélium a 4. fejezetében olvassuk, hogy Jézus a Szentlélekkel telve visszatér a Jordántól, hozzáteszem zárójelben, ahol megkeresztelkedett, és folytatja Lukács, viteték a lélektől a pusztába. Lélek nagybetűvel írva, mármint a Szentlélek. Ő volt az, aki Jézus Krisztus földi munkásságát irányította. Tulajdonképpen az az összekötő személy volt, aki az Atya akaratát érthetővé tette Jézus Krisztus számára, őt megerősítette és támogatta munkájában. És ahogy Jézus Krisztus a kísértések viharát állja, ez a Szentlélek van mellette, hogy erősítse. Végül pedig úgy olvassuk a 14. versben, hogy megtért ugyancsak Jézus Krisztus a lélek erejével Galileába. Tehát a kísértések előtt is a Szentlélek irányítása alatt volt, a kísértések közben és végén is. Nekünk is szükségünk lenne ilyen mennyei irányítóra, sokszor annyira zűrzavaros az életünk, annyira lehetetlennek látjuk megoldást találni problémáinkra, hogy sokszor felsohajtunk, jó volna valaki okosabb, aki többet tud, aki látja az út végét, mondja meg, hogy mit tegyünk. Hát a Szentlélek pontosan egy ilyen személy. Jézus Krisztusnak segített, és nekünk is segíteni fog. Amint Jézus Krisztus megtért a pusztából, úgy olvassuk, hogy Galileában bement az egyik zsinagógába, egészen pontosan Názáretben, ahol felnevelkedett, olvassuk a 16. versben, és beméne szokása szerint szombatnapon a zsinagógába és felállva olvasni. Akkoriban a zsidó férfiaknak kötelessége volt, különösen az iskolázottabb, jobb szellemi képességekkel bíró férfiaknak, hogy időről időre, a beosztás szerint a zsinagógában olvassanak egy előre kitűzött igeszakaszt, és azt magyarázzák. Ez az a bizonyos tanítók széke, amelybe ülniük kellett, és miután az igét elolvasták, magyarázattal szolgáltak. Jézus Krisztusnak is úgy látszik, hogy ekkor jött el a sora, és olvasott az Ésaiás könyvéből egy szakaszt, amelyet már az imént idéztünk. És ez még nem lett volna furcsa és szokatlan, mert a zsidó vallásos naptár szerint ez az ige szakasz volt erre a szombatra kitűzve, mint olvasandó és magyarázandó ige szakasz. Ami meglepő, az az ige szakasz felolvasása után történik. A 20. versben és a 21. olvassuk, és behajtván a könyvet, átadá a szolgának és leüle. És a zsinagógában mindenek szemei őreávalának függesztve. Ő pedig kezdte hozzájuk szólani, ma teljesedett be ez az írás a ti hallásotokra. Jézus Krisztus, amint visszaadta a könyvet, leült, de már feszültség gyűlt fel a hallgatóság körében. Feszültség volt a teremben. Miért? Jézus Krisztus olyan megjelenésű, olyan beszédű ember volt, akinek pusztán már a látványa, pusztán a szavai hatást gyakoroltak az emberekre. Mi is talán ismerünk embereket, talán találkoztunk olyanokkal, akikről nem is igazán tudtuk, hogy ki csodák, de éreztük, hogy valami különleges ember. és még mielőtt közelebbről megismertük volna őket, már egy aféle megmagyarázhatatlan tisztelettel viselkedtünk velünk szemben. Nem tudjuk, hogy miért. Jézus Krisztus is egy ilyen ember volt. Akárhol megjelent, jelenléte azonnal tiszteletet parancsolt, de ugyanakkor szeretetteljes légkörrel hatott a hozzá közel álló személyekre is. Mindenkinek a szeme rászegeződött, és Jézus kijelentette, röviden, velősen, de ugyanakkor nagyon mélyen, ma teljesedett be ez az írás a ti hallásotokra. Jézus Krisztus Ésaiás proféciáit magára vonatkoztatta, és erre a zsinagóga nagyon felzúdult. Hogy lehet? Hát olvassuk a 22. versben, avagy nem József fia ez? Egyesek még gunyolódtak vele. Egy egyszerű ács, minek képzeli magát? Szegény. Biztos az elméjével gondok vannak. Azonban később, amikor Keresztelő János a börtönből elküldi tanítványait Jézushoz, te vagy, aki eljövendő vala, vagy mást várjunk? Jézus nem válaszol semmit, hanem azt mondja, menjetek el, és mondjátok el, amit láttatok. És mit láttak a tanítványok? Hogy a vakok látnak, a sánták járnak, és a szegényeknek az evangélium hirdettetik. Ez már kézzelfogható, letagadhatatlan bizonyítéka volt annak, hogy Jézus Krisztus valóban mesiási munkát végez, ő maga a mesiás. Nézzük meg egy kicsit Jézus Krisztusnak ezt a nyilatkozatát, amelyben küldetésének célját szögezi le. Az Úrnak lelke van én rajtam. Ez már önmagában hatalmat jelent, mert akinek az Úr odaadja az ő lelkét, az gyakorlatilag az ő megbízottjaként, az ő nevében végzi a munkát. Jézus Krisztus tehát ezzel már Isten küldöttjének vallja magát, annak, akit Isten felhatalmazott a munkára. És úgy olvassuk, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdetni szándékozik, ez az ő egyik célja, az örömhírt. A szegényeknek szükségük van örömhírre, és talán kissé furcsának tűnhet Krisztusnak ez a kijelentése. A szegénynek pénzre van szüksége, egy meleg ebédre, esetleg egy pár cipőre vagy fedélre a feje fölé. Mi az az evangélium? Jézus Krisztus a szegénység és az evangélium gondolatát a hegyi beszédben nagyon szépen kapcsolja össze. Boldogok a lelki szegények, mert ők örökségül bírják a földet. Azok, akik lelki szegénységüket beismerik, akik ráébrednek arra, hogy semmi jó nincsen bennük, és Jézus Krisztus nélkül sehová nem jutnak, hanem csak a kárhozatba, ezek számára az evangélium valódi örömhír, közli velük, hogy van megváltás Krisztusban. És egy ilyen örömhír többet ér mindennél, ami pillanatnyilag, vagy esetleg hosszabb, rövidebb távon kirángatna bennünket az anyagi helyzetünkből. Jézus Krisztus azt mondja, hogy a töredelmes szívűek meggyógyításáért is jött. Azt hiszem, rég volt olyan idő, ha egyáltalán volt, amikor ennyi szívfájdalom kínoszta, terhelte az emberek életét. Rég volt olyan idő, amikor ennyi veszteség ért volna bennünket, rég volt olyan idő, talán nem is volt, amikor a magány ennyire kínoszta volna az embereket, a szeretet hiánya, az engedetlen gyermekek, az anyagiasság, és még sorolhatnánk ezt a sok egyéb problémát, amivel küszködik a ma embere. És ha Jézus Krisztus ma eljönne, és mást nem tenne, csak a töredelmes szívűeket megvigasztalná, akkor is hatalmasat javulna életünk minősége. A foglyoknak szabadulást hirdetni jött Jézus, azoknak, akik a bűnnek, a kívánságnak, a szenvedélyeknek a rabjai. Mesélte egy ismerősöm, hogy van egy szenvedélye, a pohár, és amikor pénz van a zsebében, addig nem nyugszik, amíg el nem fogy az egész. Elkölti. És aztán milyen állapotban kerül haza? Milyen hangulat uralkodik olyankor a családban? és hogyan várják őt, rettegve gyermekei és felesége, azt nehéz leírni. Józan a pillanataiban elmondja nekem, tudom, hogy rossz, mindenkit tönkreteszek, családomat, magamat, az egészségemet, de nem tudok szabadulni, meg vagyok kötözve. Jézus Krisztus minden megkötözöttet fel tud szabadítani. Szabadon bocsátja a lesújtottakat, és hirdeti az Úrnak kedves esztendejét. Azt hiszem, hogy Jézus Krisztus a mi életünkben is elvégezhetne legalább egyet ezek közül, a dolgok közül, amelyekért a világra jött. Hogyha lelki szegények vagyunk, elhozza nekünk az örömhírt. És erre szükségünk van, mert a világban elég nehéz átélni egyik napot a másik után. A stressz az állandó hajsza. Szükségünk van örömhírre, hogy Jézus Krisztusban van megváltás. Szükségünk van arra, hogy Jézus Krisztus bánatunkban megvigasztaljon, hogy szenvedélyeink rabságából felszabadítson, hogy betegségünkben erősítsen és támogasson. Ezelőtt több mint 2000 évvel Jézus kijelentette, hogy miért jött a világra. És tulajdonképpen ez a nyilatkozat vonatkozik te rád is, kedves hallgató, én rám is. Jézus Krisztus azért jött a világra, és azért óhajt belépni az életünkbe, hogy mindezt a munkát elvégezze, hogy megvigasztaljon, bátorítson, és vezessen bennünket az üdvösség útján.

0: Ki ez?
1: Hova valósít?
0: Hol tanult?
1: Honnan jön?
0: Hol lakik?
1: Honnan ismer engem?
0: Mit akar?
1: Nincs rá idő.
0: Te ismered?
1: Egy régi könyv lapjairól.
0: Egy régi ember lép be.
1: A mai világba.
0: Van-e mondani valója a mai világnak?
1: A ma emberének?
0: A mai világban neked?
1: Krisztus ma.
0: November 3-ától, minden szerda este 22 órától, 4 előadáson keresztül keressük Krisztus helyét a mai világban. El ne szalassza!
2: Valaki azt mondta, hogy az emberiség a tudományos fejlődés korszakát éli, és ezt azzal is alátámaszthatjuk, hogy a tudományos felfedezések 90%-át az utóbbi 50-60 évben tettük. Világunk rohamosan fejlődik. Elég végignézni az utcán, amilyen autók szaladgálnak körülöttünk. Elég elgondolni azt, hogy mennyi modern eszköz áll előttünk a távközlés terén, televízió, számítógép, az orvostudomány és így tovább. És ezzel párhuzamosan sokan azzal ámítják magukat, hogy az emberiség is fejlődik. Ha azonban mélyebben akarjuk ezt a kérdést megvizsgálni, a következtetés keserű lesz számunkra. Egy gondolkodó azt mondta, hogy a tudományos fejlődés nincsen arányban az emberiség erkölcsi fejlődésével. A tudásunk, az ismeretünk hamarabb gyarapszik, mint a mi erkölcsünk. És ez látható többek között abban, hogy a tudomány vívmányait nem az emberiség életének megjobbítására, megkönnyítésére, a gyengébbek megsegítésére használják, hanem önző célok elérésére. És egy ilyen világban, amelyben egyrészt a tudomány rohamos léptekkel fejlődik, másrészt az emberiség egyre modernebb eszközökkel hajtja végre gonosz szándékait, feltevődik a kérdés, van-e még hely Jézus Krisztus számára? A tudomány fejlődésével együtt a Biblia kutatók is egy úgynevezett fejlődést vélnek látni felfedezéseikben. A modern Biblia kritika már egyre inkább tudományos módszerekkel igyekszik górcső alá venni a Szentírást, az evangéliumokat, és ennek az egyik eredménye az volt, hogy igyekezve Jézus Krisztus életének történetét megtisztítani az úgynevezett legenda elemektől, egyes bibliakutatók kihaigálták a Bibliából az összes csodát, az összes természetfeletti elemet, és maradtak egy sovány, csontá aszott életrajzzal, amiből Jézus Krisztus nem más, mint egy szépen beszélő, kedves, atyáskodó, jószívű tanító. Ennyivel maradunk. És egy ilyen erőtlen, kedves, de túl sokra nem képes ember nem igen tud rajtunk segíteni. Ha Jézus Krisztus személyére így gondolunk, akkor saját lábunk alól húzzuk ki a szőnyeget. Egy modern világban Jézus Krisztusnak meg kell találnunk a helyét. Pál apostol a zsidókhoz írott levél 13. fejezetében a 8. versben a következő kijelentést teszi. Jézus Krisztus tegnap, és ma, és örökké ugyanaz. Vannak a tudománynak bizonyos kijelentései, szabályai, törvényei, amelyek bizonyíthatók. És vannak úgynevezett axiómák, vagy sarkalatos igazságok, amelyeket nem bizonyítunk, nem is kérdőjelezünk meg, hanem abból indulunk ki, hogy ezek igazak. Pál apostolnak ez a kijelentése, Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz, nem igényel bizonyítást. Ez egy axióma. Ebből indulunk ki, erre építjük a mi hitünket, erre épül az egész Szentírás. És ezt a kijelentést a Szentírás sok más helyen kiegészíti egyebekkel is. Például a zsidókhoz írott levél első fejezetének első 3 verséből kiderül az, hogy Jézus Krisztus ott volt a teremtésnél. Aztán a földre jött, erről szólnak az evangéliumok, és végül feltámadt, és most a mennyben végzi munkáját egészen addig, amíg visszajön az ég felhőin. Erre is bőségesen találunk igeverseket. Jézus Krisztus tehát létezett öröktől fogva, és örökké fog létezni. Az ő létezése azonban nem hasonlítható semmilyen más lénynek vagy egyébnek a létezéséhez. Ő attól kezdve

A világ azonban sokat változott, és nem csak az életünk, az eszközeink, hanem az emberi gondolkozásmód is változott. Régen másképp látták az emberek a világot. Tudományos szemmel, vallási, erkölcsi téren az emberek sok mindent másképp gondoltak. És ahogy elemezzük életünk utolsó 10, 20, 30, 50 évét, kinek amennyi eltelt, rájövünk arra, hogy valóban egyre másabb és másabb a világ ahhoz képest, mint amikor mi elkezdtük életünket. Azonban feltevődik a kérdés, ez a változás jelent minőségi javulást is. És még egy dolgot meg kell vizsgálnunk. Vajon, ha a világ fejlődött, azt jelenti ez, hogy többé már nincs szükség Jézus Krisztusra? A Szentírás megjövendőlte, hogy az idők során az emberiség milyen irányba fog haladni. Említsünk meg néhány jövendőlést. Olvassuk például Máté evangélium a 24. fejezetében, és az ezzel párhuzamos evangéliumi igehelyeken, hogy az idők vége fele a szeretet sokakban meghidegül, Pál apostol a Timoteushoz írott egyik levelében pedig mondja, hogy lesznek az emberek engedetlenek, önzők, káromlók, és így tovább. Ez tehát a haladásnak az az iránya, amely felé az emberiség halad. Változtunk, de sajnos negatív irányba. Jézus Krisztusnak van tehát mondani valója a mai ember számára? Nézzük meg, hogy Jézus Krisztus idejében, akkor, amikor a földön járt, az emberek milyen gondokkal küszködtek. Voltak akkor édesanyák, akiknek gyermekeik betegek voltak, édesanyákról ír az evangélium, akik elveszítették gyermekeiket, és szomorúak voltak, szívfájdalom gyötörte őket, akár csak ma az édesanyákat, akik hasonló helyzetben vannak. Írnak az evangéliumok betegekről, akik évtizedekig nyomták az ágyat. Ma nincsenek ilyenek? Ír az evangélium szomorú szívekről, kemény szívekről, szülőkről és gyermekekről, és sok minden olyan társadalmi és egyéni problémáról, amelyek ma is megvannak. S ha bár másképp látunk bizonyos kérdéseket, másképp öltözünk, vagy másképpen oldjuk meg mindennapi teendőinket, de az emberiség alapvető problémái ugyanazok maradtak. A magány, a szeretet igény, az egészségi problémák, és így tovább. És amennyiben Jézus Krisztus az akkori ember alapvető problémáira tudott megoldásra szolgálni, minden bizonnyal fog a mi problémáinkra is. Jézus Krisztusnak igenis van helye a mai világban, mert ő tegnap, és ma, és mindörökké ugyanaz. Jézus Krisztusnak van helye a mai világban, sőt, ezt a helyet igényli magának. Máté evangéliumának 28. fejezetében a fejezet végén kijelenti, hogy ímé én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Jézus Krisztus tehát ezekkel a szavaival biztosítani óhajt bennünket, hogy velünk lesz mindig. A modern világban is velünk van. A kérdés az, hogy elfogadjuk-e őt? Jézus Krisztus megígérte, hogy velünk lesz. És ez az ígéret nagyon szép szavakkal került be az evangéliumba, János evangéliumába a 14. fejezet 16. versében. És én kérem az atyát, és más vigasztalót ad néktek, hogy veletek maradjon mindörökké. Jézus Krisztus tehát velünk maradt azért, hogy a mi problémáinkban segítsen, támogasson, vigasztaljon, útba igazítson, erőt adjon, és ezekre mind-mind szükségünk van, függetlenül attól, hogy átkiabálunk a kerítés fölött, vagy telefonálunk, hogy gyalog, lovon, vagy több száz lóerős sportautón utazunk. Minden embernek, függetlenül a kortól, függetlenül az időtől, amelyben él,

függetlenül az életszínvonaltól szüksége van arra, amit Jézus Krisztus felajánl. Jézus Krisztus átélte mindazt, amit mi is átélünk. Átélte a kísértéseket. Noha egyesek azt vetik fel, hogy Jézus Krisztus nem nézett szembe, például a dohány kísértésével, vagy egyéb dolgokkal, amelyek a modern korban támadnak minket. Jézus Krisztus azonban átélte a kísértéseknek azokat a formáit, amelyeket mi is átélünk. Átélte a test, a kívánságok kísértését, átélte a látvány kísértését, és átélte a büszkeség, a nagyravágy kísértését. Ez három olyan formája Sátán támadásainak, amelybe a legtöbb, gyakorlatilag az összes kísértés, próbatétel besorolható. Erről következő adásunkban majd bővebben beszélünk. Jézus Krisztusnak van helye a mai világban, mert ő ismeri az embert, annak legmélyebb zugait is. János evangélium a második fejezetének a 25. versében olvastuk, és mivel, hogy nem szorult rá, hogy valaki bizonyságot tegyen az emberről, mert magától is tudta, mi volt az emberben. És ezt a volt igét ragozhatjuk. Mi volt, mi van, és mi lesz az emberben. Ennek bizonyítéka Dávid 139. Zsoltára, amely szerint Isten ismeri felkelésünket, lefekvésünket, gondolatainkat, szándékainkat, még azt is, amit mondunk, még mielőtt kimondanánk. Jézus Krisztus ismer téged is, kedves hallgatom. Függetlenül attól, hogy mi a véleményed a mai modern világról, és arról, hogy Jézusnak van-e keresnivalója benne, Jézus Krisztus megpróbál közeledni hozzád. Szükséged van arra, aki a szíveket meg tudja vigasztalni, szükséged van arra, aki a nehézségekben erőt tud adni, szükséged van arra, aki bátorítani tud, és megszabadítani attól, ami esetleg megkötözhet. Éppen ezért kérlek, ne nézd a naptárt, hogy 2004-ben vagyunk. Ne gondolj arra, hogy mi már fejlődtünk, és megállunk a magunk lábán. Kedves hallgatom, ma, itt, ebben a modern 21. században szükséged van, szükségünk van Jézus Krisztusra.

72. Zsoltár. Salamoné. Isten, a te ítéletedet add a királynak, és a te igazságodat a király fiának. Hadd ítélje népedet igazsággal, és a te szegényeidet méltányossággal. Teremjenek a hegyek békességet a népnek, és a halmok igazságot. Legyen bírája a nép szegényeinek, segítsen a szűkölködőnek fiain, és törje össze az erőszakoskodót. Féljenek téged, amíg a nap áll, és ameddig a hold fénylik nemzedékről nemzedékre. Szálljon alá, mint eső a rétre, mint zápor, amely megöntözi a földet. Virágozzék az ő idejében az igaz és a béke teljessége, amíg nem lesz a hold. És uralkodjék egyik tengertől a másik tengerig, és a nagy folyamtól a föld határáig. Boruljanak le előtte a pusztalakók, és nyalják ellenségei a port. Tarszisz és a szigetek királyai hozzanak ajándékot. Sába és Szeba királyai adománnyal járuljanak elé. Hajoljanak meg előtte mind a királyok, és minden nemzet szolgáljon néki. Mert megszabadítja a kiáltó szűkölködőt, a nyomorultat, akinek nincs segítője. Könyörül a szegényen és szűkölködőn, és a szűkölködők lelkét megszabadítja. Az elnyomástól és az erőszaktól megmenti lelküket, és vérük drága az ő szemében. És éljen ő, és adjanak néki sába aranyából, imádkozzanak érte szüntelen, és áldják őt minden napon. Bő gabona legyen az országban, a hegyek tetején is, rengjen gyümölcse, mint a Libánon, és viruljon a városok népe, mint a föld füve. Tartson neve mindörökké, viruljon neve, míg a nap lesz, vele áldják magukat mind a nemzetek, és magasztalják őt. Áldott az Úr Isten, Izraelnek Istene, aki csoda dolgokat cselekszik egyedül. Áldott legyen az ő dicsőséges neve mindörökké, és teljék be dicsőségével az egész föld. Amen. Amen. Itt végződnek Dávidnak, az Isai fiának. 23. Zsoltár. Dávid zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem, az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy, a te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem. Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt, elárasztott fejem olajjal, csordultig van a poharam. Bizonyára jóságod és kegyelmet követnek engem életem minden napján, és az Úr házában lakozom hosszú

századik zsoltár, hálaadó zsoltár. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel, menjetek elé vigassággal. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, ő alkotott minket, és nem magunk. Az ő népe és az ő legelőinek juhai vagyunk. Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel, adjatok hálákat néki, áldjátok az ő nevét. Mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő kegyelme.

14. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávidé. Azt mondja a balgatag az ő szívében, nincs Isten. Megromlottak, útálatosságot cselekedtek, nincs, aki jót cselekedjék. Az Úr letekintett a mennyből az emberek fiaira, hogy meglássa, ha van-e értelmes, Istent kereső. Mindnyájan elhajlottak, egyetemben elromlottak, nincs, aki jót cselekedjék, nincs csak egy sem. Nem tudják-e ezt mind a gonosztevők, akik megeszik az én népemet, mintha kenyeret ennének, az Urat pedig segítségül nem hívják? Majd rettegnek rettegéssel, mert Isten az igaz nemzetséggel van. A szegénynek tanácsát kicsúfoljátok, mert az Úr az ő bizodalma. Vaj, ha eljönne Sionból Izraelnek a szabadítás, mikor az Úr visszahozza népének fogjait, Jákob örül majd, és vigad Izrael.

Péter apostol második levele, harmadik fejezet, 9. vers. Nem késik az ígérettel az Úr, még ha némelyek késegelemnek tartják is, hanem hosszú tűrő irántatok, nem akarva, hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson.

vajon mi is történik gyermekeinkkel kamaszkorban? És hogyan lehet szülőként a legmegfelelőbben viszonyulni egy kamaszkorba érkezett gyermekhez? Mit tehet egy szülő, hogy jó kapcsolatban maradjon kamasz gyermekével? Kedves hallgatóink, a mai műsorunkban elhangzó rövid beszélgetésben Demeter Irén műsorvezető szerkesztő és Egerváriné Kökénye Zsuzsa lelkész többek között a kérdések mentén igyekeznek hasznos tanácsokkal szolgálni e témában. Mai adásunkban a beszélgetés második és egyben utolsó részét fogjuk meghallgatni. A beszélgetés előtt egy gyermekeknek, felnőtteknek szóló történetet fog elmondani Zsigmond János. Köszöntöm Önöket, Fejér Levente vagyok, és jó rádiózást, sok áldást kívánok!

Máté egész héten a szeles vasárnapot várta. A szobája padlóján színes papírlapok, olló és egy tekercs ragasztószalag hevert. Elhatározta, hogy ő készíti el a falu leggyorsabb és legmagasabbra szálló papírsárkányát. Ha sietek, még délre készen leszek, és mindenkit megelőzök a dombtetőn, mondta büszkén a húgának, Lizinek, miközben kapkodva illesztette össze a vékony fapálcákat. Lizi halkan megjegyezte. Nem kéne megvárni, amíg rendesen megszárad a ragasztó, és a zsinór sincs még pontosan kimérve. Ugyan jó lesz az úgy is, legyintett Máté, felkapta a művét, és már szaladt is a szeles domboldalra. A szél valóban zúgott, a fák ágai vadul hajlongtak. Máté futásnak eredt, a magasba lendítette a sárkányt, és várta a csodát. A szerkezet fel is kapott a levegőbe, ám alig 10 méter után a hanyagul rögzített szárny megbillent. Egy éles recsenés hallatszott, és a csodásnak szánt alkotás egyenesen a sárba fúródott. Máté szeme megtelt könnyel. Dühösen rugdosta a fűet, és legszívesebben az egészet a szemétbe dobta volna. Ekkor lépett mellé a nagyapja, aki a kertkapuból figyelte az eseményeket. Legugolt a letört szárnyú sárkány mellé, és csendesen megszólalt. Tudod, Máté, a szél nem a leggyorsabbakat gyutalmazza, hanem azokat, akik a legkitartóbban építkeznek. Ami kapkodva készül el, azt az első kósza fuvallat is összetöri. De ha megadod az időt és a figyelmet a munkádnak, a legnagyobb vihar sem foghat ki rajta. Máté vett egy mély levegőt, és lassan bólintott. Visszaballagtak a fészerbe, és tiszta lappal újra nekiláttak. Ezúttal nem sietett. Lemérték a távolságokat, szilárd csomókat kötöttek a vékony sejem zsinórra, és türelmesen megvárták, amíg minden illesztés megszilárdult. Lizi színes szallagokból font hosszú, egyensúlyt tartó farkat a sárkánynak. Délután újra felmentek a dombra. Amikor Máté elengedte a zsinort, a sárkány nem bukdácsolt, kecsesen és stabilan emelkedett fel, egyre közelebb a felhőkhez, büszkén táncolva a szélben. Máté elégedetten nézte a magasban lebegő színes formát. Rájött, hogy a dolgok igazi szépségéhez és erejéhez néha nem sebesség kell, hanem egy egyszerű dolog, a gondos, türelmes munka.

0: Ross Campbell, aki tényleg egy világhírű családterapeuta és ifjúsággal nagyon sokat foglalkozok, a dühöngő ifjak, a nehéz évek írója, vagy értsük, mert nem pontosan jut eszembe a következő könyvének a címe, de az is arról szól, hogy de értsük meg a kamaszokat. Most ő egy nagyon érdekes dolgot szögez le. Könyvei a 80-as évek végétől jelennek meg, 90-es években, és minden dicséret a Harmat kiadóé, hogy sorozatba kiadta ezeket a könyveket. És ott például leszögezi, amit mindannyian érzünk szülők, meg szerintem az is, aki nem foglalkozik így önbeszélő könyvet, nem olvas bele,
1: nem
0: így az is igen, így van, nem tudatosan, de összönszerűen érezzük, amit ő leszögez, hogy soha a történelemben, de tényleg soha a történelemben nem zúdult a fiatalokra ilyen özönbízszerűen ennyi információ, amiben van jó is, rossz is, ami őket szinte elárasztja. Na most ebből az áradatból megtalálni azt, ami nem okoz nekik kárt, amiből ők gazdagon jöhetnek ki, és foglalkozhatnak a legmodernebb dolgokkal, és nyugodtan foglalkozhatnak, de hogy mi az, amivel foglalkozzanak. Na most itt van a nagy titok, hogy a szülők hogy léphetnek be ebbe, és hogy ne a sértődöttség állapotába kerüljenek, hogy pimasz volt a lányom vagy a fiam, és hát akkor menjen a maga útján. Tehát muszáj a szülőnek ott jelen lenni, nagyon is muszáj jelen lenni. Ugyanő írja, Ross Campbell írja, hogy ha volt valaha szükség a minőségi időre. Nem kell órákat tölteni a kamasszal, mert idegesíti. De hogy amit ráfordítunk időt, abba ott legyen a figyelem. A szülőnek a figyelme, teljesen csak téged figyellek, és csak rád fókuszálok. Ez nagyon lényeges dolog.
1: Igen, és a ugyanebből adódik az, hogy nagyon lényeges dolog az, hogy ebben az időszakban is megmaradjon a jó kapcsolat, ami nem könnyű. Sokszor engedni kell a szülőnek is, és megtalálni azt az egyensúlyt, hogy talán korlátokat is kell állítani a gyerekemnek, de azért nem olyan szinten, ami már olyan szintre elmegy, hogy állandóan minden percét akarom kontrollálni, akár olyan abszurd helyzetek is vannak, amiben szintén bizonyos helyeken van jogos dolog abban, hogy valakinek a telefonjára ilyen nyomkövetőt tesznek, és minden percét tudják a gyereknek, hogy hol van. Hát visszagondolok az én gyerekkoromra, vagy nem is a gyerekkoromra, a fiatalomkoromra, amikor elkerültem kollégiumba, akkor volt, hogy egy hónapban kétszer beszéltem a szüleimmel telefonon, és nem tudták, hogy mit csinál. Bár jó kezekbe adtak a kollégiumba, igen. Szóval, hogy ez a kontrollálás, és ez, hogy maradjon egy normális kapcsolat, ezt megtalálni, ezt az egyensúlyt.
0: Igen. Némelyik szülő tényleg úgy viselkedik, mint egy GPS követő. Valóban. Nagyon jó ez, amit felvetettél. Mert amellett, hogy féltjük őket, hogy ne keveredjenek bele semmibe, ugyanakkor azért az intim szférájukat tiszteletben kell tartanunk, és hát van egy pár tényleg gyakorlati tanács, mert az egész nem ér semmit, ha ez egy teória, jó, elmondjuk, hogy mi igen, a helyzet igen, a igen. szülők és a kamaszok között, és akkor a gyerek milyen állapotban van, a szülő milyen állapotban kerül emiatt, de hogy gyakorlatilag miben tudunk segíteni, hát nem tudunk minden területet áttekinteni, de azért vegyünk 4 pontot. Általában ebben a korban a gyerekek középiskolába kerülnek. Na most, ha hazatérünk a munkából, vagy akár honnan, és jaj, itt a gyerek, jaj, de jó, akkor neki látunk egy ilyen, emlegettem ezt az özönvizet, az áradatot. Na most jön a szülő. Mit csináltál ma? Mi volt ma a suliba? Neki fogtál már a házinak? Merre jártál? Mit csináltál? Most, ha valamitől eldurran egy kamasz agya, akkor ettől biztos eldurran. Miért? Hol voltam szerinted? Iskolában voltam, azért gondoljuk végig, 6-7 órát ülnek ott a gyerekek. Hát ha most mi felnőttek így belegondolunk ebbe, hát szóval az még mi is nehezen viseljük, és minden órán más információ éri őket, és azt be kell nekik fogadni. Tehát akkor ő, mikor mi kérdezzük ezekről a dolgokról, azt mit gondol, hogy hát csak ezt csináltam, meg vagy esetleg másik gyerek elkezdett velem kötekedni, és hát verbálisan bántani, de az is lehet, hogy volt egy nevelő, egy tanár, aki igazságtalan volt velem, például az én gimnazista koromban volt ilyen, hogy valaki, mikor elsős voltam, rendkívül igazságtalan volt, megszégyenítő volt, és az kihatott az egész 4 évre, amíg abba az intézményben jártam. Noha a többi tanárom nem olyan volt. De ilyen is érheti őket. És akkor most mire válaszoljon a sok-sok kérdésből? Hát legtöbbnyire, ugye, jön, hogy fölmegy a pumpája. És akkor mond valamit.
1: Igen, igen.
0: Hagyjál békén, vagy valami ehhez hasonlót. És ez a második nagyon fontos dolog, hogy akkor viszont mi ne kapjuk föl a vizet. Hogy ne kezdjünk akkor el egy prédikációt tartani, édes kisfiam, én szépen kérdeztelek téged, elvárom tőled, hogy szépen válaszoljál, vagy ehhez hasonló hosszabb prédikáció.
1: Igen, azt gondolom, ebbe a korosztályba egy kicsit el is kell engedni néha dolgokat, tehát nem kell úgy mindenbe belekötni, és mindenbe belekérdezni, hanem néha el is kell engedni ezeket. Aztán majd csak túlesünk rajta mindannyian.
0: Pontosan. Ez a harmadik dolog, ami nagyon fontos, hogy ki kell várni. Ki kell várni. Campbell azt tanácsolja, hogy számoljunk 10-ig. Na mondjuk régen azt mondtuk, hogy számoljunk 100-ig, de az nagyon sok, de számoljunk legalább 10-ig, és várjuk meg a megfelelő pillanatot. És ami nagyon lényeges dolog, hogy ne higgyünk abban, hogy egy kamasz folyton csak minket akar bosszantani, mert ez nem így van, hanem neki megvan a maga baja, amivel még nem tud mit kezdeni, mert nincsenek hozzá meg a tapasztalatai, nincsen meg a testi, hogy mondjam, megállapodottsága, a lelki megállapodottsága sincs meg tulajdonképpen, és ezek összefüggnek, ezek a dolgok, ezek gyakorlatias tanácsok, de érdemes odafigyelni. És amit már az előbb említettél, hogy na most akkor visszavonult, mert most akkor odavágott nekem, és akkor én is elkezdtem neki szövegelni, a hátat fordított, bement a szobájába, behúzódik a csigaházába, akkor megyek utána. Na ez az, amit nem szabad. Tehát kell, hogy neki legyen egy intim szférája, ahol ő lenyugszik, ahol szembesül magával, szembesül az egész szituációval, és azért mondtam, hogy ez a negyedik fontos dolog, hogy ne képzeljük, hogy ő direkt bennünket akar bosszantani.
1: Egyébként szerintem az előbb, amit említettél, hogy ugye az iskolában mindenhol ugye elkezdenek akár konfliktusok is, még bántalmazás is lehet bármi, tehát ezért rendkívül fontos egy otthoni, nagyon jó kapcsolat, egy biztonságos családi háttér, mert annyi minden éri őket, hogy nagyon jó érzés hazamenni, és otthon akár csak egy csöndes megértés, vagy meghallgatás, és hogy megmaradjon az a kapcsolat a szülővel, hogy ha bármi problémája is van, akkor azt elmerje mondani, és segítséget tudjon kérni.
0: Hát pontosan. De azért nézzünk szembe a valósággal. Hát a mi életünk se fenékig tejfe. Tehát a felnőttek életében is rengeteg mindennapi szembesülés van, váratlan dolgokkal, stresszes dolgokkal, és azért bocsássunk meg magunknak is, hogy nem tudunk mindig úgy reagálni, ahogy kellene.
1: Nem.
0: Azért ez az igazság, hogy sajnos nem tudunk mindig úgy reagálni, ahogy kellene. Na de amit említettél is, hogy ez nagyon lényeges dolog. Hogy meglegyen az a kapcsolat. És Cohen, Lawrence Cohen, szintén a mi időnknek az egyik legnagyobb gyermekpszichológusa, ő írta le, nem régiben jelent meg a könyvet, ám még most is lehet kapni könyvesboltokba, amit ő leír, hogy mikor megszületik a pici baba, akkor az időnk nagy részét vele töltjük. Neki még nem kell annyira minőségi idő, csak a testi közelsége a felnőttnek, a hangját hallja, a biztonságérzetet adja meg. Szóval jön az édes korszak, akkor még akkor meg örömmel töltjük vele az időt az ovis korszakba. Szóval jön az iskolás idő, és egyre kevesebbet. Benne az iskolában jó helyen van, most már sinem van az élete, most már ha hazajön is, ugye van dolga, munkája, akkor nyugodtan én is csinálhatom az én magam dolgát. és nem hiszük el, tehát ő leírja a Kohelnes, hogy a kamaszokra kellene a legtöbb minőségi időt fordítani, mert nagyon sebezhetőek ebben a fizikai és lelki állapotban, és akkor már igazából értetlenül állunk előtte, hogy itt van már, hát teljesen sinem van, miért nem foglalkozni.
1: Nem vele, meg közben meg ilyenkor jönnek a tüskék a részükről, és nem tudunk kapcsolódni hozzájuk, szóval annyi mindent lehetne még, és azt hiszem, hogy az ünnepek alatt is ez lehet egy nagyon szép időszak, és lehet egy nehéz is, hogy mégis mikre figyeljünk oda, hogy így a családi kapcsolat az erős, és az a meghittség az meglegyen, mert azért ez nem mindig könnyű ilyenkor.
0: Tulajdonképpen, amit kérdeztél, abban benne van a válasz, hogy amikor megvan rá a lehetőség, akkor kevesebbet foglalkozzunk ezekkel az apró cseprő dolgokkal, ünnepre készülődésre, kettővel kevesebbet süssünk.
1: Vagy süssünk együtt.
0: Igen, az is nagyon, a kamasz már nagyon nehéz befogni, de van olyan kamasz, akit be lehet, nálunk két kamasz unoka volt, és a lány nem, de a fiút igen. Most már mind a kettőt be lehet fogni, hogy átlendültek a kamaszkoron, de ez nagyon lényeges dolog, hogyha a Jóisten adta ezt a lehetőséget, hogy ünnepi alkalmakon, hétvégéken ünnepi alkalmakon együtt lehetünk, akkor legyünk együtt. Akkor ő ráfigyeljünk, és talán belefér egy példa, egy rövid példa. Campbell írta le, hogy amikor a kislánya kamaszlány lett, akkor az iskolája, ahova járt, a középiskola az elég közel került ahhoz, ahol az ő irodája volt. És azt alig lehetett már őt is megközelíteni, sok gyereket alig lehet megközelíteni, igen, amikor kamasz, akkor ő kigondolta, hogy arrébb tesz bizonyos feladatokat, és amikor jön ki az iskolába, akkor oda megy érte. Először is meglepetés erejével hatott, hogy ő jelen van, másról azt mondta, hogy most ne menjünk haza, gyere velem egy étterembe, leülünk, és akkor már nincs ott másik családtag, már nincs ott semmi zavaró körülmény, nem fognak rácsörögni a barátok, stb. És ez a módszer nagyon sokat segített, hogy visszaálljon az a szeretetteljes kontaktus, ami szülő és gyermek között nagyon lényeges dolog, és pont ezek az elcsendesedési alkalmak, lehetőségek hozzásegíthetek mindannyiunkat.
1: És hogy ezt észrevegyük és kincsként kezeljük ezeket az együtt töltött időket, ebben ez nagyon fontos, és amit az elején említettél, hogy a hívő embereknél ugyanígy megvannak ezek az időszakok, tehát ez nem mentesít, de azt, hogyha a Jóistent behívjuk az otthonunkba, meg amikor sokszor elrontunk valamit, és az ő bölcsességét meg segítségét kérjük, az viszont segíthet, akár a mindennapokban, akár az ünnepnapokban.

Kedves hallgatóink, műsorunk végéhez értünk. Munkatársaim nevében is megköszönöm figyelmüket, minden jót, sok áldást kívánok a holnapi viszont hallásra.

Nyugalomra vágyik a lelke. Hangolódjon rá kitárt szívvel Jézus visszajövetelére a Lelki Pihenő című műsorunkban, ahol nyugalomteli énekeket és nemes gondolatokat hallgathatnak meg. Babos Renáta vagyok, és meghívom Önöket, hogy a következő perceket nyugalomban töltsük el együtt, dicsőítve az Urat, a mi teremtőnket.

Krisztus vére által igazolunk meg. Isten pedig a hozzánk való szeretetét abban mutatta meg, hogy Krisztus meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. Miután most már megigazultunk az ő vére által, még sokkal inkább megmenekülünk a haragtól ő általa. Róma 5:8-9. Krisztus engesztelést szerzett a bűnért, és viselte annak minden szégyenét, gyalázatát és büntetését. És mégis, miközben hordozta a bűnt, örök igazság szerzője lett, hogy a hívő szeplőtlenül állhasson Isten előtt. Ám sokan vannak, akik bár állítják, hogy ők Isten gyermekei, reményeik mégis más függőségeken alapulnak, és nem egyedül Krisztus vérén. Amikor arra késztetik őket, hogy hitüket teljesen Krisztusra építsék, mint tökéletes megváltójukra, sokakról kiderül, hogy jobban hisznek, amiről azt gondolják, hogy meg tudják tenni. Azt mondják, sokat kell tennem, mielőtt alkalmassá válhatok arra, hogy Krisztushoz jöjjek. Egy másik azt mondja, amikor minden tőlem telhetőt megtettem, az Úr Jézus akkor jön segítségemre. Azt képzelik, hogy nagyon sokat kell tenniük, nekik maguknak is, hogy megmentsék saját lelküket, és hogy Jézus akkor tér be, kitölti a hiányzó részt, és megadja megváltáshoz szükséges végső lökést. Ezek a szegény lelkek nem lesznek elég erősek Istenben, amíg el nem fogadják Krisztust, mint tökéletes megváltót. Semmit sem tehetnek hozzá üdvösségükhöz. Az izraelitáktól elvárták, hogy hintsék az ajtófélfára a megölt bárány vérét, hogy amikor a halál angyala áthalad a földön, megmenekülhessenek a pusztulástól. De ha a hit és engedelmesség egyszerű tette helyett elbarikádozták volna az ajtót, és minden óvintézkedést megtettek volna, hogy távol tartsák a pusztító angyalt, fáradozásaik hiába valók lettek volna. Amikor a vér meglátszott az ajtófélfán, az elég volt. A ház megváltása biztosított volt. Így van ez a megváltás művében. Jézus Krisztus vére az, ami megtisztít minden bűntől. Vérének érdemei által legyőzhetsz minden ellenséget, és minden jellemtorzulást meggyógyíthatsz.

Krisztus vére által Isten fiai vagyunk. Mivel hogy azért testvéreim, bizalmunk van a szentélybe való bemenetelre Jézus vére által azon az úton, amelyet ő szentelt nekünk új és élő út gyanánt, a kárpit, azaz az ő teste által. Zsidók 10:19-20 alapján. Krisztust a harmadik és hatodik, vagyis reggeli 9 és 12 óra között szögezték a keresztre. Délután pedig meghalt. Ez volt az esti áldozat órája. Ekkor a templom kárpitja, mely elfedte Isten dicsőségét a gyülekezet elől, felülről az aljáig ketté hasadt. A szentek szentje rejtett dicsőségének Krisztuson át kellett feltárulnia. Ő minden emberért elszenvedte a halált, és áldozata által emberek fiai arra lettek hivatva, hogy Isten fiaivá legyenek. A Krisztusban hívőknek fedetlen arccal, mint egy tükörben szemlélve az Úr dicsőségét, dicsőségről dicsőségre kell elváltozniuk. A kegyelem trónja, melyen a szentek szentjében Isten dicsősége nyugodott, nyitva áll mindenki számára, aki elfogadja Krisztust, engesztelő áldozatul a bűnért. Ezáltal kerülnek közösségbe Istennel. A kárpit ketté hasadt, az elválasztó falak leomlottak. A szertartások törvénye eltöröltetett. Krisztus vérének érdeme által megszűnt az ellenségeskedés. Krisztus keresztjének, szenvedésének és a világért való halálának, feltámadásának és mennybe menetelének és a bűnösért való közbenjárásának az Atya előtt egyszerű története legyőzi és megtöri a kemény és bűnös szívet, és bűnbánatra vezeti a bűnöst. A Szentlélek új megvilágításba helyezi a dolgot, és a bűnös rájön, hogy a bűn valami nagyon gonosz kell legyen, hogy ilyen óriási áldozatba került, hogy engesztelést szerezzen. Milyen súlyos kell, hogy legyen a bűn, hogy Isten fiának halálánál kisebb gyógyszer nem tudta megmenteni az embert vétkének következményeitől. Miért tette ezt az emberért? Azért, mert Isten szerette őt, és nem akarta, hogy elvesszen, hogy mindenki bűnbánatra jusson. Higgyen Jézusban, mint személyes megváltóban, és örök élete legyen. Amen.

93. Zsoltár. Uralkodik az Úr, méltóságot öltözött fel, felöltözött az Úr, hatalmat övezett magára, megerősítette a földet is, hogy meg ne induljon. Állandó a te királyi széked, elejétől kezdve, öröktől fogva vagy te. A folyóvizek, Uram, a folyóvizek zúgnak, a folyóvizek hullámokat hánynak, a nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban. A te bizonyságaid igen bizonyosak, a te házadat illeti, Uram, szentség napok hosszáig. A nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban.

75. Zsoltár. Az éneklő mesternek, az altasétra, Aszáf Zsoltára. Ének. Tisztelünk téged, ó Isten, tisztelünk, neved közel van, hirdetik csodatetteid. Ha megszabom a határidőt, én méltányosan ítélek. A föld és annak minden lakosa elcsügged, én erősítem meg annak oszlopait. A kérkedőknek azt mondom, ne kérkedjetek, és a gonoszoknak ne emeljetek szarvat. Ne emeljétek magasra szarvatokat, ne szóljatok megkeményedett nyakkal, mert nem napkelettől, sem napnyugattól, és nem is a puszta felől támad a felmagasztalás. Hanem Isten a bíró, aki egyet megaláz, mást felmagasztal. Mert pohár van az Úr kezében, bortól pezseg, nedveltele, ha tölt belőle, még seprejét is issza, és szopja a föld minden gonosztevője. Én pedig hirdetem ezt mindörökké, és éneket mondok a Jákób istenének. És a gonoszoknak szarvait mind letördelem, az igaznak szarvai pedig felmagasztalom.

Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Keresztút vadását hallgathatják, ami a Speranza Reménytévi stúdiójában készült.

Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket a Speranza Reménység Televízió keresztutadásában. Ma este arról hallhatunk, hogy Istennél minden ember számít. Az ige szolgálat címe Én is fontos vagyok, melyet Szász Barna Szilárd, magyarországi lelkipásztor fog bemutatni. Áldott szolgálatot kívánok és meghallgatást!

Sok szeretettel köszöntök minden televízió nézőt és rádió hallgatót. Örülök annak, hogy ismételten együtt tudunk gondolkodni Isten égéje felett. Tudni kell azt rólam, hogy habár nem szeretek sakkozni, de szeretem nézni a játékot és olykor beleokoskodni, mert hát aki szurkol, az mindig okosabb annál, mint aki játszik. És észrevettem azt, hogy nagyon sok játszma során a gyalogot, vagy ahogy itt nevezik a parasztot, van, hogy meg se fogják. Vagy hogyha be kell áldozni egy bábut, akkor a legkönnyebben mindig a gyalogot, vagy parasztot áldozzák be. 80 belőle egy sorban, egyel több, vagy egyel kevesebb. Sokan úgy gondolják, hogy hát mindegy az. A feleségem, illetve a nagybátyám, ők sakkoznak. És egyik játszma során felfigyeltem arra, hogy ha bár látszólag egy ilyen gyalognak az élete, az semmire való, mégis mennyire sok értelmet nyerhet egy játék során. Hiszen egy ilyen értéktelen kis bábúval is, ha a helyzet úgy adja, akkor lehet mattot adni az ellenfélnek. De hogyha a helyzet úgy hozza, akkor akár királynőre is be lehet cserélni. Nagyon sok ember úgy gondol az életére, mint egy ilyen sakkbábú. Úgy gondolja, hogy ő is csak egy ilyen kis gyalog, egy értéktelen, haszontalan kis báb figura az élet sakktábláján. Egy ilyen játék során figyeltem fel arra, hogy nem mindegy az, hogy ki irányítja a bábukat. Nem mindegy az, hogy életet sakktábláján ki a sakkmester. Vajon, hogyan gondolsz az életedre? Hogy látod az életedet? Fontos vagy? Vagy pótolható? Hogy látod az életedet? Egy szürke folt vagy ebben a rohanó világban? Vagy elhiszed azt, hogy Istennek te is fontos vagy? Meghívlak a következő pár percben erről a gondolatról, ezekről a gondolatokról beszélgessünk. Az alapszövegünk az Zsidókhoz írt levél 11. fejezet, és ott az első vers. A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés, írja az új fordítás. Ugye Károli az úgy fordítja, hogy a remélt dolgoknak a valósága. Hinni. Mit is jelent a hit? Ugye azt mondja az ige, hogy a hit az a remélt dolgoknak a valósága. Miben szoktunk mi reménykedni? Hát szoktunk abban reménykedni, hogyha a fizikai életet nézzük, hogy nem sokára esni fog, és a földeinket megáztatja az eső. Vagy ha éppen esős idő van, akkor abban fogunk reménykedni, nem sokára kisüt a nap, és akkor szárba fog zökkenni a vetés. Aztán, hogyha iskolába járunk, akkor reménykedünk abban, hogy elmarad egy óra, mert úgyse készültünk rá. De komolyra fordítva a szót. Megvan-e a reménységed, amit Krisztus tud adni egyedül? Van a remény, és van egy valóság. És a remény és a valóság között van egy híd, ami a hitnek a hídja. Hiába van egy remélet örök élet, hogyha te nem hiszed azt el, akkor nem fog valósággá válni. Hiába jött el Krisztus és halt meg érettet, hogyha te ezt nem hiszed el, akkor ez nem lesz a valóság. Mi a kulcs? A kulcs a te
szuverén döntésed. Dönthetsz úgy, hogy hiszel, dönthetsz úgy, hogy hinni akarsz, és dönthetsz úgy, hogy mindez téged nem érdekel. És a legszebb és a legszomorúbb a dologban, hogy Isten tudomásul veszi. Ha te úgy döntesz, hogy te elhiszed és elfogadod Isten üdvözítő kegyelmét, akkor Isten ezt tudomásul veszi. A szomorú az, hogy ha te úgy döntesz, hogy téged ez nem érdekel, akkor Isten ezt is tudomásul veszi. Mert szabad akarattal teremtett meg téged. Mert a legcsodálatosabb dolog, az egyik legcsodálatosabb dolog a teremtésben az, hogy az első emberpárnak Isten szabad akaratot adott. Szabad volt leszakítani a gyümölcsöt, és szabad volt nem leszakítani a gyümölcsöt. És szabad ma is Isten mellett dönteni, és szabad ma is Isten ellen dönteni. És Isten tudomásul fogja venni a döntésedet. Márk evangéliumában van egy történet, ami nagyon sokat mondó. Márk evangéliumának a 10. fejezetében, és ott a 46. verstől fogom olvasni Isten igéjét. Azután Jerikóba értek, és amikor Jézus tanítványaival és nagy sokasággal kifelé ment Jerikóból, egy vakkoldus, Bartimeus, Timmeus fia ült az út mellett. Amikor meghallotta, hogy a názareti Jézus az, így kiáltott fel. Dávid fia Jézus, könyörülj rajtam! Többen is rászóltak, hogy hallgasson, ő azonban annál inkább kiáltozott. Dávid fia, könyörülj rajtam! Jézus megállt, és ezt mondta. Hívjátok ide. Odahívták a vakot, és ezt mondták neki. Bizzál, kelj fel, hív téged. Ő pedig ledobta felső ruháját, felugrott, és odament Jézushoz. Jézus megkérdezte tőle. Mit akarsz? Mit tegyek veled? A vak ezt mondta. Mester, hogy újra lássak. Jézus pedig így szólt hozzá, menj el, a te hited megtartott téged, és azonnal visszanyerte látását, és követte őt az úton. Ki volt a vak Bartimeus? Mit tudunk az előzményekről? Semmit. Sőt, olyannyira semmit, hogy még a rendes nevét sem. Miért mondom ezt? A héberben a bar szócska, ahogy kezdődik a Bartimeus, a bar szócska azt jelenti, hogy valakinek a fia. Ott ült ez a vak, koldus, Jerikó poros utcáján, és még elrendes nevese volt. Úgy hivatkoztak rá, hogy a Bartimeusnak a fia. Tudod, a koldus, aki ott ül a porba, akinek tegnap dobtál egy garancsna, az Bartimeusnak a fia. Egy senki volt. Egy olyan ember volt, aki mellett lehet, hogy úgy mentél el az úton, hogy rá se néztél. Ha minden nap ott vezetett el az utad, akkor már fel se tűnt, hogy ott ül egy vak Bartimeus, ott ül egy vak kólus kitartott kézzel. Nevezhetjük egy kéregető automatának. Úgy gondolnánk, hogy nincsen az ilyen embernek lelke. Úgy gondolnánk, hogy ő egy értéktelen kis gyalogbábú a saktáblán. Egy olyan bábú, akire rá se néz a sakmester. Egy olyan bábú, aki talán haszontalan, aki csak a helyet foglalja. Egy ilyen ember volt Bartimeus.
Amikor meghallotta, hogy a názareti Jézus az, így kiáltott fel. Dávid fia Jézus, könyörülj rajtam. Van valami furcsaság ebben a történetben? Gondolkodtatok valaha azon, hogy miért nem Jézus szorította meg? Az a Jézus, aki ismerte a szíveknek a vágyait, a gondolatait. Az a Jézus, aki tudta azt, hogy Jairus lánya nem halt meg. Az a Jézus, aki látta a dolgokat előre történni, miért nem ő ment oda Bartimeushoz? Hiszen oda ment előtte Zákeushoz. Megállt a fal alatt, és azt mondta, hogy Zákeus, gyere le, tudom, hogy mi van a szívedbe, és szeretnék segíteni neked. Gyere le, mert nálad fogok enni. Vagy oda megy a vámszedő Mátéhoz. Ahhoz a Mátéhoz, aki a zsidó társadalomban egy megvető ember volt, hiszen zsidó létére a rómaiaknak szedte az adót. Egy olyan ember volt Máté, hogyha egy zsidóval szembe jött az úton, akkor a zsidó ember átment az út másik felére, mert a pogánynál is gonoszabb volt a zsidó vámszedő. És Jézus oda megy a vámszedő székhez, és azt mondja Máténak, hogy Máté, jár és kövess engem. Tanítványok többi része. Mindenkihez oda megy Jézus, és azt mondja, hogy jár és kövess engem. Samária asszony. Jézus tudta azt, hogy ki fog jönni a napnak a legmelegebb szakában a kúthoz, és Jézus úgy intézte, hogy ő akkor pont ott legyen. Miért nem szólította meg Bartimeust? Miért nem szólította meg ezt a mindenki által lenézett senkit? Mégis van olyan, hogy Isten észre se vesz. Előfordulhat az, hogy Isten számára egy észrevéthetetlen senki vagyok. Megtörténhet az, hogy Istennek én mégsem vagyok annyira értékes. Bartimeus ott ül, és hallja elmenni a tömeget. Hallotta már a pletykafoszlányokat, és ott magában, az előtti napokon összetette a képet, és azt mondta, hogy ez nem lehet más, csak a messiás. És hogy hallja elmenni a tömeget, rájön arra, hogy ez a Jézus most megy el mellette. És felkiált. És oda kiált, és azt mondja, hogy Dávidnak fia, ments meg! És mennyire más lenne a történet, hogyha a tömegben oda mentek volna hozzá, felkarolják Bartimeus, és azt mondják, hogy igen, Bartimeus, ez a te esélyed. A mai nap van arra esélyed, hogy meggyógyulj, gyere, vigyünk, viszünk, segítünk. Mi a tömeg reakciója? Bartimeus, de csak ne kiabálj. Te egy senki, te egy szürke kisegér vagy. Te nem vagy a társadalmunknak fontos egyéne. Te hallgass. Azt olvassuk a szövegben, hogy amikor elkezdett kiabálni, akkor többen is rászóltak, hogy hallgasson. Amikor a sátán megkísért, és azt mondja, hogy a te életed nem számít. Amikor azt mondja, hogy te ebben a világban csak egy szürke kisegér vagy, akkor te mit mondasz? Elhiszed neki? Vagy elkezdesz te is hangosan Istenhez kiáltani, hogy Dávidnak fia,
könyörülj rajtam. Arról beszélgettünk néhány perccel ezelőtt, hogy a döntés mennyire fontos. Bartimeus előtt két lehetőség volt. Csendben marad, és Jézus elhalad mellette, vagy átharsogja a tömeget, a csitított tömeget, és elhiszi azt, hogy Istennek ő is fontos gyermeke. Elhiszi azt, hogy Istennek ő is számít. Elhiszi azt, hogy Isten kezében lehet ő is egy nagyon értékes bábfigura. Jézus megállt, és ezt mondta neki. Hívjátok ide. Oda hívták a senkit, azt, akit eddig semmibe se néztek. És azt mondják neki, Bartimeus, bízzál, kelj fel, mert hív téged. A világot teremtő Isten megáll egy olyan ember mellett, akit mindenki senkibe nézett. Talán az se tűnt volna fel, hogyha eltűnik Jerikó poros utcáiról. És Bartimeus hisz. Felugrik, ledobja a poros felső ruháját. Hátrahagyja a múltját, hátrahagyja azt a múltat, ami eddig meghatározta mindennapjait. Hátrahagyja az az azonosságát, ami azt mondta, hogy te senki vagy. Tehát csak arra vagy jó, hogy ott ülj Jerikónak a poros utcáin kitartott kézzel, és várd azt, hogy hát, ha valaki megszán. Bartimeus hisz. Mert úgy dönt, hogy hinni akar. Nem azt hiszi el, hogy ő egy senki, egy értéktelen, hanem azt hiszi el, hogy ő Isten számára egy értékes, egy mindennél fontosabb ember. Hiszen Isten szemében mindannyian értékesek vagyunk. Istennek te és én is a szeme fényei vagyunk. Az ő szemében nem értéktelen senkik vagyunk. Számára mindenki értékes. Máté evangéliumának a 10. fejezetében azt mondja az íge, Máté 10 és ott a 29-től, nem úgy van, hogy két verebet adnak egy fillérért, de egy sem esik le közülük a földre, atyátok tudta nélkül? Nektek pedig még a hajatok szála is mind számon van tartva. Ne hidd el azt, hogy Istennek nem számítasz. Ne hidd el azt, hogy Istennek te nem vagy fontos. Ne hidd el azt, hogy számodra nem lehet bocsánat. Ne hidd el azt, hogy számodra nem lehet kegyelem. Mert Istennek te is a legfontosabb vagy. Lehet, hogy a társadalom elnyom, és lehet, hogy a társadalom elhiteti veled, hogy te senki vagy. Te csak egy Bartimeus vagy ott Jerikó poros utcáin. Lehet elhiteti veled, hogy ahogy a sakjátszmában is, te csak egy ilyen haszontalan bábú vagy. De nem mindegy az, hogy ki a sakkmester. Kedves testvérem, nem lehetsz túl távol attól, nem lesz túl távol ahhoz, hogy túl messze legyél az Istenhez vezető úthoz. Nem lehet szólni messze Istentől, hogy ne dönthetsz úgy, hogy te is kéred őt, mint Bartimeus. Nem lehet szólni mélyen, hogy Isten ne hallja meg a hangodat. Nem lehet oly lenézett helyzetet, hogy Isten ne álljon meg melletted.
Isten mellett mindannyiunknak helye van. Hiszen ő érted és értem is meghalt a Golgotán. Csak a te döntésedre vár. Mózes 5. könyvének 30. fejezetében Mózes választás elé állítja a népet. És így szól. Tanul, hívom ma ellenetek az eget és a földet. Mert elétek adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Válaszd hát az életet, hogy éhes te és utodaid is. Szeresd az Urat, a te Istenedet, hallgass szavára, és ragaszkodj hozzá, mert így élhetsz, és így lakhatsz hosszú ideig azon a földön, mert Istened az Úr esküvel ígért oda atyáidnak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak. Isten ma eléd adja a választás lehetőségét. Eléd adja a döntés lehetőségét. Dönthetsz úgy, hogy ott maradsz Jerikó poros utcáin. Dönthetsz úgy, hogy elhiszed, hogy te csak egy értéktelen kis sakbábú vagy az élet nagy sakjátszmájában. És dönthetsz úgy, hogy meghívod Istent az életedbe. És Isten kész magához ölelni, és kész az ő áldásait neked adni. Istennek fontos vagy? Igen. Ez a nagyon rövid válasz. És van egy ettől egy kicsivel hosszabb. Istennek fontos vagy? Te döntesz. Isten mindent megtett azért, hogy ő kegyelmébe fogadjon, de nem fogja magát rád erőszakoltatni. Bartimeus se húzták fel erővel a porból, és téged se fog erővel magához láncolni. Eléd adja a választás lehetőségét. És azt mondja, hogy válasz jól. Válasz az életet, és válaszd az áldást. Istennek a szemefénye vagy. Kezének az alkotása. Ő mindent megtett azért, hogy örök életed legyen. De a döntés az nálad van. Amen. Urunk Istenünk, köszönjük azt, hogy döntésre hívsz. Köszönjük, Urunk, azt, hogy van döntési lehetőségünk. Köszönjük, Urunk, a szabad akaratot. És köszönjük, Urunk, azt, hogy te mindent megtettél azért, hogy mi jól döntsünk.

Kalmár Kriszti, ki vagy nekem? Hű fákján vagy nékem, bút olvasztó fényem, biztos pont, Istenem, kietlen sötétben. Jaj, csak el ne fújja, az az Isten adta, vermes éjszakában, úrbukott angyala. Isteni iránytűm, elövetlek szépen. Mondd meg, merre menjek élet dzsungelében. Ringatozó ősszel, bárkán vagy, s kikötöm, viharos tengeren egyetlen békítőm. Te vagy uralkodom az egy szívem földjén, hegyeket mozgató mustármagnyi völgyén, völgyemnek virágos, harmatos hajnalán, borongos időben, sugárzó nappalán. Alfa hagyománya, omega egysége, vigyél fel hökön át.

égi teljességre, nyugattól keletig, földről az égig, hívjál és vezess el, kezdettől a végig.

Köszönjük ezt a nagyszerű történetet Bartimeussal, mert mi magunk is Bartimeus életét éljük a mindennapokban. Bartimeus hitt, és elhitte azt, hogy Istennek a legfontosabb volt. Ebből a történetből megérthettük azt, ahogyan Isten viszonyul hozzánk. Azt, ahogy fontos az életünk ő előtte. Hiszen azért halt meg Krisztus érettünk a Golgotán, mert számítottunk. Kérdés az, hogy a te döntésed? Mert Isten csak akkor tud rajtad segíteni, ha hiszel, ha döntöttél mellette. Kívánom ezt a mindennapi döntést Isten mellett. Köszönöm önöknek, hogy az augusztusi hónapban is velünk maradnak, az előttünk levő időszakban, a magyar adás időben, amikor esténként 18 órától a továbbiakban is várjuk önöket az elmúlt év legjobb adásaiból a különböző válogatott adásokkal. Természetesen szerda este a szombatiskolai beszélgetések alkalmával, friss adással, az aktuális témával várom önöket. Legyünk és maradjunk áldottak. Köszönöm, hogy velünk tartottak. A viszontlátásra!

92. Zsoltár. Zsoltár, ének szombatnapra. Jó dolog dicsérni az Urat, és éneket mondani a te nevednek, ó felséges. Hirdetni jó reggel a te kegyelmedet, és éjjelente a te hűséges voltodat. 10 húrú hegedűvel és lanttal, hárfán való zengedezéssel, mert megvidámítottál engem, Uram, a te cselekedeteddel, a te kezednek műveiben örvendezem. Mely nagyok, Uram, a te műveid, igen mélységesek a te gondolataid. A balgatag ember nem tudja, a bolond pedig nem érti meg ezt, hogy mikor felsarjadnak a gonoszok, mint a fű, és virágoznak mind a hamisság cselekedők, mindörökké elvesztenek ők. Te pedig, Uram, magasságos vagy örökké, mert ímé a te ellenségeid elvesznek, és elszélednek mind a hamisság cselekedők. De magasra növeszted az én szarvamat, mint az egy szarvúét, elárasztatom csillogó olajjal, és legeltetem szemeimet az én ellenségeimen, és az ellenem támadó gonosztevőkön mulat majd a fülem. Az igaz virágzik, mint a pálmafa, növekedik, mint a cédrus a Libánonon. Plánták ők az Úrnak házában, ami Istenünknek tornácaiban virágzanak. Még a vénkorban is gyümölcsöznek, kövérek és zöldelők lesznek, hogy hirdessék, hogy igazságos az Úr, az én kősziklám, és hogy nincsen hamisság.

97. Zsoltár. Az Úr uralkodik. Örüljön a föld, örvendezzenek a temérdek szigetek. Felhő és homályosság van körülötte, igazság és jogosság az ő székének erőssége. Tűz jár előtte, és körös körül elégeti az ő szorongatóit. Megvilágosítják az ő villámai a világot, látja és megretteg a föld. A hegyek, mint a viasz, megolvadnak az Úr előtt, az egész földnek ura előtt. Az egek hirdetik az ő igazságát, és minden nép látja az ő dicsőségét. Megszégyenülnek mind a faragott képek szolgái, akik bálványokkal dicsekednek, meghajolnak előtte mind az istenek. Hallotta és örvendeze Sion, és örülének Júdának leányai a te ítéleteidnek, Uram. Mert te felséges vagy, Uram, az egész földön, és igen felmagasztaltattál minden Isten felett. Akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt. Megőrzi ő az ő kegyeltjeinek lelkét, a gonoszok kezéből megszabadítja őket. Világosság támad fel az igazra, és az egyenes szívűekre öröm. Örüljetek igazak az Úrban, és tiszteljétek az ő szentséges emlékezetét.

0: élet és egészség.
1: Ez a téma egy kicsit gyakorlatilabb lesz, mint az eddig elhangzottak. Tanulmánynak a bemutatása lesz, amit először végeztünk Erdélyben és egész Kelet-Európában. A téma milyen kapcsolat van az életmód és a vegetáriánus táplálkozás között? Szeretném egy idézettel kezdeni, ami azt mondja, hogy minden igazság három szakaszon megy át. Először kinevetik, azután hevesen bírálják, végül pedig elfogadják, mint valami magától érthető igazságot. Máskülönben sopárnak a megállapítása. Hogyha a történelmet vizsgáljuk a vegetáriánus táplálkozásnál, akkor legalábbis négy szakaszt állapítunk meg ezzel kapcsolatban. Először is az elutasítás. Akkor, amikor megjelent ez a táplálkozás, mindenki elutasította. A második szakasz volt a kicsúfolás, volt egy téma, hogy lehetett nevetni rajta, a harmadik téma volt a megtűrés, és végül pedig most eljutottunk az utolsó szakaszba, amely nem más, hogy éhezés. Tehát mindenki kezdi dicsérni ezt a táplálkozást. Nemrég megjelent egy folyóiratban egy érdekes tanulmány összefoglalja tulajdonképpen a táplálkozásnak a fejlődését. És négy szakaszt állapít meg a táplálkozás fejlődésében. Az első szakasz, a kezdetleges szakasz, a növényi eredetű táplálkozás. A második szakasz, a mutat képviselő tulajdonképpen a túl sok zsíros étel, a hús használata. A harmadik szakasz a jelen, a szupermarket ételnek a szakasza, és a jövő, a negyedik szakasz pedig, meg fogjuk látni az előadásnak a végén. Mi jellemzi a mai korszak, a 21. századnak a táplálkozását? Ahogy mondtam, a szupermarketnek a táplálkozása, túl zsírosan, túl sósan, túl finoman, túl édesen eszünk, és a következmény, hogy így eszünk, és akkor így nézünk ki. Valaki nagyon megállapította, hogy jön, hogy sírjak, de nem tudok a kacagástól. Az eredmény, az egészségügyi világszervezet utolsó kiadása szerint körülbelül ennyien betegednek meg krónikus betegségekben. És a statisztika azt mondja, hogy a lakosság 80%-a valami betegségbe szenved. A dilemma, mit csináljunk? Milyen táplálkozást válasszunk? Az 1900-as évektől kezdve különböző táplálkozási modellek jelentek meg, amelyek különböző ételeket helyeztek fontossági sorrendbe. Szeretnék hármat bemutatni ezek közül. 1916, 1946 és 1950-es években. Ezeket az jellemezte, hogy mindegy táplálkozási modellnél az első helyen a növényi eredetű étele, állati eredetű ételek álltak. Azt mondták az emberek, a tudósok akkor, ha elég húst és tejet esznek az emberek, akkor minden elégséges. De úgy látszott, hogy nem volt elégséges ez, és akkor kezdtek megjelenni a következő táplálkozási modellek. A 92-es évtől kezdve megjelentek a piramisok, a házak, a pagodák, a szivárvány, és végül a tányér. Úgy tűnt, hogy ezzel megoldódott a táplálkozásnak a kérdése. De az eredmény ugyanaz volt. És akkor mi a megoldás? Nincsen jobb megoldás? De van. A megoldás az, ami 1920-ban megjelent táplálkozási könyvben, orvosi könyvben jelent meg. És szeretném idézni ezt, amit mondtak 1920-ban. Sok millió ember él a nagyvilágban, aki soha életében nem evett húst. A hindu vallás parancsolata szerint a húsevés tilos. És mégis a csodás Indiában nagyszerű évidmények tesznek tanúságot a lakosság óriási munkakészségéről és munkahelyről. Anélkül, hogy ezen erejeket a húsevésből merítették volna. Sokféle vegetáriánus szekta létezik szétszórtan a világon. És minden atlétikai verseny alkalmával pontosan gyűjtik és világá hirdetik adataikat, valamint, hogy tagjai közül hányan nyertek nehéz fáraszt a versenyeken díjakat és kitüntetéseket. Ez a néhány példa világosan mutatja, hogy mennyire nem okvetlenül szükséges az ember szervezetének a hús fogyasztása. Majd egy tovább folytatja az idézet, kétségtelenül a hús a táplálkozásban teljesen mellőzni lehet. Európában százezernyien vannak vegetáriánusok, akik sohasem esznek húst, sőt állati származású termékeket sem. Nagyon sokan vannak olyanok is, akik csak nyers táplálékot fogyasztanak, és mindezek egészségesek. Szívósak és mentesek sok mindenféle emésztési zavarótól. Vegetáriánusoknál még sohasem lehetett Carlsbadba menni. Ez lenne a megoldás? Valóban tényleg így állnak a dolgok? Hogy valóban ez az igazság, 3000 ezelőtt megjelent az amerikai és a kanadai dietetikus társadalmak a megalapítása, amely megalapítja határozottan, hogy a jól megtervezett vegetáros táplálkozás minden szempontból kielégíti az emberek a szükségletét. Említettem azt, hogy akkor, amikor a tanulmányokról beszéltek eddig, nagyon sokan felhozták azt a bírálatot, igen, nem lehet összehasonlítani Amerikát Európával. Ami Amerikában nagyon jó, az Európában lehet, hogy nem megy. Valóban egészen másképp esznek ők, másképp táplálkoznak ők, másképp táplálkozunk mi. Amikor megjelentek az első európai tanulmányok, akkor megjelentek újra a bírálatok. És a bírálat abból állt, hogy egészen más helyzet Norvégiában, egészen más a spanyol szigeteken, mediterrán országokban, mint a közép-európai országokban. Ez volt a kiinduló pont, ami arra készített és arra indított, hogy próbáljam áttekinteni, hogy lehetséges-e vegetáriánus életmód folytatni, és egészségesen élni Erdélyben és Közép-Európában. A leghíresebb tanulmányok a vegetáriánusokról, az utolsó szeretném megemlíteni, ami Kolozsváron folyt le, tulajdonképpen 1988-ban kezdődik, és még most is tart az utolsó szakaszai. Az első eredményeket 2002-ben Loma Lindán mutattuk be. Az eredmények, az összes tanulmányt összefoglalva, a vegetáriánusok csökkent az elhízás, szívbetegsége, cukorbetegség, rák, csontritkulás, vesebetegség, diverkulózis, epekő, artritis és demenciának a gyakorisága. Különböző típusú vegetáriánusok léteznek, általában mi hármat említünk meg, a laktóvegetáriánusok, a laktó és a teljes vegetáriánusok. Szerintem jó lenne, hogyha kerülnénk a vegán kifejezést, inkább használjuk a teljes vegetáriánusok kifejezést, mert a vegán kifejezés egy bizonyos filozófiai töltettel is létezik. A tavaly évvégén jelent meg az összefoglaló tanulmány az összes tanulmányra kapcsolatban, hogy milyen pozitív hatásai vannak ennek a táplálkozásnak a különböző életkorban. Csecsemőkortól kezdve egészen az időskorig megelőzi az elhízást, csökkenti az alkoholfogyasztást, alacsony vérzsírszintet, alacsony a vérnyomást és jó bélműködést. Tehát gyakorlatilag mindenbe pozitívan hat a szervezetre. Egy másik nagyon érdekes tanulmány, ami kitűnt ezekből a tanulmányokból, diuretikus hatása van ennek a táplálkozásnak, csökkent nátrium és kálium hatása van, csökkent zsírokat tartalmaz, tehát minden szempont pozitív hatással van. Az élettartam, erről is már beszéltünk, a világon mindenütt a vegetáriánusok többet élnek. És nem csak, hogy többet élnek, de azok az élek, amit hoznák az élethez, egészségesebb élek. Azt mondta Balázsházi János, hogy egy maximum praktikus elv és ismeret többet ér egy mázsai teóriánál. Hát eddig mint teória volt, most lássuk egy kicsit a gyakorlati ismereteket. Tehát ezek az eredmények, amiket Kolozsváron végeztünk el, tulajdonképpen Erdélyből származtak a tanulmányozott személyek. 120 személyt vettünk tanulmányozás alá, ebből 60 vegetáriánus volt és 60 nem volt vegetáriánus. A vegetáriánusokat két csoportra osztottuk, és itt volt a legérdekesebb, érdekebb pont számunkra, hogy tehát voltak vegetáriánusok, a nem vegetáriánusok fele 30 adventista volt, fele nem volt adventista. Tehát pontosan olyan iránykörülmények között éltek, az adventisták csak egyik része vegetáriánus volt, a mások nem voltak vegetáriánusok. A férfiaknál 60 férfi volt és 60 nő volt, akit tanulmányoztunk. Tehát teljesen úgy választottuk ki, hogy megfeleljenek a statisztikai adatoknak, hogy lehessen hitelesen elfogadni. A vegetáriánus tartalma nagyon érdekes volt, azokat vettük, akik legalább 2 éve voltak vegetáriánusok, és érdekes, hogy 16%-a több mint 50 éve volt vegetáriánus. A legtöbb 2 és 5 év között a vegetáriánusnak a tartalma. Tehát eltelt egy bizonyos kor, amíg vegetáriánusok voltak. Egy nagyon érdekes családot is sikerült megvizsgálni, 4 generációt, kezdve az ők nagynamától, egészen az ők unokáig sikerült megvizsgálni az egész családot. Az első a szívbetegségeknek a problémája. A legfontosabb betegségeket vizsgáltam, órákat lehetne beszélni, minden témát külön lehetne elemezni. Először is a vérnyomás. Tehát 3 csoport létezik, vegetáriánusok, adventisták, nem vegetáriánusok, és nem adventisták, nem vegetáriánusok. A szisztor és a diasztoles vérnyomás minden esetben legcsökkentebb a vegetáriánusok esetében. A koleszterin szintén, a trigliceridek szintén, a zsírok szintén. Ami érdekes, kiszámítottunk az úgynevezett aterogon indexet, egy új számítási adat, ami bemutatja, milyen veszélyeztetett az illető személy, hogy szívinfarktust csináljon. Tulajdonképpen kiszámítja az arányt a jó, a total koleszterin és a jó koleszterin között. A normális érték 4. Minél kisebb, annál jobb, minél nagyobb, annál rosszabb. A vegetáriánusoknál 3,52 volt, 4,73 volt a nem adventistáknál, és a nem adventistáknál volt 5,3. Egy másik lépést, amit először csináltunk egy ilyen tanulmányozás folyamán, még ilyen nem találtam, kiszámoltuk a szívinfarktusnak az eshetőségét a következő esztendőkben. Egy egész komplex táblázat segítségével a Fremingen tanulmány alapján készítettük el ezt a modellt, és milyen következtésre jutottunk. A kockázata, hogy szívinfarktust csináljanak az illető személyek, következő 4 évben. A vegetáriánusok kockázat 1,3% volt, a nem vegetáriánus adventistáknál 2,9, míg a nem vegetáriánusnál 6,9. A következő 10 évben a szívinfarktusnak a kockázata 3,4 a vegetáriánusoknál, 4,3 a nem vegetáriánus adventistáknál, és 11,4 a nem vegetáriánusoknál. Tehát minden esetben a vegetáriánusok állnak a legjobban. És még egy nagyon érdekes dolgot szeretnék elmondani ezzel kapcsolatban. A szívintézettel és a cukorintézettel együtt végezték a tanulmányt. Amikor nekifogtam, az igazgatónő azt mondta, hogy egy hülyeséget akar csinálni, mert az egésznek nincsen semmi értelme, nincsen semmi különbség. 3 hétben a felhívott, azt mondta, baj van a vegetáriánusokkal. Én megijedtem, tényleg olyan rosszak az eredmények. Azt mondta, igen, jók az eredmények náluk. És az eredmény, ez a nő, aki nem akárki, egy legismertebb orvos Kolozsváron, azóta vegetáriánus lett, mióta látta a tanulmánynak az eredményét. Egy következő lépés, amit megtettünk, kiszámítottuk a szívnek az életkorát. Ezt sem végezték el, még egyik tanulmány keretében sem. Kiszámítottuk, mennyi a biológiai életkor, és mennyi a szív életkora. És nagyon érdekes, hogy a vegetáriánusok az életkoruk 41 év, és a szív életkora 36 év. Tehát a szívük 5 évvel volt fiatalabb, mint a biológiai életkoruk. Az adventisták, nem vegetáriánusok, 41, 38,1, az ő szívük is fiatalabb, ellenben a nem vegetáriánusok 41 év az átlag életkor, és 53 év a szívnek az életkora. A cukorbetegség kockázata, ebben az esetben is a legjobban álltak a vegetáriánusok. A vegetáriánusok körében 2 cukorbeteget találtunk, míg a többieknél 10 felül volt a cukorbetegnek a száma. Az elhízás kockázata, ebben az esetben is a vegetáriánusok álltak a legjobban. Az átlag testtömegindex 23,4 volt a vegetáriánusoknál, az adventis nem vegetáriánusoknál 27, míg a nem vegetáriánusoknál 31. A derékbőség ugyancsak ők álltak legjobban. Egy másik lépés, amit tulajdonképpen ezt a tanulmányt most végezzük és most folytatjuk, egészen új ez a tanulmány is, a metabolikus szindrómával van kapcsolatban. Tudjuk, hogy milyen modern betegség, de mi vettük a úgynevezett magas vérnyomásos derékbőséget. Tehát milyen kapcsolat létezik a derékbőség és a vérnyomás között? A normális értékek, amit az Egészségügyi Világszervezet elfogadott a tavalyi évben, és észrevettük azt, hogy mind a férfiaknál, mind a nőknél ez az úgynevezett vérnyomás és derékbőség 3-szor olyan nagy a nem vegetáriánusoknál, mint a vegetáriánusoknál. És a következő lépés, amit nekifogtunk most januártól, kiszámítjuk az úgynevezett pulzusnak a nyomását, hogyha ez nagyobb 5-nél, tehát tulajdonképpen a szisztolikus, a diasztolikus vérnyomás közötti különbség, hogyha nagyobb 5-nél, akkor minél nagyobb, annál jobban növekedik a szívinfarktusnak, a szívbetegségnek a kockázata. Tehát ez a 2 lépés, amit még az amerikaiak sem csináltak, és most mi kezdtük ezt folytatni Erdélyben. Egy másik része a tanulmánynak, amit folytattuk, a hematológiai értékek. Honnan indultunk ki? Nagyon sokan azt mondták, hogy a vegetáriánusok általában vérszegények. A legnagyobb meglepetés volt, hogy a legvérszegényebbek a nem vegetáriánusok voltak. Tehát mindhárom esetben elvégeztük az eredményeket, teljes vérképet csináltuk, kezdve hemoglobintól hematokrit, a vörös vércejszám, csak néhányat említettem meg ezek közül. Tehát a vörös vércejszám egyforma volt mind a három csoportnál, ellenben a hemoglobin és a hematokrit sokkal jobb volt a nem vegetáriánusoknál. És itt szeretném megemlíteni még egy dolgot. Azt mondják, hogy a vas mennyisége kevesebb, csökkentem a vegetáriánusok esetében. És az utolsó tanulmányok szerint nagyon jó, hogy így van, mert a magas vas tartalom és vas lerakat hozzájárul ahhoz, hogy növekedjen a ráknak a kockázata. Az első lépést elvégeztük ezeket az antropológiai méréseket és a felmérést. A következő lépést, mi adja a különbséget tulajdonképpen, hogy ezek az eredmények megjelentek? És akkor végeztünk egy táplálkozási felmérést, mit esznek és mit nem esznek a vegetáriánusok, vagy milyen mértékben eszik. A kenyértípus használata. A vegetáriánusok 65%-a fekete kenyeret használ, vagy teljes tápértékű kenyeret. A nem vegetáriánusoknak csupán 11%-a használ fekete kenyeret. A hüvelyesek használata, és meglátjuk miért nem fontos a következőkben, a vegetáriánusoknak 8,3%-a naponta használ valami hüvelyest, bab, lencse, szója. A nem vegetáriánusoknak csupán 1,3%-a használ naponta. A vegetáriánusok 3 naponként 31%-a használ 3 naponként hüvelyes. Hetente a nem vegetáriánusoknak 40%-a használ hüvelyes. Tehát nagyon keveset használnak. A zöldségek használata. Nagyon érdekes volt itt is, a vegetáriánusoknak 24%-a naponta legalább kétszer használ zöldséget. Nem találtunk olyan nem vegetáriánust, aki naponta kétszer használjon zöldségeket. Naponta 66%-a használ vegetáriánusok zöldségeket, és az utolsó sor a nem vegetáriánusoké, és ide értem, tehát az adventisták a nem vegetáriánusoknak, 45%-a csak 3 naponként használ zöldségeket. A gyümölcsök használata, a vegetáriánusoknak 17%-a legalább 3-szor használ naponta zöldséget. Naponta használ 60%-a, és 3 naponként 20%-a. A nem vegetáriánusoknál csupán 1%-a használ 3-szor, 37%-a naponta, és 60%-a hetente 3-szor használ zöldségeket. A dió használata. Annyiféle dió létezik, és mindig vitatkozok, hogy melyik a legjobb dió. Az utolsó kutatások szerint a legegészségesebb, legjobb dió az, ami Európában található. Sokkal egészségesebb, mint az amerikai dió típusok. Itt is nagyon érdekes, a vegetáriánusoknak 11%-a naponta használ diót. Hetente 50%-a, és havonta 13%-a. Nem találtam olyan nem vegetáriánust, aki naponta használjon diót, és csupán 3%-a használ hetente diót. Rengeteg tanulmány van, bemutatja azt, hogy a naponkénti dió használata milyen pozitív hatással van szívetes megelőzésére. És akkor melyik a legegészségesebb táplálkozási piramis? Nagyon sok táplálkozási piramis jelent meg eddig. Egy párat bemutattam, ez érvényes a vegetáriánus piramisokra is. Az utolsó típus, ami a legelfogadottabb, és szerintem a legegészségesebb is, és ez sikerült elfogadtatni másokkal is. Az a piramis, ami tulajdonképpen 97-ben jelenik meg, Romalindán adják ki, és két alapvető változás van a több piramissal szemben. Először is megjelenik egy vonal, ami az egész piramis két részre ossza. A piramis alsó része, ami szükséges és kell a táplálkozáshoz. Ami felül van a piramison felül, az opcionális. Tehát nem azt jelenti, hogy tilos használni, vagy vétek használni, de nem szükséges az élet fenntartásához. A második változás, ami megjelent, a piramis alapja kettőben van oszva. A hüvelyesek, amelyek eddig fenn voltak az utolsó előtti szinten, lekerülnek a piramis alapjára. Tehát el kellett teljen annyi száz évnek, hogy rájönnek a tudósok arra, hogy azt, amit a Biblia ír, hogy mi a táplálkozásunk legyenek, a maghozó füvek, gyümölcsök, zöldségek, tulajdonképpen ide tartoznak a hüvelyesek is. Tehát a piramis alapja minél többet használni gabonafélét és hüvelyeseket. Tehát ezért van ez az étrend a pozitív hatása vegetáriánusok esetében. Gyümölcsök, zöldségek, dió és magvak. És itt következik az elválasztó vonal, tehát ez elégséges a táplálkozás az étrend fenntartásához. Megkérdeztek, hogy hol vannak akkor a zsírok, honnan veszük, a diókból és a magvakból. Tehát még egyszer alá szeretném húzni. Ez a vonal opcionális. Nem azt jelenti, hogy tilos használni, de nem föltétlenül szükséges az élet fenntartásához. Vannak a növényi olajak, tej, tojás, só és cukor. Ezeket lehet használni, de lehet nyugodtan élni ezek nélkül is. A következő lépés, ami egy újdonság, Korozsváron állítottuk össze ezt, összeállított egy vegetáriánus piramis a cukorbetegeknek a számára. Hallottuk, hogy milyen veszélyes és mennyire nő a cukorbetegeknek a száma. És akkor arra gondoltunk, hogy valamit kéne kitalálni, tehát a számokra is szükség lenne egy táplálkozási piramisra. És a tavaly novemberben egy kongresszus mutattam meg Kolozsvárban először ezt a piramist, és ez is az ételeket felosztja két csoportja. És amit szeretnék elmondani, még a többi foglalkozásom mellett van egy öreg otthonom is, 75 időszemély van, és ezek közül 16 cukorbeteg, és sikerült ezen piramis segítségével felére csökkenteni használt gyógyszereknek a számát. Tehát ez a piramis is két részre osztottuk, az alsó rész az opcionális, a felső az opcionális, és az alsó rész az, ami szükséges a cukorbetegeknek a számára. Tehát, ami szükséges naponta, gabonafélék, zöldségek, hüvelyesek, gyümölcsök és magvak. És ez teljes mértékben a szervezet számára biztosítja mindazt, amire szükséges. Nyugodtan ki lehet próbálni, igaz, a másik típusú cukorbetegségről beszélek, a kettes típusról beszélek, tehát ezt tökéletesen lehet kezelni és normális szinten tartani a vércukor szinten. És felül lehet csökkenteni a gyógyszerek használatát. Opcionálisak a tejtermékek, tojás, cukor, zsírak és olajak. Tehát íme lehetséges az úgynevezett súlyos betegségnek és a vegetáriánus táplálkozással helyesen táplálkozni. Néhány következtetést. És ezt, amit szeretném mondani, ez a következtetést nemrég találtam egy amerikai folyóiratban. Az amerikai kardiológusoknak, a szövetségének az elnöke mondta a következőket. Ha azt a pénzt, amit arra használunk fel, hogy marha, disznó, halhúst vásároljunk, arra használnánk fel, hogy zöldséget és gyümölcsöt vásároljunk, egészségünk hihetetlenül javulna. A holokauszt nem érnék véget. Kérdezzétek meg a naponta leült 100 000 marhát, 250 000 disznót, vagy 15 millió csirkét. Amennyivel többet élnek állataink, annyival egészségesebb az emberek. Mi megöljük őket, ők megölnek minket. Akkor, amikor ezt a témát készítettem, egy nagyon érdekes anyagot találtam. És szeretném felhasználni ezt az anyagot. Ennek az anyagnak a címe táplálkozásunk törvénye. És a fő cím ne ölj. 1894-ben adta elő németi Kálmán Budapesten az Országos Magyar Nájp Egyesület által rendezett előadási estén. És ebből szeretném néhány idézni összefoglalásul. És így kezdi. Jó akaró embertársaim! Ha magyarázatom bármelyik műkifejezését valaki személyeskedő sértésnek értené félre, előre bocsánatot kérek. Táplálkozásunk törvénye tudni igaz életelv, ne ölj! És bemutat néhány elvet, a táplálkozásunkat illeti. Az első, a közgazdaság elve. Az állandó hús eredelme mellett az ember előbb-utóbb tönkre megy, mert ez a növényi eredelnél legalább 10-szer drágábbá tesz a táplálkozást. Eltekint a mellékes kiadástól, miszerint a húsevés szükségképpen torkosságra, az ete kiválasztás erősegítő iszákosságra, dohányzásra vagy bagózásra, végül fajtalanságra kényszerít és előbb-utóbb megbetegít. A második, a harmadik elv a közegészségnek az elve. Számtalan betegséget okoz a zsíros hústáplálék, hagymász, torokpénz, penész, rák, tüdővész, gyomor és bélhurút, kolera, végül pedig mentetlenül elvész, aki marhaságot eszik. Végre tudnivaló, hogy a megemésztett döggel megelveni bennünk nem az őrangyal, hanem az ördög, a torkosság, iszákosság, füstokádás, bujálkodásnak a betegsége. A következő, a közegészségnek az elve volt, hogy Isten az embert a növényerésre teremtette. Tehát a közművelés elve, Isten az embert kizárólag magevőnek és gyümölcsevőnek teremtette. Akert minden fájáról ehettek, szabad edni, Íme nektek adtam minden makkozófüvet és minden gyümölcstermű makkozófát. Tehát a húsevés okvetlenő bűnre vezet, és előbb-utóbb elkárhoztatja lelkünket. Ellenben a gyümölcsevő emberben kifejlődnek a jó erények. És akkor választ keresve az a táplálkozásnak a fejlődését, tehát kezdetben növényeredő táplálkozás, a múlt húsfogyasztásos étrend, a jelen szupermarket étrend, és a jövő vissza az eredeti étrendhez, vissza a növényi eredetű étrendhez. Nem adventisták mondták, nem szubjektív emberek mondták, hanem az egyik leghíresebb táplálkozási tanácsra jutottak erre a következtetésre, ha az emberiség fenn akar maradni, vissza kell térni erre a táplálkozásra. Gondoljatok csak a madarak vírusára, a madar betegségre, a kerge marhakorra, az összes betegségekre, csak a kérdésre, hogy mi lesz az ember táplálkozása, egy választ lehet adni, mert a 21. századnak az embere vagy vegetáriánus lesz, vagy pedig el fog veszni. És újra visszatérek idézni abból a könyvből, az eladásból, amit idéztem. Természetes táplálék mellett egyéni életünk nem csak csodálatosan meghosszabbítható, fejlődni fog magzatainkban úgy, hogy fajunk nemesbítésével nem századokon, de ezer éveken át életünk nemzetünkben. Bizony-bizony mondom, természetes életmóddal egy század alatt 70 millió magyar, 70 millió fog növekedni. Egy kicsit változtassuk át, de nem lehetnék igazságosak, ha csak a pozitív oldaláról tekintenék a vegetáriánus táplálkozást. Van egy negatív vonása ennek a táplálkozásnak. És ezt George Bernard Shaw mondta. Egy húsevő átlag életkora 63 év. Én elértem a 85 évet, és még mindig olyan keményen dolgozok, mint mindig. Éppen elég sokat éltem, és próbálok meghalni, de egyszerűen nem tudom megtenni. Egyetlen szelet hús végezze velem. Nem tudom rávenni magam, hogy lenyeljem. Nyomaszt a félelem, hogy örök élni fogok. Ez az egyedüli hátránya a vegetarizmusnak. Tehát az a hátrány, hogy 90 éves korunkban is nyugodtan fogunk biciklizni, és egészségesen fogunk élni.

0: Élet és egészség.
1: Sok szeretettel köszöntök mindenkit. A mai szekciónknak a témája a humor és egészség. Azt is el kell mondjam, hogy hogy jutott rám ez a szerep. Ez ilyen halmozati büntetés, mint utólag kiderült, mert amikor beszélgettünk, milyen szekció témák legyenek, akkor feltétlenül azért, mert mindig végig szoktam poénkodni egy-egy ilyen nagyon hosszú megbeszélést, közölték, hogy jó lenne, ha beszélnék egy kicsikét a humor és egészség kérdéséről, ami első hallásra egész jó ötletnek tűnt. Aztán elkezdtem kutakodni kicsikét, hogy hát mi az, ami kézzelfogható és megtalálható, mondjuk úgy a szakirodalomban, hogy tényleg lehessen is adni erről valamit, és egyre inkább megerősödött bennem az az elhatározás, hogy lehet, hogy vicceket kéne mesélni ez alatt az egy óra alatt, de azért félretéve a tréfát. Vannak azért nagyon nehéz téma, mert vannak dolgok, amik megfoghatóak, vannak dolgok, amik egyáltalán nem bizonyítottak, csak sejteni lehet róluk valamit. Az az érdekes az egész humor és egészség kapcsolatban, hogy nagyon sok helyen használják a humorterápiát, például Amerikában. Ugyanakkor az orvostudomány a humor vagy nevetés terápiát körülbelül olyan szinten kezd,

Készültek vizsgálatok. Ha ezek nem is olyan nagyon nagy esetszámú vizsgálatok, de mégis próbáltam azokat összeszedni, azt az egy-kettőt, ami hát olyan képalkotó eljárásra vagy olyan vizsgálati módszerekkel készült, amelyek úgymond objektív vagy kézzelfogható eredményeket adnak. Az egyik az ilyen a Stanford Egyetemnek az egyik tanulmánya, amelyben arra voltak kíváncsiak a kutatók, hogy vajon milyen agyi folyamatok játszódnak le akkor, amikor nevetésre ingerel bennünket valamit. Erre a legegyszerűbb módszert választották, kiválasztottak önkénteseket, befektették őket egy MRI készülékbe, ugye ez a mágneses rezonancián alapuló készülék, ami nagyon-nagyon apró szeletekben képes az emberi testet feltérképezni. Ezek között már van olyan, amely egészen hát az agyi működést olyan szinten képes vizsgálni, hogy akár a neurotranszmitterek, tehát azoknak a kémiai anyagoknak a szintjén, amelyek a kommunikációért felelősek. És ezeket az önkénteseket belefektették egy ilyen készülékbe, és hát képregényeket, vicces képregényeket mutogattak nekik, és miközben ők ott jól el voltak ebbe a készülékbe, és mosolyogtak és kacaráztak, nézték azt, hogy vajon milyen agyi folyamatok játszódnak le eközben. Egy biztos, hogy amit találtak, az az, hogy a nevetés és egyáltalán a humoros dolgok az agynak azon részeit stimulálja, az úgynevezett dopaminerg rendszert. Ugye a dopamin az egy szintén az előbb általam nagyon csúnya szóval említett neurotranszmitter, ami az idegsejt-idegsejt közötti kapcsolatok információ áramlásában játszik jelentős szerepet. Tehát a dopaminerg rendszert stimulálták, ami olyan érzésekért, folyamatokért felelős az agyban, amelyek az örömérzettel kapcsolatosak. Tehát ugye ilyen dopamin stimuláció ér bennünket, amikor például egy jót eszünk, vagy pedig mondjuk ilyen örömet okozhat mondjuk a szexualitás vagy a szexuális élmény is. A másik ilyen vizsgálat a Vanderbilt Egyetemnek a vizsgálata, ahol azt nézték, hogy milyen élettani reakciókat válthat ki mondjuk a nevetés vagy a humor. 45 olyan önként jelentkező baráti házaspárral vagy párossal vidám jeleneteket nézegettek, akik erre hajlandóak voltak, és közben mindenféle készülékeket aggattak rájuk, és mérték egyrészt az elégetett kalóriákat, illetve nézték azt, hogy például a szívfrekvenciában, pulzusban milyen változások következnek be. Egyrészt mondjuk, ha megnézünk egy komédiát vagy egy humoros műsort a televízióban, vagy hallgatunk a rádióban, akkor az tapasztalható, hogy a nevetés az 10-20%-kal megemeli a pulzusszámot, tehát gyorsabban fog verni a szívünk, és hát percenként, ugye nagyon pontos mérések szerint 1,3 kalóriát égettek el ezek az emberek. Itt az összehasonlítás kedvéért a dián szerepel az, hogy ha elmegyünk kocogni, akkor percenként 10 kalóriát égetünk el. Tehát ez nagyjából azt jelenti, hogy durva számítások szerint, hogy vagy választunk egy 10 perces kocogást, vagy egy negyedórás röhögést, ugye? Tehát ez ismét egy új információ az egészséges életmód felé. No, van azért, ők is lemondtak azért egy következtetés, az előbbi az csak az én fals következtetésem volt, de amit a kutatók találtak, az volt, hogyha valaki egy éven át napi 15 percek, hát ők így fogalmazza, hogy kuncog, akkor 2 kilót adhat le a kuncogás által, ugye? No, nézzük azért meg azt, hogy tulajdonképpen a nevetésnek milyen testi hatásai vannak. Hát ugye egyrészt, amikor nevetünk, akkor az arcunk mosolyra húzódik, ahol nagyon-nagyon sok kis izom dolgozik, izomzódik össze, ezzel is ugye hát a mimikánkat nagyon jól tudjuk fejleszteni. Végeztek olyan vizsgálatokat, ahol mérték a nyálban az immunglobulinok szintjét. Ugye az immunglobulinok felelősek azért, hogy a szervezet bizonyos számára veszélyesnek ítélt anyagokkal szemben fel tudja venni a versenyt, és azt találták, hogy a nevetés hatására ezeknek az immunglobulinoknak a szintje mérhetően megnő a nyálban. Ez azt jelenti, hogy a nevetés, a jó kedv az tulajdonképpen az immunműködést is javíthatja az emberi szervezetben. El lehet azt is mondani, ugye, hogy, és ez mindenki számára nagyon jól látható külső tünet, hogy vannak, akik úgymond sírva nevetnek, tehát a jókedvükben
elindul a könnyük. Ez azért van, mert egyrészt ugye az előbb beszéltünk arról, hogy nagyon sok arcizmunk dolgozik, miközben nevetünk,

és ezáltal a könycsatornák elzáródnak, viszont a könyvtermelés fokozódik, tehát ezért van az, hogy nagyon sok esetben elkezd fogyni a könnyünk ugye nevetés közben. Függetlenül attól, hogy a nevetés miatt vagy bánatunkban sírunk, egy dolog nagyon-nagyon, egy dolog biztos, a maga a sírás, függetlenül attól, hogy örömünkben vagy bánatunkban csináljuk, stressz csökkentő hatású. Erről is majd fogunk a későbbiekben egy kicsikét beszélni. Nagyon-nagyon ritka az, amikor magunkba tudunk nevetni hangtalanul, tehát legtöbbször ugye, hát ez a kuncogástól az egészen durva hangos röhögésig, tehát egészen széles ugye az a skála, ami jelentkezik ilyenkor, amikor az ember humoros dolgokat lát, vagy hall, vagy tapasztal. Emiatt a magának a, ugye a hangképzés miatt is számos más izmunkat is dolgoztatjuk. Egyrészt a rekeszizom ilyenkor, ami nagyon erősen dolgozik, ugye nevetés hatására, hiszen ahhoz, hogy ilyen hangokat ki tudjunk adni, ami sokszor a normál hát decibel szintek fölött jóval van, ahhoz egy nagyon erős haspres kell, hogy a hangrésen keresztül, ugye a gégefőn és hát ugye a hangszalagokon úgy tudjuk keresztül préselni ezt a levegőt, hogy tényleg nagy hangot adjon. Nyilvánvalóan a fokozott belégzés-kilégzés miatt ugye a tüdő szellőzik, több oxigén kerül a vérbe, tehát azt is lehetne mondani, hogy ugye javul a vérkeringésünk mind a testben, mind az agyban, tehát a nevetés okosít is, bár ez egy megint általam hát levont, talán nem egészen adekvát következtetés. Mi történik az ereinkben? Az előbb említettük, ugye az egyik vizsgálatban nézték azt, hogy megnő a pulzusszám nevetés hatására. Tehát egyrészt ugye nő a pulzusszám, ezt már tudjuk. Megnövekszik a vérnyomás is az érben, csökken a vércukorszint, és a vizsgálatok, amiket végeztek, szerint felszabadul egy vegyület, az úgynevezett nitrogénoxid, amely értágulatot okoz. Tehát ez egy elég komplex folyamat, ami lejátszódik ugye az erekben. Viszont ami, hát főleg azok, akik talán már stressz tanfolyamon részt vettek, azok emlékeznek arra, hogy a Győzelem a stressz felett című tanfolyam is foglalkozik a nevetésnek, vagy megemlíti a nevetésnek a fájdalomcsillapító hatását. Ugye ott is megemlítik a Norman Cousins írót, akinek ugye van ez a bizonyos bestsellere, amit nagyon-nagyon meglepően sokan idéznek egyébként az interneten. Ez az Egy betegség anatómiája című könyv, ami azért volt úttörő a maga nemében, mert tulajdonképpen először írta le Cousins, aki kapott egy ilyen elég nagy fájdalommal járó degeneratív betegséget, hogy azt tapasztalta, hogy ha naponta 20 percen át intenzíven nevetett, tehát nyilvánvalóan ez azért a nevetés ez nem úgy történik, hogy fekszek az ágyban nagyon súlyos fájdalma között, és egyszer csak elkezdek nevetni, hanem ugye ezért valamit tenni. Van olyan is, de az már egy másik korkép. Tehát, hogy valamit azért ezért tenni kell. És azt figyelte meg, hogy ha naponta 20 percet intenzíven nevetett, akkor egy olyan 2 órán keresztül nyugodtan tudott utána aludni. Való igaz, hogy a nevetésnek vannak fájdalomcsillapító hatása is, hiszen egy orvos végzett egy vizsgálatot Texasban, ami arról szólt, hogy a betegeivel 20 percen át valami nagyon komikus és nagyon vidám műsort nézegetett, amin hát ugye haotáztak, és azt nézte, azt vizsgálta, és természetesen volt kontrollcsoport is, akikkel mondjuk nem vidám műsort, hanem valami hát ilyen szomorú, melankolikus műsort nézegetett, és azt tapasztalta, hogy azok, akik a vidám műsort nézték, azok lényegesen jobban bírják, vagy tűrik a fájdalmat. Azért hívják ezt ilyen manzsettás vizsgálatnak, mert hát a legegyszerűbb az volt, hogy a vérnyomásmérőnek a manzsettáját tette a karjukra, és hát a manzsetta felpumpálásával okozott tulajdonképpen nyomás vagy fájdalomérzetet, és ezt vizsgálta, hogy azok, akik vidám műsort néznek, azoknak a fájdalom küszöbb ingerük is nő, legalábbis jobban képesek elviselni a fájdalmat. Hát most már tudunk egy csomó mindent arról, hogy a humor mit okoz a testünkben, mi az, amire talán lehet használni. Azonban mindenféleképpen el kell, hogy mondjuk, hogy a humor az a gyógyítás kezében, vagy az orvostudomány kezében lehet egy nagyon-nagyon jó eszköz. Ha nem is a végső terápia, de egy nagyon jó segítség arra,
hogy hogyan lehet elmozdítani embereket a holtpontról, és itt azért gondoljatok, mondjuk akár a szorongó vagy a depressziós, a félelmektől teli emberekre, hogy el lehet, hogyan lehet elmozdítani őket a holtpontról, illetve nagyon-nagyon fontos, és erről lesz egy kicsit később szó, hogy hogyan lehet az életminőséget javítani vele. Egy idézetet szedtem, illetve tettem ide. A mosoly egy olyan fény az arcodon, ami arról beszél, hogy a szíved a helyén van. És ez egy nagyon fontos dolog. Tehát a mosoly és a jókedv, ez az idézet is arról szól, hogy a mosoly és a jókedv az nem a külső körülményektől függ. Tehát ez, azt hiszem, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, hogyha a mosolyt, mint terápiát, vagy a jókedvet, mint terápiát akarjuk alkalmazni. Hiszen nagyon sokan úgy gondolják, hogy attól függően vagyok jókedvű vagy rosszkedvű, hogy körülöttem a dolgok hogyan alakulnak. Na most az is egy nagyon érdekes megfigyelés, és ez is, erről is volt részben szó, hogy van részben szó a Győzelem a stressz felett című anyagban, hogy a dolgok attól válnak humorosakká, vagy kevésbé humorosakká, hogy hogyan éljük meg őket. Nagyon fontos kérdés például, amikor egy külső helyzet van rád kényszerítve, hogy ezt hogyan éled meg. Tehát megtehetem azt is, hogy ütöm a kormányt, meg közben kiabálok, meg hadonászok, meg szidok mindenkit, kezdve a főpolgármestertől lefelé vagy fölfelé, de tehetem azt is, hogy miután azt mondom, hogy a körülmények hozták így, és nem tudok mit tenni, elkezdem egy kicsikét figyelni az embereket, hogy ők mit csinálnak ebben a helyzetben. Hihetetlenül vicces dolgok szoktak lenni, mert vannak, akik tényleg ütik a kormányt és üvöltöznek, ez önmagában vicces, nem nekem, nekem igen, nekik nem. Vannak, akik elkezdenek énekelni, vannak, akik keresztrejtvényt fejtenek, nagyon-nagyon jópofa dolgok sülhetnek ki ebből. Tehát lényeg az, hogy amit meg kell, hogy tanuljunk, hogy a dolgok tényleg attól válnak sokszor humorosakká, hogy ezt hogyan éljük meg. Az is nagyon érdekes, és ez is arra világít rá, hogy mennyire nem a körülmények határozzák meg, hogy mennyire vagyunk humor szempontjából jól vagy rosszul, hogy végeztek olyan vizsgálatot, ahonnan kiderült, hogy az amerikaiak, bár hát lényegesebben jobban él az átlag, mint 50 évvel ezelőtt, tehát az életszínvonal magasabb, mégsem vallják magukat boldogabbaknak. Elmondhatjuk azt, hogy a boldogság legalább 50%-ban elhatározás kérdése. Ezt már Abraham Lincoln is megállapította, hiszen ez az idézet ez tőle van, hogy az emberek olyan boldogok, amilyen boldogok akarnak lenni. Nézzük meg, hogy mi a helyzet a humor és öregedés kapcsolatával. Végeztek szintén egy vizsgálatot, ahol megállapították, hogy a 6 éves kor alatti gyerekek naponta átlagosan 300-szor nevetnek. Tehát a nagyon türelmes és kitartó anyukákat és apukákat, nagymamákat szeretném erre kérni, hogy csatlakozzanak ehhez a vizsgálathoz, és kis jegyzettömbbel menjenek a gyerekek után, és strigulázzák, hogy hányszor nevetnek. De egy dolog biztos, tehát én ezt nem ellenőriztem le, hogy 300-szor nevetnek-e a 6 éves kor alatti gyerekek, de egy biztos, hogy mi felnőttek sokkal-sokkal ritkábban. Miért van ez? Azért van ez, mert ahogy öregedünk, a körülöttünk lévő dolgok egyre kevésbé lesznek humorosak. Ennek a fő oka az, hogy mi általában is rendszeresen globálisan nézünk dolgokat. Tehát, ahogy az előbb említettem, maradjunk a forgalmi dugó példájánál. Ha a forgalmi dugót nézem átlagosan, akkor azt mondom, hogy az egy borzasztóan idegesítő dolog, hiszen valahova haladok, oda szeretnék érni, és nem tudok, rajtam kívülálló okok miatt. A tanács az, hogy ha a körülöttünk lévő dolgokat, ugyanúgy, ahogy a forgalmi dugót megpróbáljuk részleteiben nézni, ha megpróbálunk figyelni azokra az apró dolgokra, amelyek nevettetni tudnak, akkor lényegesen jobban tudjuk átvészelni az öregedéssel járó humorvesztésünket. Én természetesen nem akarok itt ilyen olyan tanácsokat adni, hogy most akkor a 6 éves kor felettieknek hányszor kell nevetni naponta, mert hajlamosak vagyunk elmenni olyan irányban, hogy a számok bűvöletében éljünk. Tehát nekem ugye annak idején az volt nagyon furcsa, amikor hát voltak, akik elmesélték, hogy igazából csak akkor egészséges a táplálkozás, ha 36-szor rágom meg az ételt.
mielőtt lenyelem, és ez nekem olyan furcsa volt, mert ugye számomra magának az étkezésnek az örömét veszi el, mert én általában 24-nél mindig eltévesztettem, és akkor el kell döntsem, hogy most ezt új falattal próbálkozzak, vagy hát akkor most ugye ilyenkor mi is legyen tulajdonképpen. Nagyon fontos az, hogy önmagunkon tudjunk nevetni, hiszen aki önmagán tud nevetni, az hamarabb felépül és tanul a saját hibájából, és amit már említettünk nagyon-nagyon sokszor, nagyon fontos, hogy az apró dolgokra figyeljünk. No, amiről én még gondoltam, hogy ennek kapcsán szeretnék veletek egy kicsikét beszélgetni, azért gondoltam, hogy kicsit beszélgessünk, mert a szekcióknak az egyik legnagyobb lehetősége az, hogy ne csak én kiálljak, vagy valaki kiálljon és beszéljen, hanem legyen ez egy kicsikét interaktív. Engem az a kérdés foglalkoztat, nagyon sok ismerős arc van, hogy vajon, ugye beszéltünk a humorról, beszéltünk a mosolyról, beszéltünk a nevetésről, hogyan éljük, vagy hogyan élitek meg ezt a vallásos életben? Mondjuk a szombati nap kapcsán, ezt a mosolyt és ezt a humort, és ez azért foglalkoztat engem ez a kérdés, és nem könnyű, azt hiszem, de amíg gondolkoztok a lehetőségeken, vagy a válaszokon, addig azt szeretném elmondani, hogy nekem még most is a fülembe cseng, a Szigeti Jenő mondta annak idején, még a főiskola levelező szakán, amikor véletlenül rossz buszra szálltam, és valahogy ott tett le, hogy ő mondta ezt, hogy nagyon jól lehet látni mondjuk például szombaton, délelőtt azt a Székely Bertalan utca környékén jár, vagy a központi kápolna környékén járva, hogy ki az, aki adventista, és ki az, aki nem. Azért, mert aki a kutyáját sétáltatja, meg aki boltba megy, vagy csak a barátjához, az mosolyog, az jókedvű, az olyan látszik, hogy happy. Aki meg Isten tisztelte, az ugye nagyon szépen föl van öltözve, de nagyon komoly, nagyon kimért, és nagyon szomorú arccal közelíti meg, ugye, hát azt a helyet, ahová öröm céljából fog érkezni. Hiszen itt mondjuk nyilván a mit tehetek kérdésre még oda lehetett volna írni, ezen kívül azt, hogy nagyon-nagyon fontosak a baráti vagy kapcsolatok. És az embertársi kapcsolatok, hiszen nagyon-nagyon sokat tudnak segíteni. Én számtalanszor jártam úgy, és hát talán ezt most elmondhatom, mert a feleségem is itt van, vagy lehet, hogy ezért nem mondhatom el, hogy a házasságunk kezdetén, mint hát minden fiatal párnak azért vannak nézeteltérései, amíg össze nem csiszolódnak, főleg azért, mert a fiatalok ugye mindenki hoz otthonról egy apaképet, meg egy férjképet, meg hoz egy anyaképet, egy feleségképet, és ez nálunk nem mindenben egyezett. Tehát amikor kiderült, hogy nekem kéne vasoljam az ingeimet, meg a cipőtisztítás az én feladatom, kizárólag, és ezt más nem csinálhatja, akkor ez úgy, az nekem úgy furcsa volt ez a dolog, és hát nyilvánvalóan nekem is voltak hát olyan elvárásaim, ami neki volt furcsa, mert otthon nem így szokott lenni. Na most ezek az életnek az apró dolgai, ezek nagyon idegesítőek tudnak lenni. Főleg akkor, hogyha az ember nem tudja a másikra, nem azt mondom, hogy rákényszeríteni az akaratát, de nem tudja meggyőzni. És akkor nekünk a szomszédunkban lakott szintén egy hasonló korú fiatal házaspár, és én emlékszem arra, hogy a Béla barátomhoz többször volt, hogy, és erről talán az Évi nem is tud, hogy amikor már nagyon ideges voltam, akkor átmentem a Bélához, és akkor elmondtam neki, hogy Béla, mondom, én nem tudom, hogy van ez, de hát mondom, ez katasztrófa. És akkor elmeséltem azt, hogy mit tudom, nem abszolút lényegtelen dolog, ma már tudom, de akkor engem nagyon idegesített, és akkor Béla rám nézett, és azt mondta, hogy de figyelj, ez tényleg probléma. És akkor belegondoltam, és elnevettem magam, és mondtam, hogy nem. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogyha az ember mellett vannak, vagy van körülöttetek olyan emberek, akik néha meggyőznek arról, hogy azok a dolgok, amik idegesítenek, amik halálosan hát esetleg gyűlölni tudtok, vagy utálni, azok nem lényeges dolgok. Azok az életnek a lényegtelen dolgai, csak nyilván az emberbe rakódik hosszú-hosszú hónapokon vagy éveken keresztül, és egyszer csak minden elkezdi idegesíteni. Ami a mindennapi életben is működik olyan szinten, hogy próbáljátok ki, hogy bementek mondjuk egy postára, vagy egy boltba, köszöntök, és rámosolyogtok a pénztárosra, vagy a postás kisasszonyra, vagy teljesen mindegy, vagy a nővérkére, aki az orvos mellett van, és a mosoly egészen egyszerűen, természetszerűleg egy olyan reflexet vált ki a másikba,
hogy még ha előtte úgy is nézett ki, hogy vagy úgy nézett vissza rád, hogy nem voltál benne biztos, hogy nem ültem már többszörös emberölésért, ugye valamelyik műintézetben, de ha rámosolyogsz, akkor visszamosolyog. Na most igazából a nevetéssel kapcsolatban is van egy ilyen törvényszerűség, hogyha biztos jártatok már ti is úgy, hogy valaki mondott egy vicces dolgot, és akkor elkezdett nevetni a társaság, és úgy önmagát gerjesztette ez az egész, mert utána valaki mondott egy hétköznapokban egyáltalán nem viccesnek tűnő dolgot, és mégis dőlt mindenki a nevetéstől. Tehát inkább ezeknél a show műsoroknál én azt hiszem, hogy ezt a fajta reflex reakciót használják ki, amikor a mosolyt a nevetés fakaszt. Tehát gyakorlatilag ez amit áll inkább.

Negyedik zsoltár. Az éneklő mesternek a neginótra, Dávid zsoltára. Mikor kiáltok, hallgass meg engem, igazságomnak Istene, szorultságomban tágtért adtál nékem, könyörülj rajtam, és halld meg az én imádságomat. Emberek fiai, meddig lesz gyalázatban az én dicsőségem, meddig szerettek hiába valóságot, és kerestek hazugságot? Tudjátok meg hát, hogy kedveltjévé választott az Úr, meghallja az Úr, ha hozzá kiáltok. Haragudjatok, de ne vétkezzetek. Beszéljetek szívetekkel a ti ágyas házatokban, és csillapodjatok. Igazságnak áldozatával áldozzatok, és bízzatok az Úrban. Sokan mondják, kicsoda láttat velünk jót. Hozd fel ránk arcodnak világosságát, ó Uram! Nagyobb örömöt adsz így szívemben, mint amikor sok az ő búzájuk és boruk. Békességben fekszem le, és legott elaluszom, mert te, Uram, egyedül adsz nékem bátorságos lakást.

52. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávid tanítása. Mikor az Idumeus Doeg eljött, és hírt vitt Saulnak, és ezt mondá néki, Dávid az Akimélek házába ment be. Mit dicsekedel gonoszságban, ó te magabíró? Az Istennek kegyelme szüntelen való. Nyelved ártalmakon elmélkedik, és olyan, mint az éles olló, te álnokságnak mestere. Szereted a gonoszt inkább, hogy nem a jót, és a hazugságot inkább, mint igazságot szólni. Szeretsz minden ártalmas beszédet és az álnok nyelvet. Meg is ront az Isten téged, teljesen eltakarít, kigyomlál téged a te hajlékodból, és kiszaggat téged az élők földjéről. És látják ezt az igazak, és félnek, és nevetnek rajta. Ímé az a férfiú, aki nem Istent fogadta erősségévé, hanem az ő gazdagságának sokaságában bízott, és ereje az ő gonoszságában volt. Én pedig, mint zöldelő olajfa Isten házában, bízom Isten kegyelmében, mind örökkön örökké. Áldlak téged örökké, hogy így cselekedtél, nevedben remélek, mert jóságos vagy a te híved.

0: reménységünk Krisztus.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Reménységünk Krisztus adássorozatunk egy újabb adását hallják. A mikrofonnál a szerkesztő László Varga Zoltán lelkész. Nézzük át röviden mai adásunk tartalmát. Amint ahhoz már bizonyára hozzászoktunk, pillanatképek Krisztussal rovatunkkal kezdjük. Vajon mi történt az alatt a 40 nap alatt, amikor Jézus Krisztus a pusztában egyedül volt és a gonosz megkísértette? Hogyan volt neki ereje szembeszállni a gonosszal? Erre keresünk választ az evangéliumi történetben. Ezt követően Krisztus ma sorozatunk második részével jelentkezünk. Vajon Jézus hogyan boldogulna a mai világban? Mit tenne a mai világ megpróbáltatásai és kísértései között?
2: Pillanatképek Krisztussal.
1: Jézus életének egy kevésbé látványos, kevésbé eseménydús, de annál jelentőség teljesebb része az a 40 nap, amelyet a pusztában töltött. Egészen pontosan arról az időről van szó, amikor keresztsége után visszavonult, böjtölt, és a gonosz őt megkísértette. Olvassuk Lukács evangéliumának 4. fejezetéből, az első, a 14., a 17., 18. és végül a 21. verset. Jézus pedig Szentlélekkel telve visszatére a Jordántól, és viteték a lélektől a pusztába. 14. vers. Jézus pedig megtére a léleknek erejével Galileába, és híre méne neki az egész környéken. 17. vers. És adák néki az Ésaiás proféta könyvét, és a könyvet feltárván arra a helyre nyit, ahol ez vala írva. Az Úrnak lelke van én rajtam, mivel hogy fölkent engem. És végül 21. vers. Ő pedig kezdte hozzájuk szólani, ma teljesedett be ez az írás a ti hallásotokra. Hogyan illenek össze ezek a töredékek, és mi tölti ki a kiválasztott Biblia versek közötti helyet a Biblia szövegében? Arról az időről van szó, amikor Jézus Krisztus a Szentlélekkel telve visszatért a Jordántól, ahol megkeresztelkedett. S annak, hogy Szentlélekkel jött vissza, volt tárgyi kézzelfogható bizonyítéka, sőt, ami elég ritka, és talán nehezen képzelhető el, még tanúi is voltak rá. Emlékszünk, miután Jézus Krisztus feljött a vízből, megnyílt az ég, galamb formájában a Szentlélek leszállott rá, olvassuk a 22. 23. versekben, és egy mennybéli hang hallatszott, gyakorlatilag a mennyei atyának a hangja, aki Jézus Krisztusról kijelenti, hogy ő az én szerelmes fiam, akiben gyönyörködöm. Ez volt tehát az a pillanat, amikor Jézus Krisztusra kitöltötte az Atya Isten az ő szent lelkét, és ezzel őt felruházta azzal a hatalommal, azzal a küldetéssel, amelyet 3,5 éven keresztül hordozott egészen mennybe meneteléig. Ezzel a Szentlélekkel megtelve ment Jézus Krisztus a pusztába. És ott volt a kísértések alatt, a nehézségek alatt, és ennek a Szentléleknek az erejével nézett szembe a kísértésekkel. Lehet, hogy ma is, nekünk is, neked, kedves rádióhallgatóm, és nekem, jól fogna sokszor egy-egy ilyen erőforrás. Az életben olyan helyzetekbe kerülünk, olyan dolgokkal találkozunk, amelyeket illetően úgy érezzük, hogy kevés az erőnk hozzájuk. Szoktuk mondani, amikor bosszant a gyerek, vagy amikor a munkahelyünkön van a stressz, vagy valahol máshol, hogy én ezt már nem bírom. Ez már meghaladja az erőnket. Jól jönne ilyenkor is egy erőforrás. Jézus Krisztusnak mindig Ott volt a mennyei segítség, amely őt támogatta, erősítette. Ez rendelkezésünkre áll nekünk is. Kérjük mi is Istentől a Szent Lelket, kérjük az erőt ahhoz, hogy a próbákon, a nehézségeken átvergődjünk. Egy keresztény gondolkodó mondotta, ne azt kérjük Istentől, hogy vegye el tőlünk a nehézséget, hanem azt, hogy adjon erőt győzni a nehézség felett. Figyelemre méltó gondolat ez, annál is inkább, mivel a legtöbben azt kérjük Istentől, hogy ha lehet, szabadítson meg a próbáktól, a nehézségektől, a bosszantó emberektől, kellemetlen helyzetektől. Azonban gondoljuk át még egyszer. Nekünk sokkal inkább hasznunkra van az erő győzni a nehézségek, a kísértések felett, mintha Isten elvenni a nehézségeket. Mert így, ha életünk sima és rozsaszín volna, földi paradicsom, soha nem tudnánk megismerni azt, mit jelent a felszabadulás érzése, mit jelent győzni a nehézségek felett, mit jelent Isten erejével eljutni valahova. A lélek erejével, lélekkel telve ment Jézus a pusztába. És mint Isten fia tudta, hogy mi várott rá, annál inkább készült arra a harcra, amelyet ottan kellett megvívnia. Lehet, hogy mi is az életünk során sokszor derülátón fogunk hozzá a különböző helyzetekhez. Habár nem látjuk előre a dolgokat, nem ismerünk úgy és annyit, mint Jézus Krisztus az isteni természetével, mégis bizonyos helyzetekben előre látjuk, hogy nehéz lesz. És ilyenkor derülátón nekivágunk. Csak a nehézségek, a próbák később bebizonyítják, hogy nagyobb volt a derülátás, mint a tényleges ellenállás. Gondolok itt arra, hogy sokszor nekikezdünk valaminek, biztosan jó lesz, legyőzzük, nehéz, de majd befejezzük. Nem lesz semmi gond. Igaz, hogy kicsit nehéz, de elrendezzük. És aztán kínlódunk, és próbálunk, és próbálunk, és gurítjuk föl-föl a követ a hegyre, mint Sziszifusz, és a kő folyton visszagorul. Egészen a csüggedésig. Addig, ameddig. Vagy abba hagyjuk, vagy magunkba roskadunk. És elismerjük, belátjuk azt, hogy tehetetlenek vagyunk. És ilyenkor elfogy az erő, a nehézségek hatalmába kerítenek bennünket, az események magukkal sodornak, mint az őszi viharos szél a fa levelet. Jézusról azonban azt olvassuk, hogy nem csak a lélek erejével ment a pusztába, hanem ugyancsak a lélek erejével jött vissza is. És az idő alatt, amely az odamenetel és a visszatérés között eltelt, ez alatt a 40 nap alatt nem csak oda és vissza tette meg Jézus az utat a Szent Lélekkel, hanem egész idő alatt vele is volt. Ez azt jelenti, hogy nem volt olyan pillanat, amelyikben ne kapaszkodott volna a mennyei atya kezébe, és a mennyei atya nem hagyta őt cserben. Ugyanígy rajtunk is segít Isten a nehézségekben, a kísértésekben, a próbákban, csak mindig kapaszkodjunk ő bele. Az emberi büszkeségnek a kísértésétől megóvni szándékozik bennünket a Szentírás tanácsa, amelyik azt mondja, hogy a magunk elméjére ne támaszkodjunk. Mert az emberi elme becsap, sokszor. Nem csak mások csaphatnak be bennünket, mi is becsaphatjuk magunkat. Többek között azzal is, ha erősebbnek látjuk magunkat, mint amilyenek valójában vagyunk. Soha se higgyük azt, hogy elég erőnk van a nehézségekkel szemben. Mindig kérjük Istentől az erőt. Ha belátjuk gyengeségünket, és engedjük, hogy ő erősítse meg bennünket, akkor bármilyen nehézség, bármilyen próba jön, győztesen fogjuk átvészelni. Egy hosszú, nyomorúságos, próbákkal, nehézségekkel teli élettapasztalat után jelenti ki Pál apostol, mindenre van erőm a Krisztusban. És ez a tapasztalat lehet a miénk is, hogyha Isten erejére, a Szentlélekre bízzuk magunkat. Jézus Krisztus, miután visszajött a pusztából, bement a zsinagógába, és azt mondta, azután, hogy elolvasta Ésaiás próféta könyvéből a messiási jövendőlést. Az Úrnak lelke van én rajtam, szólt a jövendőlés, és miután Jézus ezt elolvasta, azt mondta a hallgatóságnak, aki lélegzett visszafolytva várta szavait, mindez ma teljesedett be a ti hallásotokra. Lehet, hogy hallottunk olyan embereket, akik különleges, elkápráztató dolgokat állítanak magukról, hogy milyen gyorsan tudnak szaladni, hogy milyen sok telefonszámot észben tartanak, hogy rövid idő alatt mennyi pénzt kerestek, és így tovább. És ezekből a dicsekedésekből van, ami igaz, van, ami nem igaz. Ott előbb-utóbb ez kiderül, és kellemetlen helyzetek adódnak belőle. Sőt, lehetünk még mi is ilyen kellemetlenségeknek a szenvedő alanyai. Ahogy édesanyám mondotta, a szád fiam megszégyenít, ha nem vigyázol rá. Lehet, hogy mi is mondtunk sokszor olyasmit, ami miatt később szégyenletes helyzetbe kerültünk. Azonban az Úr Jézus Krisztusnak élettapasztalata megtanít arra, hogy szavaink és tetteink életünk között közvetlen és szoros összefüggésnek kell léteznie. Amikor az Úr Jézus azt mondotta, hogy az Úrnak lelke van én rajtam, ekkor már mögötte állt a keresztség tapasztalata, amikor százak, ezrek szemelátára szállott le a Szentlélekre, ekkor már mögötte állott a 40 napos bőjt és a többszöri kísértés, amelyben szintén a lélek erejével győzött. Talán fölösleges is volt kimondania, az Úrnak lelke van én rajtam, és mindez beteljesedett a ti hallásotokra. Ez csak szóbeli megerősítése volt olyasminek, amiről valószínűleg az ott ülő hallgatóság amúgy is sokat tudott már. Nem elég állítani azt, hogy keresztények vagyunk. Nem elég állítani azt, hogy Isten vezet bennünket. Olvassuk a Bibliát, járunk a templomba, imádkozunk. Mert ha ez így is van, tegyük mérlegre az érem mindkét oldalát. Egyrészt, amit mondunk, legyen ez az egyik serpenyő, és ahogyan élünk, a másik. Vajon egyforma súlya van mind a kettőnek? Mert ha életünk olyan, amilyennek állítjuk magunkat, akkor a mi szavaink valódiak. De ha állítjuk, hogy keresztények vagyunk, hogy járunk Isten tiszteletekre, hogy olvassuk a Bibliát, de ugyanakkor az életünk tele van békétlenséggel, tele van haraggal, gyűlölettel, meg nem bocsátással, és egyéb problémákkal, akkor föl kell tennünk a kérdést, vajon tényleg keresztények vagyunk? Vagy csak felvettük ezt a nevet? Jézus Krisztus az ő egész életét odaszentelte Istennek. Így Istentől erőt kapott minden gond és nehézség legyőzésére. Ez bizonyítja, hogy keresztségekor megkapta a Szent Lelket, ennek az erejével ment a pusztába, és ezzel győzött a kísértőn, és győzelmesen visszatért az emberek közé, hogy megváltó munkáját végezze. Kedves hallgatom, ez az erőforrás neked is rendelkezésedre áll. Hogyha kéred Istent, nehézségek, próbák között rendelkezésedre bocsátja az ő Szent Lelkét, az ő lelkének erejét és a bölcs tanácsokat, amelyekkel téged kivezethet a bajok labirintusából. Bátran kérjed Istentől, és engedd, hogy töltsön be az ő erejével.

Krisztus ma sorozatunk mai adásában megpróbálunk válaszolni Isten igéje Jézus Krisztus élete alapján sokaknak arra az ellenvetésére, hogy Jézus Krisztus élettapasztalata ma már nem ér semmit. Ezek az emberek azt mondják, hogy valóban Jézus Krisztus komoly, mélyen vallásos életet élt, Istennek odaszentelt életet, valóban lelkiekben győzött, de ez ma már értéktelen. Azért, mert azóta sokat változott a világ. Okosabbak lettünk, ügyesebbek, ugyanakkor a nehézségek, a próbák, a kísértések, amelyek életünket keserűvé, rázossá teszik, egészen másak. Összetettségüket és nehézségüket is tekintve messze felülmúlják azt, amit Jézusnak kellett átélnie a pusztában. Éppen ezért igaz, hogy Jézus győzött, de ez most már nem számít, mert ma már más a világ. Állna csak helyt ma, próbálna ellenállni egy doboz cigarettának például, ami akkor nem volt, vagy próbálna ellenállni pikáns tévéfilmeknek, amit akkor sehol nem láthatott, és így tovább jöhetnének az ellenérvek. Vajon Jézus Krisztus tapasztalata, az a győzelem, amelyet kivívott Isten erejével a gonosz ellen, biztosít számunkra valamit a mai világban? A mai kísértések között? Vizsgáljuk meg, mi történt Jézussal ott kint a pusztában. Lukács evangélium a 4. fejezetében, a 3. versben ezt találjuk, és mondta néki az ördög, ha Isten fia vagy, mondd e kőnek, hogy változzék kenyérré. Mosolyoghatna a mai ember, hát mi olyan nagy kísértés ebben? Annyi mindent megeszünk, annyi mindent megiszunk. Mi olyan nagy dolog abban, hogy Jézus nem változtatta köveket kenyerekké. Sőt, a modern teológia egyes képviselői azt mondanák, hogy nem is lett volna képes rá. Azonban nézzük meg azt a szövegösszefüggést, nézzük meg azt a helyzetet, amelyben Jézus Krisztus volt, akkor, amikor ezeket a szavakat hallotta. Lukács evangéliumának 4. fejezetében a 2. vers következőket mondja el. 40 napig kísértetvén az ördög által, és nem evék semmit azokban a napokban, de mikor azok elmúltak, végre megéhezik. Íme egy újabb, fantasztikus, legendabeli részlet, mondaná valaki. 40 napig böjtöl. Valaki utána nézett a böjtölésnek, és próbálta kideríteni az emberi szervezet tűrőképességének a határait. Egy tanulmányt végzett, és próbálta különféle böjt rekordokat összegyűjteni különböző forrásanyagokból. Orvosilag bizonyított, hogy az ember képes 1-2 napig probléma nélkül lemondani az eledelről. Azonban ezután beállnak bizonyos fiziológiai folyamatok, amelyek igencsak megnehezítik a helyzetünket. Azonban tovább menve a bizonyítgatással egy orvosi csoport arra is fényderített, hogy a böjtölés, akár csak az edzés vagy a memória gyakorolható. Akár csak a sport vagy a tanulás. És az emberi szervezetnek a tűrőképessége növelhető. Így, ha az ember kezdi 1-2 nappal, és hosszabbítja bizonyos idő után ezeket a periódusokat, akkor idővel már 1 hétig is képes lesz eledel nélkül kitartani. Az emberi szervezet szélsőséges helyzetekben olyasmire képes, amit egyébként el se hinnénk. Vannak bizonyított esetek, amikor emberek egy hónapig is böjtöltek. De ilyen eset rendkívül ritka, és még ha
konkrét bizonyítékokkal szolgálna is valaki, nehezen hinnénk el. Azonban fogadjuk el Jézus Krisztus életének ezt a mozzanatát úgy, mint az evangéliumnak, Isten szavának részét. És függetlenül mit mond a tudomány, erősíti, vagy cáfolja ezt a tényállást, akkor is, ha Isten úgy mondja, akkor biztosan úgy igaz. Jézus Krisztus tehát 40 nap után megéhezett, és ez a megéhezés nem azt jelenti, hogy 40 napig nem volt szüksége eledelre, hogy 40 napig a teste nem kért táplálékot, hanem sokkal inkább azt jelenti, hogy ő is elérkezett a maximális tűrőképességnek a határára. És ez volt az a pillanat, amikor a kísértő megtámadta őt. Jegyezzük meg, Sátán nem valami bátor harcos, nem egy férfiasan küzdő hadvezér, hanem sokkal inkább egy alattomos ragadozó, aki becserkészi áldozatát, és annak a leggyengébb pillanatában, a legóvatlanabb percben ugrik rá. Így van ez velünk is. A gonosz akkor támad bennünket, amikor a leggyengébbek vagyunk. Éppen ezért, amikor a leggyengébbeknek érezzük magunkat, akkor vigyázunk a legjobban, és akkor kérjük a leginkább Isten segítségét. 40 napi bőtölés után tehát már egy darab kenyér is óriási kísértés volt. Velünk is előfordul, hogy ha egy fél napig, egy napig nem eszünk, és meglátjuk az ételt, az ennivalót, még mielőtt gondolkozhatnánk a dolgon, már beindul a szervezetünk, és készül az élelem befogadására. Már magunk elé képzeljük az ételnek ízét, illatát, még mielőtt a kezünkbe kerülne. Olyan helyzet ez tehát, amikor a testünk, a szervezetünk valósággal kiállt, hogy engedj, vedd el és edd meg. És nem csak hosszú éhezés után jut ide az ember. Ismertem valakit, aki évtizedekig alkoholista volt. Hogy ma hova jutott, nem lehet pontosan tudni, mert az illetőnek nyoma veszett. Állítólag valamilyen szanatóriumban kezelik, terminális állapotban. Viszont az illetőnek voltak olyan periódusai, amikor félretette a poharat, és eldöntötte, hogy többé nem iszik. Látni kellett volna, hogyan izzadt, hogyan reszketett a keze, hogyan harcolt a saját testével a kísértés ellen. És sok minden van, amit mi is kívánunk, a testünk kiállt érte. Sok mindenféle van, étel, ital, vagy egyéb élvezeti cikk, amit ha nem használunk, jól lehet rászoktunk, az eszünkkel lemondanánk róla, de a testünk kiállt érte. János apostol az első levelében mond egy érdekes dolgot Jézus Krisztus kísértéseiről, és már itt az első kísértésnél olvassuk el, hogyan foglalja össze Jézus Krisztus kísértéseit János apostol az első levelének második fejezetében, a 16. versben. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, és a szemek kívánsága, és az élet kérkedése nem az atyától van, hanem a világból. János apostol itt azt mondja, hogy az egyik kísértés a test kívánsága, és ez nem csupán étellel szembeni éhség. Jézus Krisztus első kísértésének ez volna az összefoglaló neve, a test kívánsága. És ide tartozik minden olyan, amiért a testünkkel, a húsunkkal harcot kell vívni, ha győzni akarunk. Ide tartozik minden olyasmi, amivel a testünk legyőz bennünket. Ételekkel, italokkal, legyőz bennünket. Egyéb kívánságokkal, ami a testnek jóleső érzést, örömöt, szenzációt, vagy extázisszerű érzést szerez.
Jézus Krisztus győzött e felett, és azt mondta a kísértőnek. Megvan írva, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem az Istennek minden igéjével. Figyelemre méltó Jézusnak ez a kifejezése többrétű tanulságot hordoz magában. Megvan írva, beszél Jézus Krisztus, és ezzel megismerjük azt a titkos fegyvert, ami nem is annyira titkos, csak azért tűnik annak, mert nem szoktunk hozzá, hogy a nehézségekben, a kísértésekben a Bibliához folyamodjunk. Jézus Krisztus jól megalapozott Biblia ismerettel rendelkezett, és nem a tudomány kedvéért olvasta a Bibliát, hanem azért, hogy megismerje Isten akaratát, és világosságot nyerjen, hogy az útvesztőkben, az élet nehéz útvesztőjében eligazodjék. Éppen ezért tudta felhasználni ezt az ígét. Nem csak kenyérrel él az ember. Nem a test kívánságai a fontosak, amit ki lehet elégíteni, amit jól lehet lakatni, amit meg lehet itatni. Nem ezek a fontosak, és nem ezekkel él az ember, hanem Istennek igéjével. Jól van, mondaná most valaki, de azért enni csak kell vérünk keringéséhez, izmaink működéséhez, és így tovább, eledelre van szükség. Pontosan így van. Isten, Jézus Krisztus nem azt tanítja, hogy ne együnk, hanem a helyes sorrendet állítja fel előttünk, és kéri, hogy mi is ezt tegyük. Ne az legyen az első, amit meg lehet enni. Amikor választani kell egy dolog közül, amit a testünk kíván, de az nem jó, és választani kell az igazság a helyes út között, akkor ez legyen a sorrend. Válasszuk azt, ami Istennek kedves, amit az ő igéje jóvá hagy, javasol, jónak lát, és akkor élni fogunk. És ez a kifejezés, élni, vonatkozik egyrészt a fizikai életre. Mert a mi életünk is könnyebb lesz. Jobb egészségnek örvendhetünk, hogyha megszabadulunk káros dolgoktól. Másrészt pedig az örök élet felé vezető útunkon is gyorsabban haladhatunk előre, hogyha megszabadulunk a test kívánságaitól. Jakab apostol figyelmeztet erre az ő levelének első fejezete 14. versében. Mindenki kísértetik, amikor vonja és édesgeti az ő tulajdon kívánsága. Jézus Krisztus első kísértése tehát magába foglalja mindazokat a kísértéseket, amelyek a testünk jól lakását, élvezetét szolgálják. És ahogyan győzött ő e felett, ugyanúgy győzni lehet a 20. században is, ahol talán nem kenyér, hanem valami más kísért meg bennünket, ugyanazon az úton. Jézus Krisztus második kísértése,

a kételkedőknek hadd tegyek fel egy kérdést. Vajon lehetséges az, hogy egy labdarúgó mérkőzést egy szempillantásban mindenhol látni lehessen? Emberi technikáról van szó, és a válasz igen. Nem haladják-e meg ezt az emberi technikát, azok a lehetőségek, amelyekkel Istennek egy angyala, egy különleges képességekkel bíró angyal, aki mellesleg elbukott, rendelkezik? Vajon nem szélesebbek az ő lehetőségei? Minden bizonnyal igen, és megvannak a maga módszerei, hogy bemutassa az embernek az egész világot, és még a legbűzösebb, legkellemetlenebb látványt nyújtó szemétdombot is csillogó aranyhegyként tünteti fel, olyan vonzó színekben, hogy az ember már-már odarohan. Jézus Krisztust is megkísértette, és azt mondta neki, nézd, ez mind az enyém, és neked adom, ha te imádsz engem. Sátán sok mindent felajánl az embernek, és mindenkiről tudja, hogy mivel vásárolható meg. Egyesek hatalomra törekszenek a családban, a munkahelyen, az országban, mások anyagi javakat próbálnak megszerezni. Mindenki életében van valami, ami annyira vonzó számára, hogy hajlandó érte odaadni magát. Például az a tál lencse, amit annyira megkívánt Ézsau, annyira értékesnek tűnt akkor és abban a pillanatban számára, hogy lemondott jelentős lelki és anyagi természetű előnyökről, amivel járt első szülöttségi státusa. Mi is az életben lemondunk sokszor az igazságról, a becsületről, lemondunk a családdal töltött időről, lemondunk jó hírnevünkről, anyagi előnyökért, egyszerű, olcsó, csapnivaló kis előnyökért, amelyeket később megununk, megutálunk, és amelyekben keserűen csalódunk. Valaki azt mondta, manapság már olyan olcsó lett a becsület szó. Manapság már olyan olcsó lett minden. Nem ami az üzletben kapható, hanem az emberek becsülete, olcsó lett a szeretet, olcsó lett az összetartás, a segítőkészség, mert apró előnyökért ezeket képesek vagyunk habozás nélkül sútba vágni. És mindezzel a gonosz malmára hajtjuk a vizet, mert ő ilyen apró ajándékokkal elkápráztat bennünket, éppen azért, hogy egyrészt elszakítson Istentől, másrészt pedig a szeretetet és a békességet így száműzni tudja az életünkből. Jézus Krisztus második kísértése a híjúság kísértése. Jézus megtehette volna, hogy Sátánt imádja. Ugyan már, csak egy pillantra kellett volna letérteni, mi olyan nagy dolog abban, aztán utána gondolhat, amit akar, megszerezte, amit meg akart szerezni, és ez a lényeg. Gondolkozunk mi is sokszor így. Ugyan már, az az egy-két pillanat, nem lát senki, nem hallja senki, ismerősök nincsenek a közelben. És aztán, hogy szereztük meg, hogyan jutottunk valamihez hozzá, kit érdekel, ez magánügy. És ezzel elhallgattatjuk a lelkiismeretünket, beadjuk a derekunkat, és Sátán elégedetten dörzsöli a tenyerét. Azonban azt mondta egy keresztény gondolkodó, hogy a Sátán sokat ígér, keveset ad, és végül mindent elvesz. És akik engedtek az ő kísértéseinek, és lemondtak családról, békességről, igazságról, becsületről, ilyen-olyan előnyökért és javakért, előbb vagy utóbb kénytelenek lesznek ezt az igazságot keserűen beismerni. Jézus Krisztus azonban válaszolt a kísértőnek. Távozz tőlem, Sátán, mert megvan írva, az Urat, a te Istenedet imád, és csak néki szolgálj. Ez egy olyan felszólítás volt, amit Sátán nem vonhatott kétségbe, amit Sátán nem cáfolhatott, mert ő is tudta, hogy egyedül Isten méltó az imádatra. Annyi volt nála a probléma, hogy nem volt hajlandó ezt elismerni, és életét ehhez szabni. Ő inkább magát, saját magát állította piedesztára, és maga lett a saját maga Istene.

Bármilyen előnyök is kecsegtetnek az életben, bármilyen lehetőségek nyílnak meg előttünk, egyik sem annyira értékes, egyik sem lehet annyira drága számunkra, hogy ezért lemondjunk Jézus követéséről, a becsületszavunkról, a családunkkal töltött időről, egyik sem lehet annyira drága, hogy érette Istentől is eltávolodjunk. Jézus Krisztus harmadik kísértése a Lukács evangélium 4. fejezetének 9. verse szerint a következő volt. Azután Jeruzsálembe vivé őt, és a templom ormára állítván mondani ki, ha Isten fia vagy, vesd alá magad innét. Mert megvan írva, az ő angyalainak parancsol felőled, hogy megőrizzenek téged, és kezükben hordoznak téged, hogy valamiképp meg ne üssed lábadat a kőbe. Ez mind igaz volt, ezek Isten ígéretei, és ezek érvényesek reánk nézve is. Isten szeret bennünket, megőriz, támogat. Azonban nem szabad nekünk ezzel visszaélnünk. Mert Isten nem azért terjeszti ki fölénk oltalmazó karját, hogy mi ennek árnyékában azt tegyünk, amit akarunk. Végül is Istennek hatalma van bennünket megmenteni bármitől, de ha mi nem engedjük, hogy életünket irányítsa, hanem vakmerőségből olyan útra lépünk, életünkben olyan irányt követünk, amely tőle eltávolít, akkor gyakorlatilag a kísértő hatalmába kerülünk, és akkor majd ő fog gondoskodni arról, hogy életünk nehéz és keserves legyen. Mi volt a helyzet a templom tetejével és a leugrással? Egyszer, amikor az evangéliumnak ezt a részét próbáltam megérteni, egy könyvben érdekes részletre bukkantam. Ez a könyv leírja Jézus Krisztus korának különböző legendáit, mondáit, szokásait, hiedelmeit. És többek között leírja azt is, hogy a zsidók nem csak a Biblia szerinti mesiást várták, hanem a mesiás várásba keveredtek legenda, mondaszerű elemek is, amelynek volt köze ugyan, legalábbis névleg a mesiáshoz, de a Szentírásban semmiféle alapja nem volt ezeknek a hiedelmeknek. És az egyik ilyen tévhit szerint Jézus Krisztus, a mesiás, amikor majd megjelen, a templom tornyán látható lesz, és onnan kecsesen, lebegve, szép, lassan, mint egy pihe, leszáll a templom udvarára, és úgy fogadja magához gyermekeit, és kijelenti, kedves szavakkal, íme eljött a mesiás. Erre a hiedelemre alapozva sokan követtek el csúnya, vakmerő cselekedeteket. Például azt, hogy leugrottak a templom tetejéről. Volt Jézus korában is, akárcsak ma, sok szkizofrén hajlamú illető, aki magáról azt hitte, hogy a mesiás. Fölmásztak a templom tetejére, onnan leugrottak, és a tömegvonzás törvénye szerint szétzúzottak a kövezett udvaron. Ennyit a mesiási küldetésükről. Jézus Krisztusnak ez a kísértése, a test kívánsága és a híjúság kísértése után most már a büszkeség kísértése. Válj nagyjá, mutasd meg, hogy ki vagy. És ezzel már gyerekkorunkban is kísért a gonosz, osztálytársaink, barátaink száján keresztül, amikor netalántán, mint kiskakas, szembe kerülünk valaki mással, ők körbeállanak és kiabálnak, mutasd meg, hogy ki vagy, mutasd meg, hogy férfi vagy, adj neki! És miniatűrben átéljük azt, amit Jézus átélt. Mutasd meg, hogy ki vagy, mutasd meg, hogy te vagy a nagyobb. És életünkben sokszor megmutatjuk ezt. Amikor például az utcán, ha bár
a szabályok szerint nincs előnyünk, mégis odaugrunk az autónkkal valaki más elé, amikor az ajtóban nem engedjük előre azt, akinek az illem szerint elsőbbség járna, amikor a tányérról, az asztalon a legnagyobb almát vesszük el, amikor asztalra csapunk és elkiáltjuk magunkat, hogy én vagyok az uraháznál, gyakorlatilag mind-mind ezeket éljük át. Mutasd meg, hogy ki vagy. Mutasd meg, hogy te vagy a nagyobb. A gonosz kísértő ezzel azt akarja elérni, hogy magunkat emeljük mások fölé, és ha ez sikerül neki, akkor hatalmába kerített bennünket. Jézus Krisztus ezt a kísértést is visszautasította. Megmondatott: ne kísértsd az Urat, a te Istenedet. Habár Jézus megígérte, hogy megoltalmaz és megvéd bennünket, mégis ne éljünk vissza az ő védelmével. És ez nem csak a leugrásokra és a templom tetejéről leszállásra vonatkozott Jézus Krisztus szavaiban. Vonatkozik ez sok minden másra. Jézus Krisztus valóban véd, oltalmaz bennünket, gondoskodik rólunk, és erőt ad a nehézségekben. Érvényes ez a kísértésekre is. Bátran bízunk benne, és higgyük, hogy ha valamitől meg akarunk szabadulni, ha valamiben győzni akarunk, ez lehetséges Jézus Krisztus által. Annak az ígéretnek a szárnya alatt, hogy Jézus Krisztus megvéd mindenben, ne menjünk bele különféle kísértésekbe. Ne hívjuk ki magunk ellen a gonoszt, mert sokkal erősebb, mint ő, és győz felettünk, ha magunkat kiszolgáltatjuk neki. Jól lehet, Isten erőt ad a kísértésekben, de ne szánt szándékkal vessük bele magunkat ezekbe a kísértésekbe. Mert az ember kétféleképpen lehet megkísértve. Egyrészt Sátán mindenkit kísért, mert mindenkire kiveti a hálóját, és az ilyen kísértések ellen Jézus Krisztus megvéd. Másrészt pedig vannak olyan kísértések, amelyeket saját magunk keresünk meg magunknak, és belevetjük magunkat. Ebben a pillanatban már a gonosz hatalmába kerülünk. Ne hívjuk ki magunk ellen a kísértőt. Jézus Krisztus a kísértések között győzött. És az a három kísértés, amelyet átélt, gyakorlatilag magába foglalja, felöleli mindazokat a nehézségeket, a kísértéseknek mindazokat a formáit, amelyekkel manapság találkozunk. A kérdés számunkra már csak az: mit tegyünk? Először is álljunk ellen a kísértésnek, mondjunk nemet, míg mielőtt hatalmába kerítene, utasítsuk vissza. Luther Márton mondotta, hogy a kísértés olyan, mint a madarak. Azt, hogy a fejünk felett átrepüljön, képtelenség megakadályozni. De hogy ott fészket rakjanak, azt meg lehet, és meg kell akadályozni. Ugyanígy a kísértések is. Azt nem kerülhetjük el, hogy a kísértő megtámadjon. De hogy szívünkbe befészkelje magát, és hatalmába kerítsen, annak igenis ellene tudunk, és ellene kell állni. A Szentírás buzdít bennünket: engedelmeskedjetek Istennek, álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. A következő tanács a kísértésekkel szembeni győzelemhez a szorgalmas ige tanulmányozás. Látszólag ennek nem sok köze van a kísértésekhez, de Jézus Krisztus életében az ige fegyvere, a megvan írva volt az, amelyik győzelemre segítette őt. Ha Istennek igéjét ismerjük, akkor hamarabb észreveszünk a kísértéseket, világosabban felismerjük a veszélyeket, és azokat ki tudjuk kerülni. És végül, de nem utolsó sorban, és talán ez az, amely nélkül a többi sem visz eredményre, az imádság. A mély, rendszeres ima élet. Ez az a mennyei csatorna, amelyen keresztül Isten kiáraszthatja reánk a Szentlélek erejét. Jézus Krisztus sokat imádkozott,
és ilyen formán szoros kapcsolatba került Istennel, Isten pedig betölthette őt az ő szent lelkével. Kedves hallgatom, számodra is nyitott a lehetőség, és ha küzdöl kísértésekkel, dolgokkal, amelyek megkötöznek, szenvedélyekkel, próbákkal, ne engedd, hogy a gonosz az ő ravasságával, vagy egyebekkel rabul ejtsen, hanem folyamodj Istenhez, mondjál nemet a kísértőnek, keresd meg igéjében azokat a részeket, amelyek erőt adnak neked, és kérjed Istentől, hogy szent lelkével adjon erőt neked is győzni.

Második Zsoltár. Miért dühösködtek a pogányok, és gondolnak hiába valóságot a népek? A föld királyai felkerekednek, és a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és az ő felkentje ellen. Szaggassuk le az ő bilincseiket, és dobjuk le magunkról köteleiket. Az egekben lakozó nevedi, az Úr megcsúfolja őket. Majd szól nékik haragjában, és megrettenti őket gerjedelmében. Én kentem ám fel az én királyomat a Sionon, az én szent hegyemen. Törvényül hirdetem. Az Úr mondá nékem, én fiam vagy te, én ma nemzettelek téged. Kérjed tőlem, és odaadom néked a pogányokat örökségül, és birtokodul a föld határait. Összetöröd őket vasveszővel, széjjel zúzod őket, mint cserépedényt. Azért királyok, legyetek eszesek, és okuljatok földnek bírái. Szolgáljátok az Urat félelemmel, és örüljetek reszketéssel. Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne vesszetek az úton, mert hamar felgerjed az ő haragja. Boldogok mindazok, akik ő benne bíznak.

103. Zsoltár. A Dávidé. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Aki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé. Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal. Megismertette az ő útait Mózessel, Izrael fiaival az ő cselekedeteit. Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű. Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk a mi álnokságaink szerint. Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az Atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Mert ő tudja a mi formáltatásunkat, megemlékezik róla, hogy por vagyunk. Az embernek napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezőnek virága, hogyha által megy rajta a szél, nincsen többé, és az ő helye sem ismeri az többé. De az Úr kegyelme öröktől fogva való, és örökké való az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain. Azokon, akik megtartják az ő szövetségét, és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék. Az Úr a mennyekbe helyeztette az ő székét, és az ő uralkodása mindenre kihat. Áldjátok az Urat, ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az ő rendeletét, hallgatván az ő rendeletének szavára. Áldjátok az Urat, minden ő serege, ő szolgái, akaratának teljesítői. Áldjátok az Urat, minden ő teremtményei, az ő uralkodásának minden helyén. Áldjad én.

Péter apostol második levele, harmadik fejezet, 9. vers. Nem késik az ígérettel az Úr, még ha némelyek késegelemnek tartják is, hanem hosszú tűrő irántatok, nem akarva, hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson.

Vajon mi is történik gyermekeinkkel kamaszkorban? És hogyan lehet szülőként a legmegfelelőbben viszonyulni egy kamaszkorba érkezett gyermekhez? Mit tehet egy szülő, hogy jó kapcsolatban maradjon kamasz gyermekével? Kedves hallgatóink, a mai műsorunkban elhangzó rövid beszélgetésben Demeter Irén műsorvezető szerkesztő és Egerváriné Kökényes Zsuzsa lelkész többek között a kérdések mentén igyekeznek hasznos tanácsokkal szolgálni e témában. Mai adásunkban a beszélgetés második és egyben utolsó részét fogjuk meghallgatni. A beszélgetés előtt egy gyermekeknek, felnőtteknek szóló történetet fog elmondani Zsigmond János. Köszöntöm Önöket, Fejér Levente vagyok, és jó rádiózást, sok áldást kívánok!

Máté egész héten a szeles vasárnapot várta. A szobája padlóján színes papírlapok, olló és egy tekercs ragasztószalag hevert. Elhatározta, hogy ő készíti el a falu leggyorsabb és legmagasabbra szálló papírsárkányát. Ha sietek, még délre készen leszek, és mindenkit megelőzök a dombtetőn, mondta büszkén a húgának, Lizinek, miközben kapkodva illesztette össze a vékony fapálcákat. Lizi halkan megjegyezte. Nem kéne megvárni, amíg rendesen megszárad a ragasztó, és a zsinór sincs még pontosan kimérve. Ugyan, jó lesz az úgy is, legyintett Máté, felkapta a művét, és már szaladt is a szeles domboldalra. A szél valóban zúgott, a fák ágai vadul hajlongtak. Máté futásnak eredt, a magasba lendítette a sárkányt, és várta a csodát. A szerkezet fel is kapott a levegőbe, ám alig 10 méter után a hanyagul rögzített szárny megbillent. Egy éles recsenés hallatszott, és a csodásnak szánt alkotás egyenesen a sárba fúródott. Máté szemem megtelt könnyel. Dühösen rugdosta a fűet, és legszívesebben az egészet a szemétbe dobta volna. Ekkor lépett mellé a nagyapja, aki a kertkapuból figyelte az eseményeket. Legugolt a letört szárnyú sárkány mellé, és csendesen megszólalt. Tudod, Máté, a szél nem a leggyorsabbakat gyutalmazza, hanem azokat, akik a legkitartóbban építkeznek. Ami kapkodva készül el, azt az első kósza fuvallat is összetöri. De ha megadod az időt és a figyelmet a munkádnak, a legnagyobb vihar sem foghat ki rajta. Máté vett egy mély levegőt, és lassan bólintott. Visszaballagtak a fészerbe, és tiszta lappal újra nekiláttak. Ezúttal nem sietett. Lemérték a távolságokat, szilárd csomókat kötöttek a vékony sejem zsinórra, és türelmesen megvárták, amíg minden illesztés megszilárdult. Lizi színes szallagokból font hosszú, egyensúlyt tartó farkat a sárkánynak. Délután újra felmentek a dombra. Amikor Máté elengedte a zsinort, a sárkány nem bukdácsolt, kecsesen és stabilan emelkedett fel, egyre közelebb a felhőkhez, büszkén táncolva a szélben. Máté elégedetten nézte a magasban lebegő színes formát. Rájött, hogy a dolgok igazi szépségéhez és erejéhez néha nem sebesség kell, hanem egy egyszerű dolog, a gondos, türelmes munka.

0: Ross Campbell, aki tényleg egy világhírű családterapeuta és ifjúsággal nagyon sokat foglalkozók, a dühöngő ifjak, a nehéz évek írója, vagy a értsük, mert nem pontosan jut eszembe a következő könyvének a címe, de az is arról szól, hogy de értsük meg a kamaszokat. Most ő egy nagyon érdekes dolgot szögez le. Könyvei a 80-as évek végétől jelennek meg, 90-es években, és minden dicséret a Harmat kiadóé, hogy sorozatba kiadta ezeket a könyveket. És ott például leszögezi, amit mindannyian érzünk szülők, meg szerintem az is, aki nem foglalkozik így önbeszélő könyvet, nem olvas bele,
1: nem így
0: az is, igen, így van, nem tudatosan, de összönszerűen érezzük, amit ő leszögez, hogy soha a történelemben, de tényleg soha a történelemben nem zúdult a fiatalokra ilyen özönbízszerűen ennyi információ, amiben van jó is, rossz is, ami őket szinte elárasztja. Na most ebből az áradatból megtalálni azt, ami nem okoz nekik kárt, amiből ők gazdagon jöhetnek ki, és foglalkozhatnak a legmodernebb dolgokkal is, nyugodtan foglalkozhatnak, de hogy mi az, amivel foglalkozzanak. Na most itt van a nagy titok, hogy a szülők hogy léphetnek be, igen, ebbe, és hogy ne a sértődöttség, igen, állapotába kerüljenek, hogy pimasz volt a lányom vagy a fiam, és hát akkor menjen a maga útján. Tehát muszáj a szülőnek ott jelen lenni, nagyon is muszáj jelen lenni. Ugyanő írja, Ross Campbell írja, hogy ha volt valaha szükség a minőségi időre. Nem kell órákat tölteni a kamasszal, mert idegesíti. De hogy amit ráfordítunk időt, abba ott legyen a figyelem. A szülőnek a figyelme, teljesen csak téged figyellek, és csak rád fókuszálok. Ez nagyon lényeges dolog.
1: Igen, és a ugyanebből adódik az, hogy nagyon lényeges dolog az, hogy ebben az időszakban is megmaradjon a jó kapcsolat, ami nem könnyű. Sokszor engedni kell a szülőnek is, és megtalálni azt az egyensúlyt, hogy talán korlátokat is kell állítani a gyerekemnek, de azért nem olyan szinten, ami már olyan szintre elmegy, hogy állandóan minden percét akarom kontrollálni, akár olyan abszurd helyzetek is vannak, amiben szintén bizonyos helyeken vannak, van jogos dolog abban, hogy valakinek a telefonjára ilyen nyomkövetőt tesznek, és minden percét tudják a gyereknek, hogy hol van. Hát visszagondolok az én gyerekkoromra, vagy nem is a gyerekkoromra, a fiatalomkoromra, amikor elkerültem kollégiumba, akkor volt, hogy egy hónapban kétszer beszéltem a szüleimmel telefonon, és nem tudták, hogy mit csinál. Bár jó kezekbe adtak a kollégiumba, igen. Szóval, hogy ez a kontrollálás, és ez, hogy maradjon egy normális kapcsolat, ezt megtalálni, ezt az egyensúlyt.
0: Igen. Némelyik szülő tényleg úgy viselkedik, mint egy GPS követő. Valóban. Nagyon jó ez, amit felvetettél. Mert amellett, hogy féltjük őket, hogy ne keveredjenek bele semmibe, ugyanakkor azért az intim szférájukat tiszteletben kell tartanunk, és hát van egy pár tényleg gyakorlati tanács, mert az egész nem ér semmit, ha ez egy teória, jó, elmondjuk, hogy mi a helyzet a szülők és a kamaszok között, és akkor a gyerek milyen állapotban van, a szülő milyen állapotban kerül emiatt, de hogy gyakorlatilag miben tudunk segíteni, hát nem tudunk minden területet áttekinteni, de azért vegyünk 4 pontot. Általában ebben a korban a gyerekek középiskolába kerülnek. Na most, ha hazatérünk a munkából, vagy akár honnan, és jaj, itt a gyerek, jaj, de jó, akkor neki látunk egy ilyen, emelgettem ezt az özönvizet, az áradatot. Na most jön a szülő. Mit csináltál ma? Mi volt ma a suliba? Nekifogtál már a házinak? Merre jártál? Mit csináltál? Most ha valamitől eldurran egy kamasz agya, akkor ettől biztos eldurran. Miért? Hol voltam szerinted? Iskolában voltam. Azért gondoljuk végig, 6-7 órát ülnek ott a gyerekek. Hát ha most mi felnőttek így belegondolunk ebbe, hát szóval az még mi is nehezen viseljük,
1: igen.
0: És minden órán más információ éri őket, és azt be kell nekik fogadni. Tehát akkor ő, mikor mi kérdezzük ezekről a dolgokról, azt mit gondol, hogy hát csak ezt csináltam, meg vagy esetleg másik gyerek elkezdett velem kötekedni, és hát verbálisan bántani, de az is lehet, hogy volt egy nevelő, egy tanár, aki igazságtalan volt velem, például az én gimnazista koromban volt ilyen, hogy valaki, mikor elsős voltam, rendkívül igazságtalan volt, megszégyenítő volt, és az kihatott az egész 4 évre, amíg abban az intézményben jártam. Noha a többi tanárom nem olyan volt. De ilyen is érheti őket. És akkor most mire válaszoljon a sok-sok kérdésből? Hát legtöbbnyire, ugye, jön, hogy fölmegy a pumpája. És akkor mond valamit.
1: Igen, igen.
0: Hagyjál békén, vagy valami ehhez hasonlót. És ez a második nagyon fontos dolog, hogy akkor viszont mi ne kapjuk föl a vizet. Hogy ne kezdjünk akkor el egy prédikációt tartani, édes kisfiam, én szépen kérdeztelek téged, elvárom tőled, hogy szépen válaszoljál, vagy ehhez hasonló hosszabb prédikációk.
1: Igen, azt gondolom, ebbe a korosztályba egy kicsit el is kell engedni néha dolgokat, tehát nem kell úgy mindenbe belekötni, és mindenbe belekérdezni, hanem néha el is kell engedni ezeket. Aztán majd csak túlesünk rajta mindannyian.
0: Pontosan. Ez a harmadik dolog, ami nagyon fontos, hogy ki kell várni. Ki kell várni. Campbell azt tanácsolja, hogy számoljunk 10-ig. Na mondjuk régen azt mondtuk, hogy számoljunk 100-ig, de az nagyon sok, de számoljunk legalább 10-ig, és várjuk meg a megfelelő pillanatot. És ami nagyon lényeges dolog, hogy ne higgyünk abban, hogy egy kamasz folyton csak minket akar bosszantani, mert ez nem így van, hanem neki megvan a maga baja, amivel még nem tud mit kezdeni, mert nincsenek hozzá meg a tapasztalatai, nincsen meg a testi, hogy mondjam, megállapodottsága, a lelki megállapodottsága sincs meg tulajdonképpen, és ezek összefüggnek, ezek a dolgok, ezek gyakorlatias tanácsok, de érdemes odafigyelni. És amit már az előbb említettél, hogy na most akkor visszavonult, mert most akkor odavágott nekem, és akkor én is elkezdtem neki szövegelni, a hátat fordított, bement a szobájába, behúzódik a csigaházába, akkor megyek utána. Na, ez az, amit nem szabad. Tehát kell, hogy neki legyen egy intim szférája, ahol ő lenyugszik, ahol szembesül magával, szembesül az egész szituációval, és azért mondtam, hogy ez a negyedik fontos dolog, hogy ne képzeljük, hogy ő direkt bennünket akar bosszantani.
1: Egyébként szerintem az előbb, amit említettél, hogy ugye az iskolában mindenhol ugye elkezdenek akár konfliktusok is, még bántalmazás is lehet bármi, tehát ezért rendkívül fontos egy otthoni, nagyon jó kapcsolat, egy biztonságos családi háttér, mert annyi minden éri őket, hogy nagyon jó érzés hazamenni, és otthon akár csak egy csöndes megértés, vagy meghallgatás, és hogy megmaradjon az a kapcsolat a szülővel, hogy ha bármi problémája is van, akkor azt elmerje mondani, és segítséget tudjon kérni.
0: Hát pontosan. De azért nézzünk szembe a valósággal. Hát a mi életünk se fenékig tejfel. Tehát a felnőttek életében is rengeteg mindennapi szembesülés van, váratlan dolgokkal, stresszes dolgokkal. És azért bocsássunk meg magunknak is, hogy nem tudunk mindig úgy reagálni, ahogy kellene.
1: Nem.
0: Azért ez az igazság, hogy sajnos nem tudunk mindig úgy reagálni, ahogy kellene. Na de amit említettél is, hogy ez nagyon lényeges dolog. Hogy meglegyen az a kapcsolat. És Cohen, Lawrence Cohen, szintén a mi időnknek az egyik legnagyobb gyermekpszichológusa, ő írta le, nem régiben jelent meg a könyvet, amíg most is lehet kapni könyvesboltokba, amit ő leír, hogy mikor megszületik a pici baba, akkor az időnk nagy részét vele töltjük. Neki még nem kell annyira minőségi idő, csak a testi közelsége a felnőttnek, a hangját hallja, a biztonságérzetet adja meg. Szóval jön az édes korszak, akkor akkor meg örömmel töltjük vele az időt az ovis korszakba. Szóval jön az iskolás idő, és egyre kevesebbet. Benne az iskolában jó helyen van, most már sinem van az élete, most már ha hazajön is, ugye van dolga, munkája, akkor nyugodtan én is csinálhatom az én magam dolgát. És nem hiszük el, tehát ő leírja a Kohenes, hogy a kamaszokra kellene a legtöbb minőségi időt fordítani, mert nagyon sebezhetőek ebben a fizikai és lelki állapotban, és akkor már igazából értetlenül állunk előtte, hogy itt van már, hát már teljesen sinem van, miért nem
1: megcsináltunk vele, meg közben meg ilyenkor jönnek a tüskék a részükről, és nem tudunk kapcsolódni hozzájuk, szóval annyi mindent lehetne még, és azt hiszem, hogy az ünnepek alatt is ez lehet egy nagyon szép időszak, és lehet egy nehéz is, hogy mégis mikre figyeljünk oda, hogy így a családi kapcsolat az erős, és az a meghittség az meglegyen, mert azért ez nem mindig könnyű ilyenkor.
0: Tulajdonképpen, amit kérdeztél, abban benne van a válasz, hogy amikor megvan rá a lehetőség, akkor kevesebbet foglalkozzunk ezekkel az apró cseprő dolgokkal, ünnepre készülődésre, kettővel kevesebbet süssünk.
1: Vagy süssünk együtt.
0: Igen, az is nagyon, a kamasz már nagyon nehéz befogni, de van olyan kamasz, akit be lehet, két kamasz unoka volt, és a lány nem, a fiút igen. Most már mind a kettőt be lehet fogni, hogy átlendültek a kamaszkoron, de ez nagyon lényeges dolog, hogyha a Jóisten adta ezt a lehetőséget, hogy ünnepi alkalmakon, hétvégéken ünnepi alkalmakon együtt lehetünk, akkor legyünk együtt. Akkor ő ráfigyeljünk, és talán belefér egy példa, egy rövid példa. Campbell írta le, hogy amikor a kislánya kamaszlány lett, akkor az iskolája, ahova járt, a középiskola az elég közel került ahhoz, ahol az ő irodája volt. És azt alig lehetett már őt is megközelíteni, sok gyereket alig lehet megközelíteni, amikor kamasz, akkor ő kigondolta, hogy arrébb tesz bizonyos feladatokat, és amikor jön ki az iskolába, akkor oda megy érte. Először is meglepetés erejével hatott, hogy ő jelen van, másról azt mondta, hogy most ne menjünk haza, gyere velem egy étterembe, leülünk, és akkor már nincs ott másik családtag, már nincs ott semmi zavaró körülmény, nem fognak rácsörögni a barátok, stb. És ez a módszer nagyon sokat segített, hogy visszaálljon az a szeretetteljes kontaktus, ami szülő és gyermek között nagyon lényeges dolog, és pont ezek az elcsendesedési alkalmak, lehetőségek hozzásegíthetek mindannyiunkat.
1: És hogy ezt észrevegyük és kincsként kezeljük ezeket az együtt töltött időket, ebben ez nagyon fontos, és amit az elején említettél, hogy a hívő embereknél ugyanígy megvannak ezek az időszakok, tehát ez nem mentesít, de azt, hogyha a Jóistent behívjuk az otthonunkba, meg amikor sokszor elrontunk valamit, és az ő bölcsességét, meg segítségét kérjük, az viszont segíthet, akár a mindennapokban, akár az ünnepnapokban.

Kedves hallgatóink, műsorunk végéhez értünk. Munkatársaim nevében is megköszönöm figyelmüket, minden jót, sok áldást kívánok a holnapi viszont hallásra.

Nyugalomra vágyik a lelke. Hangolódjon rá kitárt szívvel Jézus visszajövetelére a Lelki Pihenő című műsorunkban, ahol nyugalomteli énekeket és nemes gondolatokat hallgathatnak meg. Pabos Renáta vagyok, és meghívom Önöket, hogy a következő perceket nyugalomban töltsük el együtt, dicsőítve az Urat, a mi teremtünket.

Krisztus vére által igazolunk meg. Isten pedig a hozzánk való szeretetét abban mutatta meg, hogy Krisztus meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. Miután most már megigazultunk az ő vére által, még sokkal inkább megmenekülünk a haragtól ő általa. Róma 5:8-9. Krisztus engesztelést szerzett a bűnért, és viselte annak minden szégyenét, gyalázatát és büntetését. És mégis, miközben hordozta a bűnt, örök igazság szerzője lett, hogy a hívő szeplőtlenül állhasson Isten előtt. Ám sokan vannak, akik bár állítják, hogy ők Isten gyermekei, reményeik mégis más függőségeken alapulnak, és nem egyedül Krisztus vérén. Amikor arra késztetik őket, hogy hitüket teljesen Krisztusra építsék, mint tökéletes megváltójukra, sokakról kiderül, hogy jobban hisznek, amiről azt gondolják, hogy meg tudják tenni. Azt mondják, sokat kell tennem, mielőtt alkalmassá válhatok arra, hogy Krisztushoz jöjjek. Egy másik azt mondja, amikor minden tőlem telhetőt megtettem, az Úr Jézus akkor jön segítségemre. Azt képzelik, hogy nagyon sokat kell tenniük, nekik maguknak is, hogy megmentsék saját lelküket, és hogy Jézus akkor tér be, kitölti a hiányzó részt, és megadja megváltáshoz szükséges végső lökést. Ezek a szegény lelkek nem lesznek elég erősek Istenben, amíg el nem fogadják Krisztust, mint tökéletes megváltót. Semmit sem tehetnek hozzá üdvösségükhöz. Az izraelitáktól elvárták, hogy hintsék az ajtófélfára a megölt bárány vérét, hogy amikor a halál angyala áthalad a földön, megmenekülhessenek a pusztulástól.

De ha a hit és engedelmesség egyszerű tette helyett elbarikádozták volna az ajtót, és minden óvintézkedést megtettek volna, hogy távol tartsák a pusztító angyalt, fáradozásaik hiába valók lettek volna. Amikor a vér meglátszott az ajtófélfán, az elég volt. A ház megváltása biztosított volt. Így van ez a megváltás művében. Jézus Krisztus vére az, ami megtisztít minden bűntől. Vérének érdemei által legyőzhetsz minden ellenséget, és minden jellemtorzulást meggyógyíthatsz.

Krisztus vére által Isten fiai vagyunk. Mivel hogy azért testvéreim, bizalmunk van a szentélybe való bemenetelre Jézus vére által azon az úton, amelyet ő szentelt nekünk új és élő út gyanánt, a kárpit, azaz az ő teste által. Zsidók 10:19-20 alapján. Krisztust a harmadik és hatodik, vagyis reggeli 9 és 12 óra között szögezték a keresztre. Délután pedig meghalt. Ez volt az esti áldozat órája. Ekkor a templom kárpitja, mely elfedte Isten dicsőségét a gyülekezet elől, felülről az aljáig ketté hasadt. A szentek szentje rejtett dicsőségének Krisztuson át kellett feltárulnia. Ő minden emberért elszenvedte a halált, és áldozata által emberek fiai arra lettek hivatva, hogy Isten fiaivá legyenek. A Krisztusban hívőknek fedetlen arccal, mint egy tükörben szemlélve az Úr dicsőségét, dicsőségről dicsőségre kell elváltozniuk. A kegyelem trónja, melyen a szentek szentjében Isten dicsősége nyugodott, nyitva áll mindenki számára, aki elfogadja Krisztust, engesztelő áldozatul a bűnért. Ezáltal kerülnek közösségbe Istennel. A kárpit ketté hasadt, az elválasztó falak leomlottak. A szertartások törvénye eltöröltetett. Krisztus vérének érdeme által megszűnt az ellenségeskedés. Krisztus keresztjének, szenvedésének és a világért való halálának, feltámadásának és mennybe menetelének és a bűnösért való közbenjárásának az Atya előtt egyszerű története legyőzi és megtöri a kemény és bűnös szívet, és bűnbánatra vezeti a bűnöst. A Szentlélek új megvilágításba helyezi a dolgot, és a bűnös rájön, hogy a bűn valami nagyon gonosz kell legyen, hogy ilyen óriási áldozatba került, hogy engesztelést szerezzen. Milyen súlyos kell, hogy legyen a bűn, hogy Isten fiának halálánál kisebb gyógyszer nem tudta megmenteni az embert vétkének következményeitől. Miért tette ezt az emberért? Azért, mert Isten szerette őt, és nem akarta, hogy elvesszen, hogy mindenki bűnbánatra jusson. Higgyen Jézusban, mint személyes megváltóban, és örök élete legyen. Amen.

65. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Zsoltár, Dávid éneke. Tiéd a hódolat, a dicséret, ó Isten, a Sionon, és néked teljesítik ott a fogadást. Ó, könyörgést meghallgató, hozzád folyamodik minden test. Bűneim erőt vettek rajtam, vétkeinket te bocsásd meg. Boldog az, akit te kiválasztasz, és magadhoz fogadsz, hogy lakozzék a te tornácaidban, hadd teljesedjünk meg a te házadnak javaival, a te templomodnak szentségével. Csodálatos dolgokat szólasz nékünk a te igazságodban, üdvösségünknek Istene, e föld minden szélének és a messze tengernek bizodalma. Aki hegyeket épít erejével, körül van övezve hatalommal. Aki lecsillapítja a tengerek zúgását, habjaik zúgását és a népek háborgását. Félnek is jeleitől a szélek lakói, a napkelet és nyugat határait megörvendezteted. Meglátogatod a földet és elárasztod, nagyon meggazdagítod azt. Istennek folyója tele van vizekkel. Gabonát szerzelnékik, mert úgy rendelted azt. Megitatod barázdáit, göröngyeit meglapítod, záporesővel meglágyítod azt, termését megáldod. Megkoronázod az esztendőt jóvoltoddal, és a te nyomdokaidon kövérség fakad. Csepegnek a puszta legelői, és a halmokat víkság övezi. A legelők megtelnek juhokkal, és a völgyeket gabona borítja. Örvendeznek és...

Hatodik Zsoltár. Az éneklő mesternek a Neginótra, a Seminit szerint Dávid Zsoltára. Uram, ne fegy meg engem haragodban, és ne ostoroz engem búsulásodban. Könyörülj rajtam, Uram, mert ellankadtam. Gyógyíts meg engem, Uram, mert megháborodtak csontjaim. Lelkem is igen megháborodott, és te, ó Uram, meddig késel? Térj vissza, Uram, mentsd ki lelkemet, segíts meg engem kegyelmedért, mert nincs emlékezés rólad a halálban, a Seolban kicsoda dicsőít téged. Elfáradtam sóhajtozásomban, egész éjjel áztattam ágyamat, könnyhullatással öntöztem nyoszolyámat. Szemem a bánattól elbágyadt, megvénhedett minden szorongatóm miatt. Távozzatok tőlem mind, ti bűncselekedők, mert meghallgatja az Úr az én siralmam szavát. Meghallgatja az Úr az én könyörgésemet, elfogadja az Úr az én imádságomat. Megszégyenül majd, és igen megháborodik minden ellenségem. Meghátrálnak, és megszégyenülnek hirtelen.

Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a keresztútvadását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.

Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket a Speranza Reménység Televízió keresztutadásában. Ma este arról hallhatunk, hogy Istennél minden ember számít. Az ige szolgálat címe Én is fontos vagyok, melyet Szász Barna Szilárd, magyarországi lelkipásztor fog bemutatni. Áldott szolgálatot kívánok és meghallgatást!

Sok szeretettel köszöntök minden televízió nézőt és rádió hallgatót. Örülök annak, hogy ismételten együtt tudunk gondolkodni Isten ígéje felett. Tudni kell azt rólam, hogy habár nem szeretek sakkozni, de szeretem nézni a játékot és olykor beleokoskodni, mert hát aki szurkol, az mindig okosabb annál, mint aki játszik. És észrevettem azt, hogy nagyon sok játszma során a gyalogot, vagy ahogy itt nevezik, a parasztot van, hogy meg se fogják. Vagy hogyha be kell áldozni egy bábut, akkor a legkönnyebben mindig a gyalogot, vagy parasztot áldozzák be. 80 belőle egy sorban, egyel több, vagy egyel kevesebb, sokan úgy gondolják, hogy hát mindegy az. A feleségem, illetve a nagybátyám, ők sakkoznak. És egyik játszma során felfigyeltem arra, hogy ha bár látszólag egy ilyen gyalognak az élete, az semmire való, mégis mennyire sok értelmet nyerhet egy játék során. Hiszen egy ilyen értéktelen kis bábúval is, ha a helyzet úgy adja, akkor lehet mattot adni az ellenfélnek. De hogyha a helyzet úgy hozza, akkor akár királynőre is be lehet cserélni. Nagyon sok ember úgy gondol az életére, mint egy ilyen sakkbábú. Úgy gondolja, hogy ő is csak egy ilyen kis gyalog. Egy értéktelen, haszontalan kis báb figura az élet sakktábláján. Egy ilyen játék során figyeltem fel arra, hogy nem mindegy az, hogy ki irányítja a bábukat. Nem mindegy az, hogy életet sakktábláján ki a sakkmester. Vajon, hogyan gondolsz az életedre? Hogy látod az életedet? Fontos vagy? Vagy pótolható? Hogy látod az életedet? Egy szürke folt vagy ebben a rohanó világban? Vagy elhiszed azt, hogy Istennek te is fontos vagy? Meghívlak, hogy a következő pár percben erről a gondolatról, ezekről a gondolatokról beszélgessünk. Az alapszövegünk az Zsidókhoz írt levél 11. fejezet, és ott az első vers. A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés, írja az új fordítás. Ugye Károli az úgy fordítja, hogy a remélt dolgoknak a valósága. Hinni. Mit is jelent a hit? Ugye azt mondja az ige, hogy a hit az a remélt dolgoknak a valósága. Miben szoktunk mi reménykedni? Hát szoktunk abban reménykedni, hogyha a fizikai életet nézzük, hogy nem sokára esni fog, és a földeinket megáztatja az eső. Vagy ha éppen esős idő van, akkor abban fogunk reménykedni, hogy nem sokára kisüt a nap, és akkor szárba fog zökkenni a vetés. Aztán, hogyha iskolába járunk, akkor reménykedünk abban, hogy elmarad egy óra, mert úgyse készültünk rá. De komolyra fordítva a szót. Megvan-e a reménységed, amit Krisztus tud adni egyedül? Van a remény, és van egy valóság. És a remény és a valóság között van egy híd, ami a hitnek a hídja. Hiába van egy remélet örök élet, hogyha te nem hiszed azt el, akkor nem fog valósággá válni. Hiába jött el Krisztus és halt meg érettet, hogyha te ezt nem hiszed el, akkor ez nem lesz a valóság. Mi a kulcs? A kulcs a te
szuverén döntésed. Dönthetsz úgy, hogy hiszel, dönthetsz úgy, hogy hinni akarsz, és dönthetsz úgy, hogy mindez téged nem érdekel. És a legszebb és a legszomorúbb a dologban, hogy Isten tudomásul veszi. Ha te úgy döntesz, hogy te elhiszed és elfogadod Isten üdvözítő kegyelmét, akkor Isten ezt tudomásul veszi. A szomorú az, hogy ha te úgy döntesz, hogy téged ez nem érdekel, akkor Isten ezt is tudomásul veszi. Mert szabad akarattal teremtett meg téged. Mert a legcsodálatosabb dolog, az egyik legcsodálatosabb dolog a teremtésben az, hogy az első emberpárnak Isten szabad akaratot adott. Szabad volt leszakítani a gyümölcsöt, és szabad volt nem leszakítani a gyümölcsöt. És szabad ma is Isten mellett dönteni, és szabad ma is Isten ellen dönteni. És Isten tudomásul fogja venni a döntésedet. Márk evangéliumában van egy történet, ami nagyon sokat mondó. Márk evangéliumának a 10. fejezetében, és ott a 46. verstől fogom olvasni Isten igéjét. Azután Jerikóba értek, és amikor Jézus tanítványaival és nagy sokasággal kifelé ment Jerikóból, egy vakkoldus, Bartimeus, Timmeus fia ült az út mellett. Amikor meghallotta, hogy a názareti Jézus az, így kiáltott fel. Dávid fia Jézus, könyörülj rajtam. Többen is rászóltak, hogy hallgasson, ő azonban annál inkább kiáltozott. Dávid fia, könyörülj rajtam. Jézus megállt, és ezt mondta. Hívjátok ide. Odahívták a vakot, és ezt mondták neki. Bizzál, kelj fel, hív téged. Ő pedig ledobta felső ruháját, felugrott, és odament Jézushoz. Jézus megkérdezte tőle. Mit akarsz? Mit tegyek veled? A vak ezt mondta. Mester, hogy újra lássak. Jézus pedig így szólt hozzá, menj el, a te hited megtartott téged, és azonnal visszanyerte látását, és követte őt az úton. Ki volt a vak Bartimeus? Mit tudunk az előzményekről? Semmit. Sőt, olyannyira semmit, hogy még a rendes nevét sem. Miért mondom ezt? A héberben a bar szocska, ahogy kezdődik a Bartimeus, a bar szocska azt jelenti, hogy valakinek a fia. Ott ült ez a vak, koldus, Jerikó poros utcáján, és még egy rendes nevese volt. Úgy hivatkoztak rá, hogy a Bartimeusnak a fia. Tudod, a koldus, aki ott ül a porba. Akinek tegnap dobtál egy garancs, na az Bartimeusnak a fia. Egy senki volt. Egy olyan ember volt, aki mellett lehet, hogy úgy mentél el az úton, hogy rá se néztél. Ha minden nap ott vezetett el az útad, akkor már fel se tűnt, hogy ott ül egy vak Bartimeus, ott ül egy vak koldus kitartott kézzel. Nevezhetjük egy kéregető automatának. Úgy gondolnánk, hogy nincsen az ilyen embernek lelke. Úgy gondolnánk, hogy ő egy értéktelen kis gyalogbábú a saktáblán. Egy olyan bábú, akire rá se néz a sakmester. Egy olyan bábú, aki talán haszontalan, aki csak a helyet foglalja. Egy ilyen ember volt Bartimeus.
Amikor meghallotta, hogy a názareti Jézus az, így kiáltott fel. Dávid fia Jézus, könyörülj rajtam. Van valami furcsaság ebben a történetben. Gondolkodtatok valaha azon, hogy miért nem Jézus szólította meg? Az a Jézus, aki ismerte a szíveknek a vágyait, a gondolatait. Az a Jézus, aki tudta azt, hogy Jairus lánya nem halt meg. Az a Jézus, aki látta a dolgokat előre történni, miért nem ő ment oda Bartimeushoz? Hiszen oda ment előtte Zákeushoz. Megállt a fa alatt, és azt mondta, hogy Zákeus, gyere le, tudom, hogy mi van a szívedbe, és szeretnék segíteni neked. Gyere le, mert nálad fogok enni. Vagy oda megy a vámszedő Mátéhoz. Ahhoz a Mátéhoz, aki a zsidó társadalomban egy megvető ember volt, hiszen zsidó létére a rómaiaknak szedte az adót. Egy olyan ember volt Máté, hogyha egy zsidóval szembe jött az úton, akkor a zsidó ember átment az út másik felére, mert a pogánynál is gonoszabb volt a zsidó vámszedő. És Jézus oda megy a vámszedő székhez, és azt mondja Máténak, hogy Máté, jár és kövess engem. Tanítványok többi része. Mindenkihez oda megy Jézus, és azt mondja, hogy jár és kövess engem. Samária asszony. Jézus tudta azt, hogy ki fog jönni a napnak a legmelegebb szakában a kúthoz, és Jézus úgy intézte, hogy ő akkor pont ott legyen. Miért nem szólította meg Bartimeust? Miért nem szólította meg ezt a mindenki által lenézett senkit? Mégis van olyan, hogy Isten észre se vesz. Előfordulhat az, hogy Isten számára egy észrevéthetetlen senki vagyok. Megtörténhet az, hogy Istennek én mégsem vagyok annyira értékes. Bartimeus ott ül, és hallja elmenni a tömeget. Hallotta már a pletykafoszlányokat, és ott magában az előtti napokon összetette a képet, és azt mondta, hogy ez nem lehet más, csak a messiás. És hogy hallja elmenni a tömeget, rájön arra, hogy ez a Jézus most megy el mellette. És felkiált. És oda kiállt, és azt mondja, hogy Dávidnak fia, ments meg! És mennyire más lenne a történet, hogyha a tömegben oda mentek volna hozzá, felkarolják Bartimeus, és azt mondják, hogy igen, Bartimeus, ez a te esélyed! A mai nap van arra esélyed, hogy meggyógyulj, gyere, vigyünk, viszünk, segítünk! Mi a tömeg reakciója? Bartimeus, de csak ne kiabálj. Te egy senki, te egy szürke kisegér vagy. Te nem vagy a társadalmunknak fontos egyéne. Te hallgass. Azt olvassuk a szövegben, hogy amikor elkezdett kiabálni, akkor többen is rászóltak, hogy hallgasson. Amikor a sátán megkísért, és azt mondja, hogy a te életed nem számít. Amikor azt mondja, hogy te ebben a világban csak egy szürke kisegér vagy, akkor te mit mondasz? Elhiszed neki? Vagy elkezdesz te is hangosan Istenhez kiáltani, hogy Dávidnak fia,
Könyörülj rajtam. Arról beszélgettünk néhány perccel ezelőtt, hogy a döntés mennyire fontos. Bartimeus előtt két lehetőség volt. Csendben marad, és Jézus elhalad mellette, vagy átharsogja a tömeget, a csitított tömeget, és elhiszi azt, hogy Istennek ő is fontos gyermeke. Elhiszi azt, hogy Istennek ő is számít. Elhiszi azt, hogy Isten kezében lehet ő is egy nagyon értékes bábfigura. Jézus megállt, és ezt mondta neki. Hívjátok ide! Oda hívták a senkit, azt, akit eddig semmibe se néztek. És azt mondják neki, Bartimeus, bízzál, kelj fel, mert hív téged. A világot teremtő Isten megáll, egy olyan ember mellett, akit mindenki senkibe nézett. Talán az se tűnt volna fel, hogyha eltűnik Jerikó poros utcáiról. És Bartimeus hisz. Felugrik, ledobja a poros felső ruháját. Hátra hagyja a múltját, hátrahagyja azt a múltat, ami eddig meghatározta mindennapjait. Hátrahagyja az az azonosságát, ami azt mondta, hogy te senki vagy. Tehát csak arra vagy jó, hogy ott ülj Jerikónak a poros utcáin, kitartott kézzel, és várd azt, hogy hát, ha valaki megszán. Bartimeus hisz. Mert úgy dönt, hogy hinni akar. Nem azt hiszi el, hogy ő egy senki, egy értéktelen, hanem azt hiszi el, hogy ő Isten számára egy értékes, egy mindennél fontosabb ember. Hiszen Isten szemében mindannyian értékesek vagyunk. Istennek te és én is a szeme fényei vagyunk. Az ő szemében nem értéktelen senkik vagyunk. Számára mindenki értékes. Máté evangéliumának a 10. fejezetében azt mondja az íge, Máté 10 és ott a 29-től, nem úgy van, hogy két verebet adnak egy fillérért, de egy sem esik le közülük a földre, atyátok tudta nélkül. Nektek pedig még a hajatok szála is mind számon van tartva. Ne hidd el azt, hogy Istennek nem számítasz. Ne hidd el azt, hogy Istennek te nem vagy fontos. Ne hidd el azt, hogy számodra nem lehet bocsánat. Ne hidd el azt, hogy számodra nem lehet kegyelem. Mert Istennek te is a legfontosabb vagy. Lehet, hogy a társadalom elnyom, és lehet, hogy a társadalom elhiteti veled, hogy te senki vagy. Te csak egy Bartimeus vagy ott Jerikó poros utcáin. Lehet elhiteti veled, hogy ahogy a sakjászmában is, te csak egy ilyen haszontalan bábú vagy. De nem mindegy az, hogy ki a sakmester. Kedves testvérem, nem lehetsz túl távol attól, nem lesz túl távol ahhoz, hogy túl messze legyél az Istenhez vezető úthoz. Nem lehet szólni messze Istentől, hogy ne dönthetsz úgy, hogy te is kéred őt, mint Bartimeus. Nem lehet szólni mélyen, hogy Isten ne hallja meg a hangodat. Nem lehet oly lenézett helyzetet, hogy Isten ne álljon meg melletted.
Isten mellett mindannyiunknak helye van. Hiszen ő érted, és értem is meghalt a Golgotán. Csak a te döntésedre vár. Mózes 5. könyvének 30. fejezetében Mózes választás elé állítja a népet. És így szól. Tanul, hívom ma ellenetek az eget és a földet. Mert elétek adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Válaszd hát az életet, hogy éhes te és utódaid is. Szeresd az Urat, a te Istenedet, hallgass szavára, és ragaszkodj hozzá, mert így élhetsz, és így lakhatsz hosszú ideig azon a földön, mert Istened az Úr esküvel ígért oda atyáidnak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak. Isten ma eléd adja a választás lehetőségét. Eléd adja a döntés lehetőségét. Dönthetsz úgy, hogy ott maradsz Jerikó poros utcáin. Dönthetsz úgy, hogy elhiszed, hogy te csak egy értéktelen kis sakbábú vagy. Az élet nagy sakjátszmájában. És dönthetsz úgy, hogy meghívod Istent az életedbe. És Isten kész magához ölelni, és kész az ő áldásait neked adni. Istennek fontos vagy? Igen. Ez a nagyon rövid válasz. És van egy ettől egy kicsivel hosszabb. Istennek fontos vagy? Te döntesz. Isten mindent megtett azért, hogy ő kegyelmébe fogadjon, de nem fogja magát rád erőszakoltatni. Bartimeus se húzták fel erővel a porból, és téged se fog erővel magához láncolni. Eléd adja a választás lehetőségét. És azt mondja, hogy válasz jól. Válasz az életet, és válaszd az áldást. Istennek a szemefénye vagy. Kezének az alkotása. Ő mindent megtett azért, hogy örök életed legyen. De a döntés az nálad van. Amen. Urunk Istenünk, köszönjük azt, hogy döntésre hívsz. Köszönjük, Urunk, azt, hogy van döntési lehetőségünk. Köszönjük, Urunk, a szabad akaratot. És köszönjük, Urunk, azt, hogy te mindent megtettél azért, hogy mi jól döntsünk. Urunkat, hogy értékelni tudjuk az életet. Értékelni tudjuk mindazt, amit tőled kaptunk. Addulunk, hogy minden időben jól döntsünk. És adjuk át a mi életünket nap mint nap, te néked.

Kalmár Kriszti, ki vagy nekem? Hű fákján vagy nékem, bút olvasztó fényem, biztos pont, Istenem, kietlen sötétben. Jaj, csak el ne fújja az az Isten adta vermes éjszakában úrbukott angyala. Isteni iránytűm, elveszlek szépen. Mondd meg, merre menjek élet dzsungelében. Ringatozó ősszel, bárkán vagy, s kikötöm, viharos tengeren egyetlen békítőm. Te vagy uralkodom az egy szívem földjén, hegyeket mozgató mustármagnyi völgyén, völgyemnek virágos harmatos hajnalán, borongos időben sugárzó nappalán. Alfa hagyománya, omega egysége, vigyél felhőkön át égi teljességre, nyugattól keletig, földről az égig, hívjál és vezessel, kezdettől a végig.

Köszönjük ezt a nagyszerű történetet Bartimeussal, mert mi magunk is Bartimeus életét éljük a mindennapokban. Bartimeus hitt, és elhitte azt, hogy Istennek a legfontosabb volt. Ebből a történetből megérthettük azt, ahogyan Isten viszonyul hozzánk. Azt, ahogy fontos az életünk ő előtte. Hiszen azért halt meg Krisztus érettünk a Golgotán, mert számítottunk. Kérdés az, hogy mi a te döntésed? Mert Isten csak akkor tud rajtad segíteni, ha hiszel, ha döntöttél mellette. Kívánom ezt a mindennapi döntést Isten mellett. Köszönöm Önöknek, hogy az augusztusi hónapban is velünk maradnak, az előttünk levő időszakban, a magyar adás időben, amikor esténként 18 órától a továbbiakban is várjuk Önöket az elmúlt év legjobb adásaiból a különböző válogatott adásokkal. Természetesen szerda este a szombatiskolai beszélgetések alkalmával, friss adással, az aktuális témával várom Önöket. Legyünk és maradjunk áldottak. Köszönöm, hogy velünk tartottak. A viszontlátásra!

84. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, Kórá fiainak zsoltára. Mi is szerelmetesek a te hajlékaid, seregeknek ura. Kívánkozik, sőt emésztődik lelkem az Úrnak tornácai után, szívem és testem újjongnak az élő Isten felé. A veréb is talál házat, és a fecske is fészket magának, ahová fiait helyezhesse, a te oltáraidnál, ó seregeknek ura, én királyom és én Istenem. Boldogok, akik lakoznak a te házadban, dicsérhetnek téged szüntelen. Boldog ember az, akinek te vagy erőssége, és a te ösvényeid vannak szívében. Átmenvén a siralom völgyén, forrássá teszik azt, bizony áldással borítja el korai eső. Erőről erőre jutnak, míg megjelennek Isten előtt a Sionon. Uram, seregeknek Istene, hallgasd meg az én könyörgésemet, hallgasd meg Jákobnak Istene. Mi pajzsunk, tekints alá, ó Isten, és lásd meg a te felkented orcáját. Mert jobb egy nap a te tornácaidban, hogy sem ezer másutt. Inkább akarnék az én Istenem házának küszöbén ülni, hogy sem lakni a gonoszok sátorában. Mert nap és pajzs az Úristen, kegyelmet és dicsőséget ad az Úr, nem vonja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek. Seregeknek ura, boldog ember az, aki bízik benne.

98. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csoda dolgokat cselekedett, és megsegítette őt az ő jobb keze és az ő szentséges karja. Tudtulatta az Úr az ő szabadítását, a népek előtt megjelentette az ő igazságát. Megemlékezett az ő kegyelméről és Izrael házához való hűségéről. Látták a föld határai mind, ami Istenünknek szabadítását. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Harsugjatok, örvendezzetek és zengedezzetek! Zengedezzetek az Úrnak hárfával, hárfával és hangos énekléssel, trombitákkal és kürtzengéssel vigadozzatok a király az Úr előtt. Harsogjon a tenger és minden benne való, a világ és akik lakoznak benne. A folyóvizek tapsoljanak, a hegyek együttesen örvendezzenek az Úr előtt, mert eljön megítélni a földet, megítéli a világot igazsággal és a népeket méltán.

9. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Mutlabbén szerint, Dávid Zsoltára. Dícsérlek, Uram, teljes szívemmel, hirdetem minden csodatételedet. Örülök és örvendezek te benned, zengedezem, ó magasságos, a te nevedet. Hogy az én ellenségeim meghátráltak, elbuktak és elvesztek a te orcád előtt. Hogy véghez vitted ítéletemet és ügyemet, az ítélő székben ültél, mint igaz bíró. Megdorgáltad a pogányokat, elvesztetted a gonoszt, nevüket mindörökre kitörölted. Az ellenség megszűnt, elpusztult örökre, és a városoknak, amiket feldúltál, még az emlékezetük is elveszett. Az Úr pedig örökké trónol. Ítéletre készítette el az ő székét, és ő megítéli a világot igazsággal, törvényt tesz a népeknek méltányosan. És lesz az Úr nyomorult a kővára, kővár a szükség idején. Azért te benned bíznak, akik ismerik a te nevedet, mert nem hagytad el, Uram, akik keresnek téged. Zengjetek az Úrnak, aki Sionban lakik, hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit, mert számon kéri a kiontott vért, megemlékezik róluk, nem feledkezik el a szegények kiáltásáról. Könyörülj rajtam, Uram, lásd meg az én nyomorúságomat, amely gyűlölőim miatt van, aki felemelsz engem a halál kapuiból. Hogy hirdessem minden dicséretedet Sion leányának kapuiban, hadd örvendjek a te szabadításodban. Besüllyedtek a pogányok a verembe, amelyet ástak, a hálóban, amelyet elrejtettek, megakadt a lábuk. Megismertetett az Úr, ítéletet hozott, a gonoszt annak keze munkájával.

magával ejtette el. Seolba jutnak a gonoszok, oda minden nép, amely elfeledkezik Istenről. Mert a szegény nem lesz végképpen elfelejtve, a nyomorultnak reményesen vészel örökre. Kelj fel, Uram, ne hatalmasodjék el a halandó, ítéltessenek meg a pogányok te előtted. Rettensd meg, Uram, őket, tudják meg a pogányok, hogy halandók ők.

0: Hit, remény, szeretet. Szerkeszti Orbán Béla.
1: Kedves hallgatóim! Hajú Isten segítségével az Isten és embertársaink iránti szeretetünknek egy érzékenyebb és rejtettebb megnyilvánulásáról fogunk elmélkedni, mégpedig a bűnvallomásról. Ha Istenben bízunk és szeretjük őt, nem fogjuk elrejteni előle szívünknek igazi állapotát. Abszolút módon nem is tehetjük ezt, mert Isten mindent tud, mindent lát. Ugyanakkor a fele barátainkkal való kapcsolatunkban fontos szerepe van a nyílt, őszinte, vallomásra kész szívnek. Az imádságos élet, az Isten karját megmozgató közbenjárás is a megtérés lelkületétől függ nagy mértékben. Olvassuk el elmélkedésünk alapigéjét Jakab apostolnak leveléből az 5. fejezet 16. versét. Valljátok meg bűneiteket egymásnak, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok, mert igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése. Évekkel ezelőtt néhány teológiai hallgató ellátogatott a chicagói Pacific Garden Mission imaházába. Esti istentiszteletre gyűlt össze a sokaság. A lelkészképzőről jött diákok kissé lenézően tekintettek a tömegben levő egyszerű emberekre, gondolván arra, hogy ezek mit sem tudnak mindarról, amit teológiának neveznek, nem értenek a bibliai szövegmagyarázathoz, nem ismerik a biblia nyelveket, a hébert és a görögöt, nem ismerik az egyház történetet, s így tovább. Biztosra vették, hogy sokan közülük erkölcsi szempontból is nagyon alacsony szinten lehetnek. A prédikáció egyhangúnak tűnt a leendő lelkészeknek. A szónok Ésajás próféta könyvéből idézett, ahol az ige azt mondja, mindnyájan, mint juhok eltévedtünk, kiki az ő útára tértünk, de az Úr mindnyájunk vétkét őre elveti. Az Úrnak szenvedő szolgájáról, a Messiásról szólt az ige. Az egyik diák a társára tekintett, kacsintott jelezve, hogy az eltévejedett juhoknak képe ráillik az áhítatosan hallgató tömegre, de nem rájuk. Aztán Pál apostolnak a Róma beliekhez írt leveléből idézett a prédikátor. Mert mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül. Ezt olvashatjuk a Róma beliekhez írt levél 3. fejezetében, a 23. versben. A szöveghez fűzött magyarázatot nem is hallotta már, vallotta később az egyik diák. Gondolatai máshova szálltak. Távozáskor egyik kollégája megjegyezte. Megértettük ezen az estén, hogy ezt a foglalkozást, tudnyílik a prédikálást, másokra kell bízni. Tehát csalódást éreztek az istentisztelet nívóját illetőleg. Ő pedig megtoldotta. Mondhatom, hogy szerencsés helyzetben vagyunk, tehát mi jobb szónokok leszünk. És addig is nem vonatkozik reánk az az igerész, hogy szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül. Este későn, 2 órai tanulás után, a mi diákunk lefeküdt, de kerülte az álom. Mindnyájan, mint juhok, eltévejedtünk. Ezek a szavak most erősebben visszhangoztak a lelkiismeretében. Mert mindnyájan vétkeztek és szűkölködnek a lelkiekben. És aztán az ige hirdető szavai, amikor kihangsúlyozta, mindenki, aki jelen van itt ezen az estén, vétkes Isten előtt. Nagy későre elaludt. A következő napokon mind jobban érezte ezeknek a szavaknak a súlyát. Lelkiismerete vádolta, mindaddig, amíg beismerte önmagában. Igen, én, David Cooper, vétkes vagyok. Bűnvallomását említi egy későbbi könyvében, idézek néhány sort. Először történt, hogy rés támadt a büszkeségemben és önelégedettségemben. Rájöttem, hogy bűnös vagyok, önző, büszke, hamis, gyűlölködő, szeretet nélküli és ideges. Kétségbeesésemben Istenhez folyamodtam, úgy, mint nem tettem addig, nyíltan, becsületesen. Amikor rájöttem, milyen vagyok, nem maradt más lehetőség. Megvallottam teljes vétkességemet. Most már éreztem, hogy teljesen Krisztusra vagyok utalva. Addig csak félig éreztem ezt. Mindig bíztam abban, amit személyesen teszek, vagy tehetek, a külső formák cselekvésében. Jobbnak éreztem magam másoknál. Íme milyen változás történhet egy lelkészképző növendékében, amikor komolyan gondol a lelki életére. Ugyanakkor rájövünk, hogy veszélyben lehetnek azok is, akik legközelebb vannak a Bibliához, az egyházi gyakorlatokhoz, ha elfelejtik, hogy mindig és mindenben Isten kegyelmére szorulnak, a Szentlélek vezetésére és megszentelő hatalmára. Ez a beismerés mindannyiunkra érvényes. Szükségünk van a Krisztussal való bensőséges kapcsolatra. Így ismerhetjük meg őt és minket is. Ha hiányzik az igazi Isten ismeret, a vallásos életünk erő nélküli kegyességre szűkül. Az utolsó idők ámítóiról írva, Pál apostol megjegyzi róluk, hogy ezeknél megvan a kegyességnek látszata, de megtagadják annak erejét. A rettenetes bűnök hosszú listájának végén jelenik meg ez a jellemzés. Elolvashatják a kedves hallgatók ezt az igerészt a Timoteushoz írt második levél harmadik fejezetéből, az első öt vers szerint. Az ószövetségi próféta Ésaiás is ír erről az állapotról. A könyvének 64. fejezetében így olvashatjuk az ígét. Elébem így annak, aki örvend és igazságot cselekszik, akik utaidban rólad emlékeznek. Imé te felgerjedtél, és mi vétkezénk. Régóta így vagyunk. Megtartatunk-e? És mi mindnyájan olyanok voltunk, mint a tisztátalan, és mint megfertésztetett ruha minden mi igazságunk, és elhervadánk, mint a falomb mindnyájan, és álnokságaink, mint a szél hordának el bennünket. Bármennyire is pózolnánk embertársaink előtt, Isten szemében nyomorultak, nyavajások, szegények, vakok és mezítelenek vagyunk, mint írja János apostol a jelenések könyve harmadik fejezetében, ahol a Laodiceabeli gyülekezetet jellemzi, vagyis Krisztus egyházának utolsó történelmi és profétikus szakaszában élő keresztényekről. Igen, vakok, szerencsétlenek. Bűnvallomásra és megtérésre van szükségünk. Minden reménységünk Jézus Krisztusban van. Ugyanarra a megbocsátásra van szükségünk, mint a legnagyobb gonosztevőknek. Gondoljunk csak arra, hogy egyetlen bűnnek is a zsoldja a halál, mint írja Pál apostol a Róma beliekhez írott levele 6. fejezetének 23. versében. A bűnnek a zsoldja a halál. Egyetlen bűnnek a zsoldja ez. Márpedig mindenikünk többszörösen vétkes Isten előtt. Erkölcsi és etikai szempontból lehet, hogy nem vagyunk annyira hibásak, mint mások, de lelki szempontból csak bűnösök vagyunk. A bűnnek törvénye, az ős bűn bennünk van. Ettől az állapottól nem szabadulunk meg Krisztus eljöveteléig, csak akkor fogunk megdicsőülni a Szentlélek ereje által. De a bennünk lakozó Szentlélek hatalmasabb a bűn törvényénél, és most is megteheti megdicsőülésünk előtt is ezt a nagy csodát, hogy alárendelje magának a bennünk levő bűn törvényét. Ezért mondja Pál apostol, nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem lélek szerint. Tovább pedig kijelenti, mert a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. Lehet, hogy külsőleg a mi életünk megfelel a keresztényi előírásoknak, de szívünkben még ott lehet az önzés, a kevésség, a gyűlölet. Ezek a bűnök épp oly visszataszítóak Isten előtt, mint a paráznasság, a lopás vagy a hazugság. Mivel nem tudatosul eléggé bennünk a mi igazi állapotunk, azért a bűnvallomásuk is nagyon szegény és formai.

a lelkész mesélte, hogy részt vett az úgynevezett névtelen alkoholisták szervezetének egyik találkozóján. Meglepődött, amikor az egyik legjobb egyháztagnak számított személy így mutatkozott be. Tom vagyok, egy iszákos. Hogyan lehetséges ez? Akik ismerték, nem tudták elhinni. A lelkész évek óta ismerte ezt az embert, és úgy érezte, hogy fel kell álljon, és nyilvánosan cáfolja meg az elhangzott beismerést. Igaz, hogy valamikor alkoholista volt Tom, de ez több évvel ezelőtt volt. Tom pedig folytatta a bemutatkozó beszédét. Mértékletességemet és józanságomat annak köszönhetem, hogy minden pillanatban az isteni hatalomtól függök. Nem bízhatok önmagamban egy másodpercre sem. Természetem szerint én egy részeges vagyok. Most már mindenki megértette, hogy mit akar mondani Tom. Igen, természetünk szerint elesett lények vagyunk. Ha fethetetlen életet élünk, ez Krisztus bennünk való lakozásának köszönhető. Minden érdem az övé, ahogyan nyilatkozik Pál apostol a Róma beliekhez írott levele 3. fejezetének 27. versében. Hol van tehát a dicsekedés, írja az apostol. Kirekesztetett? Mely törvény által? A cselekedeteké által? Nem, hanem a hit törvénye által. A cselekedetek törvénye törvényeskedést jelent, önerőből történő engedelmesség kísérletét, farizeusi önérdemszerzést jelent. A hit törvénye pedig Krisztustól való függőséget jelent. Ez az igazi és egyedüli megoldás. Az említett Tom testvér rendkívüli befolyást gyakorolt sok ember társára. Elsősorban azáltal, hogy nyíltan megvallotta, hogy ő is egy bűnös ember. A névtelen alkoholisták szervezete sokakat támogatott abban, hogy megszabaduljanak káros szenvedélyeiktől. Az ott uralkodó őszinteség, egység és lelki közösség megmentésüket szolgálta. A büszkeség nem tehette volna ezt, sem az önzés, sem a vádaskodó farizeusi álvallásosság. Őszinte, bűnvalló lelkületre van szükségünk. Kevesebb lenne az ellenséges érzület, a gyanú, a rossz beszéd, ha egymás mellett tudnánk lenni, mint megtért bűnösök. Rendszerint a keresztény imádat magában foglalja az éneklést, az imát, az ige hallgatást, és mindenik fontos ezek közül, de ne felejtsük el a bűnvallomást. Igaz, nem igen kecsegtető ez, sem a családban, sem az egyházban. A Szentírás az imával és a dicsérettel együtt említi meg a bűn beismerését. Ahogyan olvastuk bevezető szövegünkben is. Valljátok meg bűneiteket egymásnak, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Mert igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése. Vajon imádkozhat a lelkész, vagy a gyülekezeti vén valakiért, akit megvett szívében, akiről rosszat szólt, és nem vallotta meg vétkét Isten előtt és az ő fele barátja előtt? Azért, hogy elkerüljék a kölcsönös vallomást, némely egyházakban a szentségekre hivatkoznak, és úgy gondolják, hogy azok önmagukban véve hatásosak. Az ex opere operato elv szerint a szakramentumoknak megszentelő erejük van, attól függetlenül, hogy milyen lelki állapotban lenne valaki. Mégis, a Szentírás nagyon világosan és határozottan kijelenti, hogy az ima meghallgatást nyer Istennél, ha a lelki feltételeket teljesítettük, köztük a kölcsönös bűnvallomást. Jakab apostol előbb a lelki közösség megújítását,
helyreállítását kéri, s azután a közbeni járást. Nem lehet hatásos az ima, ha nem vagy jó lelki kapcsolatban azzal, akiért imádkozol. Természetesen, hogy Jakab apostol a gyülekezeti kapcsolatokról ír, egymást ismerő személyekről. De ez nem zárja ki az imát azokért, akik szenvednek, akiket természeti csapások értek, vagy szerencsétlenség áldozatai lettek. Imádkozunk értük anélkül, hogy közelebbről ismernénk őket. A bűnvallomásról elmondhatjuk azt is, hogy nem úgy egyszerű. Magas ára van. Mégpedig az, hogy meghalljunk az énnek. A bűnvallomás megsebez. Igen, megsebzi a büszkeségünket. Az igazi keresztény halott a bűnös természet igényeivel szemben. Istennek ígéje, mint életmódot említi meg a bűnvallomást. Ezt gyakorolni kell Istennel szemben és embertársainkkal szemben, akkor, amikor vétkességünk valóságos. Ez a megbocsátásnak feltétele. Márpedig megbocsátás nélkül el vagyunk kárhozva. A bűnvallomás nem csak a bűnös gondolatokra és cselekedetekre vonatkozik, hanem bűnös állapotunkra is. Az ős bűnre, az Ádámtól örökölt bűnös állapotra. Pál apostol a bűntörvényének nevezi ezt. Jézus Krisztus nem csak a bűnös cselekedeteinkből és gonosz gondolatainktól ment meg minket, hanem alaptermészetünket is uralni akarja az ő szent lelke által. Erről ír Pál apostol a Róma beliekhez írott levele 7. valamint a 8. fejezetben, amikor így fejezi ki magát. De látok egy másik törvényt az én tagjaimban, mely ellenkezik az elmém törvényével, és engem rabul áld a bűn törvényének, mely van az én tagjaimban. Ó, én nyomorult ember! Kicsoda szabadít meg engem e halálnak testéből? És azután jön a válasz. Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, akik nem test szerint járnak, hanem lélek szerint. Mivel a bűnnek törvénye, vagyis a rosszra való hajlam bennünk marad egészen a megdicsőülésig, Jézus Krisztus visszajöveteléig, nem mondhatjuk most, hogy üdvözültünk egyszer s mindenkorra. Minden pillanatban szükségünk van Isten kegyelmére, a Szentlélek bennünk való lakozására. A megigazulás élménye, mely bűnbocsánatot és megszentelődést jelent, állandó élményünk kell legyen. És ez azt jelenti, hogy a bűnvallomás is megismétlődő tapasztalatként épül hitéletünkbe. Ez a vallomás benső bűnbánatot és megfelelő külső kifejezést jelent. White Helen vallásos író így fogalmazza meg ezt a hitélményt. Idézek az említett író Jézushoz vezető út című könyvéből. A bűnbánat a bűn feletti bánkodást és az attól való elfordulást jelenti. Mindaddig nem hagyunk fel vétkeinkkel, amíg azok bűnös voltát nem ismerjük. Életünkben akkor történhet csak a valódi változás, ha teljes szívvel elfordulunk a bűntől. Melegen ajánlom ezt a kis könyvecskét, Jézushoz vezető út című könyvet, mindazoknak, akik többet szeretnének tudni Isten szeretetéről, a megtérésről, a hitről, a Krisztusban való növekedésről, az imáról és az igazi örömről, az Istenben levő örömről.

Maradjunk még néhány pillanatig a bűnbánat fogalmánál. Sok ember ma is félreérti a bűnbánat igazi lényegét. Sokan szomorkodnak vétkeik miatt, külsőleg javulást is mutatnak, mert félnek a bűn következményeitől. Azonban ez nem az Isten akaratának megfelelő bűnbánat. Ezek inkább a szenvedéseket fájlalják, nem magát a bűnt. Így panaszkodott és jajgatott Ézsau is, mikor látta, hogy elsőszülöttségi jogát örökre elvesztette. Bálám is beismerte bűnét, mikor Isten angyala kivont karddal állott útjában, mert életéért reszketett. Mégsem láthatjuk náluk az igazi bűnbánatot, a megtérést, az életelv megváltozását és a bűntől való irtózást. Miután Júdás urát és mesterét elárulta, így kiáltott fel: vétkeztem, hogy elárultam az ártatlan vért. Ezt a bűnbeismerést azonban csak a rávárakozó rettenetes kárhozat tudata és a végítélettől való rettegés csikarta ki belőle. Bűnének következményei félelemmel töltötték el, azonban arról nem olvashatunk, hogy szívettépő szomorúsággal bánkodott volna azon, hogy Isten ártatlan fiát elárulta, és Izrael szentjét megtagadta. Fáraó is beismerte bűneit, amíg Isten fenyítő veszélye alatt szenvedett, de csak azért, hogy a további büntetést elkerülje. Mihelyt azonban megszűntek a csapásuk, azonnal tovább dacolt Istennel. Ezek az emberek fájlalták ugyan a bűn következményeit, de nem bánkodtak bűneik felett. Ha azonban a szív enged a Szentlélek befolyásának, a lelkiismeret feléled, a bűnös felismeri Isten törvényének mélységét és szentségét, a világosság, mely megvilágosít minden embert, ahogyan írja János apostol az ő evangéliumának elején, tehát ez a világosság bevilágít a lélek titokzatos kamráiba, és a sötétség elrejtett dolgait nyilvánvalókká teszi, akkor a bűnös megérti Isten igazságosságát, és rettegéssel gondol arra, hogy egykoron bűnösen és tisztátalanul kell megjelennie a szívek vizsgálója előtt. Másrészt látja Isten szeretetét, a megszentelt élet szépségét, a lelki tisztaság örömét, és vágyodik a megtisztulás után, és szeretné a mennyel való összeköttetést helyreállítani. Dávid imája, melyet bűnbeesése után mondott, megismerteti velünk a bűn feletti őszinte szomorúság lényegét. Nem láthatjuk, hogy bűneit elfedezte volna, vagy a fenyegető ítélet elől menekülni igyekezett volna. Dávid látta bűneinek nagyságát, a lelkére tapadó szennyet, és átérezte vétkeinek terhét. Nem csak bűnbocsánatért, hanem szívének megtisztításáért is könyörgött. A szentség öröme és az Istennel való közösség visszaállítása után vágyakozott. Lelke érzelmeit bűnbánati zsoltáraiba öntötte. Szeretném, ha a kedves hallgatók újra és újra elolvasnák a 32. és az 51. zsoltárt. Drága testvéreim, így bűnbánat, mint a Dávid bűnbánata, felette áll saját erőnknek. Csak Krisztus által érhető el. Éppen a tekintetben tévednek sokan. Úgy vélekednek, hogy addig nem jöhetnek Jézushoz, amíg bűnvallomást nem tettek, és hogy épp a bűnbánat egyengeti a bűnbocsánat útját. És ez tényleg igaz, hogy a bűnbánatnak meg kell előzni a bűnbocsánatot, hiszen csak a töredelmes, összetört szív érzi a megváltó szükségét. De vajon várakoznia kell-e a bűnösnek addig, míg levezekelt, hogy Jézushoz jöhessen? Vajon a teendő töredelem akadályt képezzen-e a bűnös és az üdvözítő között? A Biblia sehol sem tanítja,
hogy a bűnösnek előbb vezekelnie kell, mielőtt Jézus hívószavát követhetné. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket. Egyedül a Krisztustól kiáradó megváltási erő vezethet bennünket igazi bűnbánathoz. Péter ezt a gondolatot a következő szavakkal fejezte ki az izraeliták előtt. Ezt, vagyis Jézus Krisztust, Isten fejedelemmé és megtartóvá emelte jobbjával, hogy adjon az Izraelnek bűnbánatot és bűnöknek bocsánatát. Miként Krisztus lelke nélkül, aki lelkismeretünket felébreszti, nincs őszinte bűnbánat, úgy Krisztus nélkül nincs bűnbocsánat.

Drága testvéreim, imáinkban több helyet kell a vallomásnak szentelni, a konkrét, részletezett vallomásnak. Nem Istennek, hanem nekünk van szükségünk erre. A töredelmes szív állapota a legmegfelelőbb ahhoz, hogy Isten hatalmasan cselekedjen bennünk és általunk másokért. Ne hanyagoljuk el az embertársaink előtt tett bűnvallomást sem. Máté evangélium 5. fejezetében azt olvassuk, azért, ha te ajándékodat az oltárra viszed, és ott megemlékezel arról, hogy a te atyád fiának valami panasza van ellened, hagyd ott az oltár előtt a te ajándékodat, és menj el, elébb békélj meg a te atyád fiával, és azután eljövén vidd fel a te ajándékodat. A kölcsönös vallomás helyreállítja a lelki közösséget, és Isten imádatunk elfogadhatóvá válik. Isten nagy fontosságot tulajdonít a bűnvallomásnak. A lelki és testi épségünk ezen múlhat, ahogyan olvastuk Jakab apostol leveléből. A Szentlélek kései kitöltetése, és az Isten népe között történő csodák és gyógyítások szintén kapcsolatban vannak az Istennel és embertársainkkal való közösségünkkel. A külsőt szépítgető, formai kegyesség helyébe helyezzük a vallomás lelkületét. A Szentlélek ebben a légkörben munkálkodhat a legeredményesebben. A Cselekedetek könyve 2. fejezetében olvashatunk a tanítványoknak lelki állapotáról. Akkor, amikor összegyűltek a felházban, és várták az Isten ígéretnek a beteljesedését, vagyis a Szentléleknek a kitöltetését. A tanítványok ilyen lelki állapotban töltötték a Krisztus mennybe menetele utáni 10 napot, míg a Szentléleknek ajándékát nyerték. Megvallották bűneiket Isten előtt és egymás előtt, és várták a felülről jövő felüdülést, a lelki felüdülést a lélek által. Új emberekké lett.

Természetesen, hogy Jézus Krisztus. Habár sohasem vétkezett, példát adott arra nézve, ahogy Isten és az emberek előtt kell szóljunk és éljünk. Ő mindig őszintén, alázatos lelkülettel szólt Isten és az emberek előtt. Megvallotta, hogy semmit sem tesz magától, hanem azt teszi, amit az atyától kapott. Többször beismerte, hogy az atyától függ, és hogy annak akaratát cselekedni jött, aki őt elküldte. Az atyával való tökéletes közösségét így fejezte ki. Az én eledelem az, hogy annak akaratát cselekedjem, aki elküldött engem, és az ő dolgát elvégezzem. A Gecsemáné kertjében, emberfeletti lelki tusájában, amikor döntenie kellett világunk sorsa felett, azt mondta, Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem a pohár. Mindazáltal ne úgy legyen, amint én akarom, hanem amint te akarod. Beismerte, hogy mint ember az isteni segítségre szorul. Megérthetjük, hogy a vallomás nem csak bűn okából származik, hanem elsősorban az Istentől való függőségünknek beismerése ez. Isten nem tűri el a hamis követeléseket. Anániás és Szafira az ősegyház becsületes tagjainak igényével léptek elő. Látszólag kegyesek voltak. Tisztességüket senki sem bonta kétségbe. Mégis Isten is emberek előtt vétkeztek és palástolták igazi azonosságukat. Amikor az első keresztény gyülekezet tagjai közösen élvezték javaikat, Anániásék is eladták birtokukat, és azt állították, hogy a kapott összeget egészében az apostolok lábaihoz helyezték. Senki sem kérte tőlük, hogy ezt tegyék. Megtarthatták volna birtokukat. Ha eladták, megtarthatták volna annak teljes vagy részleges árát. De ők a teljes áldozat hírnevére áhítoztak, s ugyanakkor a vagyunk egy részére is. És akkor Péter apostol azt mondta Anániásnak, nem embereknek hazudtál, hanem Istennek. Szafirának, az ő feleségének pedig később azt mondta, miért, hogy megegyeztetek, hogy az Úrnak lelkét megkísértsétek? Hamisságukért életükkel fizettek. A hegyi beszédében Jézus tökéletes tisztességet követelt mindannyiunktól. Ez elsősorban igazi állapotunk beismerését jelenti. Így tesszük meg megtérésünknek első lépését. Ha mindenki hajlandó lenne ezt megtenni, elmaradnának a hamis érvek, a farizeusi követelések. De nem csak erre szorítkozik a beismerés és vallomás, hanem köze van az üdvösségünkhöz. Gondoljuk meg jól, tehát mit választunk, a satnya hírnevünk megőrzését, vagy pedig az örök életet? A helyes döntéshez bölcsességre van szükségünk. A bölcsességnek kezdete pedig az Úrnak félelme, írja Zsoltáros a 111. Zsoltár 10. versében. Aki féli az Urat, nem igyekszik másnak tűnni, hanem azzá lenni, aminek tűnt valamikor. Ahhoz, hogy mi magunk legyünk az igazságban, előbb mi magunk kell legyünk a bűnvallomásban és megtérésben. Milyen nagy előjog az, hogy Isten elfogad bennünket úgy, ahogy vagyunk, és azzá tesz minket, amivé nem tudnánk lenni Jézus Krisztus nélkül. Az Isten és emberek előtti tisztesség és őszinte vallomás békét és gyógyulást hoz. Testi gyógyulást is, ha Isten jónak látja ezt, ha örök javunkat szolgálja ez. A hitvalló és megtérésen alapuló élet feléledéshez vezet. Így történt ez a legnagyobb vallásos ébredési mozgalmakban, beleértve a proféták és apostolok idejét. Pál apostol, az Új Szövetség legnagyobb teológusa,

Termékenyebb írója, s a pogányok apostola, kész volt őszintén megvallani. Igaz beszéd ez, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött e világra, hogy megtartsa bűnösöket, akik közül első vagyok én. Így írt Timoteusnak. A Timoteushoz írt első levél, első fejezetének 15. versében. Krisztus azért jött a világra, hogy megmentse a bűnösöket, akik közül első vagyok én. A világnak tisztességes, hitvalló keresztényekre van szüksége. Oly egyházra, melyben megtért bűnösök szeretetben élnek, nem megtéretlen szentekre van szüksége a világnak. A Szentírás hit óriásai, Mózes, Illés, János, Péter, Pál és a többiek így kezdték útjukat bűnvallomással, megtéréssel, míg Istennek kegyelme teljes győzelemre vezette őket. Imáik meghallgatást nyertek, és Isten nagy csodákat tett közben járásukra. Drága testvéreim, segítsen a jó Isten minket is, hogy a hitnek, megtérésnek és imának útján kövessük ezeket a hithősöket, és elsősorban Jézus Krisztust. Teljesedjen velünk is, és általunk az Isten ígéret. Valljátok meg bűneiteket egymásnak, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Mert igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése.

82. Zsoltár, Aszáf Zsoltára. Isten áll az Istennek gyülekezetében, ítél az Istenek között. Meddig ítéltek még hamisan, és emelitek a gonoszok személyét? Ítéljetek a szegénynek és árvának, a nyomorultnak és elnyomottnak adjatok igazságot. Mentsétek meg a szegényt és szűkölködőt, a gonoszok kezéből szabadítsátok ki. Nem tudnak, nem értenek, sötétségben járnak, a földnek minden fundamentuma inog. Én mondottam, Istenek vagytok ti, és a felségesnek fiai ti mindnyájan. Mindamellett meghaltok, mint a közember, és elhullotok, mint akármely főember. Kelj fel, ó Isten, ítéld meg a földet, mert néked jutnak örökké.

33. Zsoltár. Örvendezzetek ti igazak az Úrban, a hívekhez illik a dicséret. Dicsérjétek az Urat citerával, 10 húrú hárfával zengjetek néki. Énekeljetek néki új éneket, lantoljatok lelkesen, harsogón. Mert az Úr szava igaz, és minden cselekedete hűséges. Szereti az igazságot és törvényt, az Úr kegyelmével telve a föld. Az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregük. Összegyűjti a tenger vizeit, mint egy tömlőbe, tárházakba rakja a hullámokat. Féljetek az Úrtól mind az egész föld, rettegjen tőle minden földi lakó. Mert ő szólt, és meglett. Ő parancsolt, és előállott. Az Úr elforgatja a nemzetek tanácsát, meghiúsítja a népek gondolatait, az Úr tanácsa megáll mindörökké, szívének gondolatai nemzedékről nemzedékre. Boldog nép az, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott magának. Az égből letekint az Úr, látja az emberek minden fiát. Székhelyéről lenéz a föld minden lakosára, ő alkotta mindnyájuk szívét, és jól tudja minden tettüket. Nem szabadul meg a király nagy sereggel, a hős sem menekül meg nagy erejével. Megcsal a ló a szabadításban, nagy erejével sem ment meg. Ám de az Úr szemmel tartja az őt félőket, az ő kegyelmében bízókat, hogy kimentse lelküket a halálból, és az éhségben is eltartsa őket. Lelkünk az Urat várja, segítségünk és pajzsunk ő. Csak ő benne vigad a mi szívünk, csak az ő szent nevében bízunk. Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk, amiképpen bíztunk.